és köztönök. Ha ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

összesen lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc!

az a rádió, amit a szomszédod is hallgat. Hála neked! Forrás Rádió. Mindig veled!

0: Jöjjön egy hazai kedvenc! Forrás Rádió, mindig veled!
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense DJ Bóli.

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Hétköznap este 8 és 10.

Disco. Plastic. Electro. Acid. Disco.

Ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. A TV Maci nem hoz lázba. Még este is pörögné. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással.

0: hírek a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Megjelent a diák és babaváró hitellel kapcsolatos kormányrendelet módosítása. Drónnal ütközött egy leszálláshoz készülő utasszállító repülőgép a New York-i JFK repülőtér közelében. Nyárnyitó koncert lesz Bábolnán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió reggeli híreit Hitt Daller Andreától hallják. Megjelentek a diákhitel stopról és a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról szóló kormányrendelet módosítások a Magyar Közlönyben hétfőn. A hallgatói hitellel kapcsolatos módosítás célja, hogy megakadályozza a 2024. december 31-én fennálló szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését. A rendelkezéssel a diákhitel kamat stopot évvégéig, tehát 2026. december 31-éig hosszabbította meg a kormány. A babaváró hitellel kapcsolatos rendelet módosítás célja a gyermekvállalási feltétel teljesülésére vonatkozó 2026. július 1-én lejáró határidő meghosszabbítása 2026. november 1-éig. Drónnal ütközött egy leszálláshoz készülő utasszállító repülőgép a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtér közelében, közölték szövetségi hatóságok hétfőn. A szövetségi légügyi hivatal bejelentése szerint a JetBlue légitársaság Las Vegasból érkező járata csaknem 1000 méteres magasságban ütközött össze a drónnal, amit a pilóta jelentett az irányító toronynak. A beszámoló szerint a drón a pilóta fülke ablaka fölött találta el az Airbus 321 törzsét, a landolás rendben megtörtént. A gépet felülvizsgálatra kivonták a közlekedésből. A légitársaság az eset vizsgálatához teljes együttműködést ígért és közölte, hogy az ütközés nem okozott sérülést, annak nem maradt nyoma a gép törzsén. Nyárnyitó koncert lesz Bábolnán július 3-án a Szabadidő Parkban 20 óra 30 perctől a Cosmix lép fel, majd 22 órától Jamina, akit 23 órától DJ Zazin követ. A belépés ingyenes. És végül sport. A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte a német csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőbe jutásért rendezett bostoni mérkőzésén. A négyszeres világbajnok németek két csoportkörös búcsú után ezúttal az első szakaszt túlélték, de a létszámbővítés miatt ugyanúgy a 32 között búcsúztak. A paraguayiak a 16 között a francia-svéd párharc győztesével találkoznak szombaton Philadelphiában.
0: Időjárás.
1: Ma tovább tombol a hőség, egész nap sütni fog a nap, amit csak néha fognak eltakarni fátyolfelhők. Csapadékot vármegyénkben nem jósolnak, 35 és 38 fok között ingadozik a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, a hőségben pedig ne feledkezzenek meg a megfelelő mennyiségű víz fogyasztásáról.
0: Sorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Most már ilyen standard lesz, hogy úgy kezdjük a horoszkópot, hogy kiröhögsz?
2: Hát önpusztító vagy, Banyek. Tehát így nézem, mit művelsz. Először is küzdesz itt az Adidas nappal, mert ugye három csíktól nem látsz a monitorom, vagy a kijelző. Aztán lenézek a monitoromra, hogy akkor megkeressem a horoszkópot, és egyszer csak azt látom, hogy fogod a szemed, és jajongsz, hogy mi történt? Semmi nincs körülötted.
1: Következő történt, hogy próbáltam a fejhallgatót így szétnyitni, és kicsúszott a kezemből, és a jobb fele így visszacsapódott, mert ez ilyen típus. És sikeresen szemülvertem magam. Ne kérdezzétek, hogy ezt hogy tudtam összehozni. Tehát ez az a szint, amihez már ilyen ultrabénának kell lenni. Na, az így is összehozta. Úgyhogy most fáj a jobb szemem.
2: Lehet lecserélem valami kevésbé hegyesre azt a mikrofon, mert még valami ott történik veled.
1: Igen, még fogamat kiverem vele, vagy nem tudom. Na, nézzük akkor a csillagok üzeneteit.
2: Jó, még látsz?
1: Hát látok, meg most telefonról olvasom az én részemet.
2: Most olyan kalózosan nyomod, hajdihó. Hát az egyik szemed az már nincs.
1: Hajdihó, igen, ezt most nem fogjuk befejezni, ezt az harmadnak a szövege. Kézi vagy kamu játékunk, három kézilabdás történet, ebből kettő igaz, egy viszont kitaláció.
2: Egyébként engem meglep, hogy Andi még nem vette meg az összes jegyet. Tehát kézi, törökök, itt, tigrisekkel.
1: Milyen szép lenne, hogy ott van a csarnok, és az összes éjjel megveszi, egyedül Andi ül a lelátón.
3: De jó lenne, amúgy. Ez a vágyam mindig a moziban is.
2: Ez a privát meccs. Az nem lenne rossz.
1: Azért az
2: születésnapra, hát a kezdődobásához képest mafu.
1: Hát jó költséges mutatvány lenne, azt hiszem.
3: Hát igen, de ha a születésnapomra kapom, akkor valaki más lepje meg, ne nekem kelljen költeni.
1: Tehát várjuk abszolút lelkes milliárdos kézilabda rajongók jelentkezését, akik Andira áldoznának egy lazapár 10 milliós tételt, igen.
2: Amúgy ez milyen lánykérés lenne, nem? Tehát, hogy a kibérled az egész mérkőzést úgy, ahogy van, de hivatalos meccset, tehát senki más nem jöhet be a hivatalos személyzeten kívül, csak te, meg a párod.
1: Aha, és akkor ott kéred meg a kezét?
2: Aha.
1: De ott nincs közönség, akkor nem látja senki.
2: Hát nem az
1: a tévés meccsen. Tévés meccsen, tudod?
3: Igen, tényleg. És akkor az egész ország látja, látod?
2: Kicsit unalmas lenne a csókkamera. Meg a félidei játék.
3: Tényleg, amúgy itt miért nem csinálnak csókkamerát? Amúgy nekem az tök tetszik, tök menő. Vagy van olyan... Most mi van?
1: Nem tudom, hogy közösség hogyan fogadná. De dobjuk fel a klubnak.
2: Lehetne magyar, lehetne csókkamera. És akkor megy, hogy ki mekkora csokkot kap.
1: Ki van sok gyerekkel, arra gondolsz? Aki a legtöbb gyereket hozta, ő a csókkamera nyertese.
3: Vagy vannak ezek, amikor ugye azt csinálják, hogy ugye összehasonlítják, hogy melyik hírességre hasonlít az a valaki. Na, az is például az egy tök jó dolog, és tök jó feldobja a szüneteket.
1: Igen, csak Amerikában csinálnak ilyeneket szerintem.
3: Hát jó, de jó ötlet, nem? Ezt átvehetnénk. Annyi minden hülyeséget átveszünk, most ezt miért ne?
2: De kijönne Ilyes Roland, és oda raknak mellé Stóll András, vagy most kit raksz oda?
1: Hát hozzám, Frodo, nem tudom.
2: Gyűrűk ura, tényleg.
3: Jó, azért túlzásokban elsél, de...
2: Ja, hogy nem annyira jó?
1: Akkor gólam.
2: Drágaságom.
1: Drágaság.
2: Na, nyaljunk. Nyön a fagyi. Ugyanis.
1: És így kéne beszélnem speakerként is?
2: Az milyen lenne, így lenyomnád a meccset?
1: Drágaság. Várja, kivel szoktunk kezdeni? Várja, a Terjék, Roli a hetes.
3: Ez is milyen jó lenne egyébként.
1: Hát az
2: hetes-ke. Terjék, Rola. Hetes-ke. Én adnám.
1: Nem tudom, mit szólnak szurkolók, szerintem baromira meglepődnének.
2: Ha te ezt megcsinálod, akkor én megnyomok egy izét, akkor én megnyomok egy Charlie-sat.
1: Vagy úgy, hogy csak a vendégcsapatot, tudod, csak őket.
2: A budai farkasok. Brave.
3: De ezekről kérünk felvételeket. Tehát ez csak úgy lehet.
1: Jó, de ezt így el kéne terjeszteni, és úgy, hogy egy adott fordulóban az összes speaker az összes helyszínen,
2: akit tud,
1: valami kreténséget hoz.
3: Most a törökök mit szólnának érni? Jó, most rendben a törökét. Nézzének, hogy ez, hol vagyunk, hova kerültünk.
2: Ne haragudjatok, nálunk a gólam a speaker. Ilyen jó megy.
1: És akkor így. Aha, gólok után. Ő tényleg mondta, hogy drágaszák.
2: Bravo, drágaszág! Én nagyon élvezném. És akkor ilyen Nazgul hang lenne, hogyha gól van. Működik. Szerintem működik. Jaj, na. Tegnap ünnepelték Európa kézműves fagylalt napját, és ezen a napon megszületett az idei év fagyia, amit nem sokára nálunk is meg lehet kóstolni. Ennek egyébként Melody a neve, és Spanyolországból, Malagából származik amúgy. Még nem mondom el, hogy mi van benne. Szerintetek az idei év fagylaltjának milyen íze lehetne? Tehát mi az, amerre így elvinnétek? Gondolom ez még annyira friss, hogy még nem nagyon tudjátok.
1: Hát szerintem valami nem, déli, nem déli gyümölcsös akkor, ha megy.
3: Hát a Spanyolország, akkor igen. Akkor
2: mi van ott
3: papaja.
2: Ingyen? Narancs. Nem ez nem. Az utcán ott van a narancs, az ingyen van.
1: Az lehet, tehát akkor narancs, de várjál, ahhoz akkor kéne még valami, önmagában biztos, hogy nem. Tehát valami, valami fűszer, valami különleges csokival esetleg, az nem egy rossz irány.
2: De
1: igen.
2: Valami olyat kell hozzárakni, ami hangzatosan hangzik, de büdös életben nem raknád bele, és hogyha annyit raksz bele, hogy érződik az íze, akkor már rossz. Gorgonzolás.
1: Rukkolás.
2: Rukkolás. Na, kapaszkodjatok, egyébként tök közel vagyunk. Rikottás, narancsos, pisztáciás.
1: Aha, tehát akkor én kicsit ilyen sajt. De ez jó, ezt adnám, igen.
3: Igen.
1: Ezt tetszik nekem.
2: Szerintetek ebben mi dominál? A pisztáci ez nagyon jó, mert akkor lesz benne valami, aminek ilyen állaga van, tehát amit lehet ropogtatni.
1: Hát szerintem a narancs, de ugye a rikotta
3: hát
1: miatt azért mégis...
3: A pisztácia meg a narancs.
1: Meg van bolondítva.
2: Tényleg, lehet, hogy ezt is már ilyen random generátorokkal csinálják, hogy három dolgot összekevernek, de idén valahogy tényleg úgy jött ki, hogy a három dolog passzol.
3: Hát meg a rikottának nincs olyan különleges íze. Igen. Tehát, hogy ez nem egy ilyen, mint a gorgonzola mondjuk, vagy nem tudom, valami füstölt sajt. Úgyhogy itt valószínűleg a narancs meg a pisztácia együtt dominál inkább.
2: Ó, én egyszer ettem, de rosszul voltam utána. Olaszországban ettem húsfagyit. Abban ilyen szalámi, meg ilyen darabok voltak benne. És nem az volt a baj, hanem valami joghurtossal kértem. Tehát, hogy óvatosan kell, hogy mit mivel párosítasz meg hogyan, de ez szerintem beleillik az én választásomba is.
1: Ez még rosszabb, mint nekem az algás pizzám Spanyolországban.
2: Algás pizza?
3: De miért ettél algás pizzát?
1: Mert ott volt a hotelben, ki volt rakva a kínálatban.
3: És jól nézett ki?
1: Nem, azt mondtam, hogy én a büdös életben nem kóstolnék meg magamtól algás pizzát, ha pénzt kéne érte kiadnom. De ha már svéd, azt a kínálatban ki van rakva, akkor persze, ha egyszer éle, hát akkor nyilván. De oda vettem magamhoz két szeletet, tehát hogy én hülye, érted? Majd így rájöttem körülbelül egy falat után, hogy ez merénylet az emberi közízlés ellen, bűnös, soha büdös életben ne egyetek algás pizzát.
2: Nem lehet az, hogy te valakinek a visszadobott tányérját vetted el? Tehát, hogy volt rajta egy pizza, meg egy alga, így összecsapva, és milyen gasztró van itt, hello?
1: Én meg azt hittem, hogy ez így különleges.
2: Én így kóstoltam a virslis tojáséjat, de az más téma.
3: De várjál, mert most mi volt rajta? Az alga, meg... Más nem?
1: Hát vagy... biztos volt, az alga dominált igazából. Ja, úgyhogy jó sok alga volt rajta. Nagyon rossz volt.
3: Lehet, hogy az volt a baj.
1: Hát
3: lehet,
1: az
3: amúgy
1: baj
3: finom
1: volt.
3: Lett volna, csak kevesebb alga.
1: Alga nélkül, persze. Algás pizza alga nélkül, az jó lett volna.
2: Kedves algatóink, kérjük, hogy vélelmezzétek a dolgot egészen nyugodtan. Például nagyon tetszik az a mozgalom, amit bizonyos fagyizók bevezettek. Azt hiszem, ez is Olaszországban, talán Velencében indult, hogy kineveztek minden fagyizóban egy olyan fagyit, ami olcsó, az olcsó fagyi. És ezt mindenhol eldöntheti a fagyizó, és ez mondjuk féláron van a többihez képest. Van azt hiszem olyan politikai párt is, aki ezt be akarja vezetni, talán Olaszországban is, lehet Németországban is, hogy minden fagyizónak kötelező legyen egy olcsóbb fagyit tartani. És ezt eldöntheted, hogy ez a hupikék, törpikék, vagy a vanília, vagy a nem tudom mi, de azt olcsóbban megkapja bárki.
1: Egyébként az nem egy hülyeség, mert lehet, hogy mondjuk vesz az ember egy olcsóbb gombócot, meg mondjuk kettő drágábbat. Egyébként megmondom őszintén, nem tudom, mennyire adnak jelenleg egy gombóc vagy itt ma Magyarországon.
3: Hát
1: nem
3: tavaly tudom. Volt azt hiszem 550, most már szerintem lesz 600 is.
1: Vagy 650.
2: Nagyjából erre számíthatsz. Egyébként tudjátok, hogy melyik fagyit az általánosan kapható fagyik közül a legdrágább előállítani? Tehát melyiken van a legkisebb árés?
1: Tehát ennek szoktunk általában utána járni, ezzel kerek, ezzel fekszem, hogy ne viccelj.
2: Na elmondom, a pisztácia.
1: Mert eleve drága, igen.
2: Igen. Tehát a pisztácia fagyit éri meg ilyen értelemben a legjobban venni, és egyébként én beindítottam egy időben egy vanília rasszizmust, mert...
3: Vanília rasszizmus?
2: Igen, meg ki vagyok akadva, hogy amikor ilyen dobozos fagyit veszel valahol, akkor annak a legtöbb esetben, ma már ez hál' Isten nem így van, de akkoriban így volt, hogy a fele az minden esetben vanília volt. És nekem semmi bajom vele, tehát almás meleg sütire, vagy nutellás gofrira, tök jó. De hogyha én gyümölcsfagyit akarok venni, akkor nem akarom megvenni a fél doboz vaníliafagyit is vele. Éppen ezért én már rasszizmusból soha nem kérek vaníliafagyit, hogyha fagyizóban vagyunk.
1: Tehát te beállt, megalapítottad a vaníliafagylat ellenesek szövetségét.
2: Igen.
1: Vesz.
3: Jaj, tudjátok, mi nagyon finom, ami tavaly jött be egyébként a divatba, hát mert egyébként lehet azt mondani, a mocsi fagyi. Nem tudom, hogy kóstoltátok-e már.
1: Nem.
3: Nagyon finom. Én amúgy nem szeretem a mocsit, tehát hogyha így veszek. Hát ez egy ilyen...
2: Ez egy hely, mocs.
1: Nem, az mocsa, amire te gondolsz.
3: Ez ilyen kínai, vagy azt hiszem kínai.
1: Talán. Hát távol-keleti.
3: De mondjuk azt, hogy távol-keleti ilyen édesség, és akkor tulajdonképpen ilyen rizs tésztából van, és akkor meg van töltve.
2: Ez is valahol keleten divat, és most már az utcákon szokott lenni néha, amikor egy ilyen hűtőlapra, olyan, mint egy nagy grill lap, arra öntenek ki ilyen gyümölcsös levet, és akkor az ott nagyon hideg, és akkor hirtelen odafagy, és így feltekerik egy...
3: Hát, ilyen rózsa összerület.
2: Igen, és feltekerik ilyen, hát amivel a falat szoktad glettelni.
1: De az ilyen törökfagyi.
3: Igen.
1: Ilyen Törökországban csinálják. Csinálnak, ott előtted igen. Az utcán.
2: Azok szerintem tök finomak.
1: Igen, az azt hiszem, hogy konkrétan valahogy így is hívják, hogy törökfagyi. Törökországban én láttam meg kóstolni.
2: Spatulásfagyinak hívom, de oké.
3: Spatulás, de tényleg, amúgy, mert
1: a szobafestők kedvence.
2: Ez amúgy tök jó cucc.
1: Közben azt írta a Facebookon Kati, hogy neki a vegán fagyi a kedvence. Hát nekem erről az a mondás jut eszembe, hogy minden vegán mögött áll egy szomorú nagymama.
2: Szegény nagyik. Jaja, tök nagy igazság, amit mondasz.
3: A nagymamáról eszembe jutott, hogy én is, amikor ugye már nem ettem húst, mindig mondtam a mamának ilyen nagy összejöveteleknél, hogy mama, nem eszek húst, tudod? Tudom. És akkor mentem az egyik ilyen alkalmon, és akkor mondom neki, hogy csináltál valami sajtot esetleg, vagy valami karfiol? Nem. Hát mondom, nem mondtam, hogy nem eszek húst, de azt mondja, sütöttem csirkét. Ez olyan hús.
2: Igen, ez a bazin egy görög lagzi, hogy szüsszünk bárányt.
3: Mondom, hogy kész, az nem hús. Azt mondja, ja, de.
1: Hát az csak csirke, hát az csak belefér.
2: Ha valahol húzzuk már egészszerűen azt a határt.
3: Igen.
2: Jaj, de jó. Gyerekek, több országból jöttek olyan próbálkozások, hogy valami zenei irányjal határozzák meg az évfagyjának a nevét, mert ugye mindig kell valami fantázia név. Mi magyarok is tudnánk, nem? Ilyen slágerekből fagyit generálni. Mondjuk a valami Amerika fagyi, az milyen? Az kólás, nem?
1: A például, igen. Ja. Az mondjuk így jó lehet.
2: Tehát Bohemian Rhapsody? Abba pálinka van, vagy az?
1: Bohém.
2: Aha, mi egy bohém gyümölcs?
1: Inkább pesgős irány szerintem. Aha.
2: Kicsit erjedtebb. Uh-huh. Mondjál már valami, de se kukás autó.
3: Kukás autó.
1: Itt van a Csokomami, csok tessék, is, ugye az egyik legújabb dala a Csokomami. Na, abban például adott, hogy ugye, de van Csokó című dala ugye a Bájalexnek is, tehát ez a csokis irányat többen is összenyalhatnának.
2: Ez egyébként nem rossz, tehát hogy simán lehetne egy ilyen zenei listát összeállítani fagyiból. Sugar Daddy, az ilyen nagyon íze, az ilyen nagyon édes.
1: Az drága, epres, de azt más fizeti helyen.
2: Az drága, de te nem fizethetsz, jó. Ahogy egyszer
1: pesgős epres, pesgős epres.
2: Epres, egyszer ezzel lenyűgöztem egyébként az osztálytársaimat, az nagyon vagány volt. Gimiből mentünk kifagyizni a kis fagyizomba.
1: És mi is volt Sugar Daddy-t? Hát azon egyszer, hogy megrökönyödtek.
2: És hallod? Egyébként hallod azt?
3: Volt neki kizé házvezetőnő is szerintem.
2: Mi házvezetőnő?
3: Vagy nem, mi?
2: Babysitter volt. Ez teljesen normális.
1: Akkor neked Sugar Mamid volt.
2: Jelentkezzen az, akinek nem volt babysitter a gyerekkorában 4-5. Azt akartam mondani, hogy tényleg így volt a sztori, hogy mi előző nap voltunk ott apával fagyizni, és akkor ő kifizette nekem a másnapi fagyimat, mert tudta, hogy majd menni fogok. És bementünk, és mindenki rendelt, én is megkaptam az enyémet, és csak így nem fizettem, és kijöttem, és ezt hogy csináltad? És egy napig nem jöttek rá. Tehát végül is Sugar Daddy, hogyha úgy veszed.
1: Hát igazából akkor te így kivívtad magadnak a tiszteletet.
2: Hát ezzel.
1: Van ilyen kezdeményezés, nem tudom, melyik ország, talán Olaszország, hogy fizethetsz plusz egy kávét kávézóban, és akkor ugye bemehetnek olyan, akár hátrányos helyzetűek, hajléktalanok, akiknek egyébként nem telne kávéra, és akkor akik jobb módúak, nekik hát most plusz egy kávé az egyébként semmi, belefér, és akkor külön annak van valami elnevezés, és ezt kérhetik, zseniális kezdeményezés.
2: Ez nagyon tetszik.
1: Igen. Én ezt nagyon támogatnám, hogyha Magyarországon ezt esetleg egy-két hely elkezdené bevezetni.
2: Ezt is, meg ami külföldön működik, csak tudom, hogy mindenféle ilyen nébihes, meg ANTS, meg nem tudom, mi problémák vannak, de nekem az is tetszik, amikor a még jó ételedet, amit te már nem eszel, meg ilyen közhűtőkbe ki tudod rakni, és ez nem úgy van, hogy be kell vinni valami központba, a belső kerületbe, hanem csak lesétálsz, berakod, és akinek kell, az megeheti.
3: Van egyébként ilyen nem is tudom, mi a neve, de ilyen ételmentő, ilyen dobozok vannak, én úgy tudom, és talán Tatabányán is van ilyen, ahova, hogy az ilyen ételeket beteheted, amiket te már nem akarsz megenni, azokat ugye be tudod oda tenni, és akkor onnan ki tudják venni azok, akik rászorulnak.
1: Talán ez valami élelmiszerbankos kezdeményezés. Élelmiszerbank,
3: azt hiszem, talán, de nem biztos, de van ennek egy neve, igen.
2: Figyelj, közben itt jönnek, hogy a Bánhidai lakótelepen is van ilyen élelmiszermentés, meg Pesten is van olyan jellegű hely, ahol előre kifizeted annak, akinek szüksége van rá, és ezt kiválasztja. Ez tök jó! Na!
1: Várjál, mert közben Orsi is ír itt nekünk, hogy az egyik hely, nem fogjuk a nevét mondani, Pesten csinál ilyen jellegű akciót, hogy előre kifizeted, és akinek szüksége van rá, kiválasztja. Hatalmas
2: és tudod nekik. Mit? Egyébként Orsi írja, hogy Pesten van egy ilyen, csak mert az előbb mondtam el
3: ugyanezt. Igen, egyébként.
1: Tényleg elmondtam?
3: Igen. De nem baj, végig hallgattuk csöndben, hogy
2: tisztelt, te vagy a főnök. Az és baj, azt tudtátok, hogy Pesten van egy olyan hely, ahol...
1: Az a baj, tudjátok, hogy... De sokan ezt videón is megörökítjük. Na, az a baj, hogy én ezt közben olvastam, és én már olvasok, én nem tudok közben hallgatni, és a pasti vagyok. Hát én egy dologra figyelek.
2: Na, de beszélj még arról a pesti helyről,
1: ahol... Tényleg elmondtad?
3: Tényleg elmondtad.
1: Fúl elmet mellettem, semmit
2: ezt, hogy
1: nem fogtam
2: vissza, ez tök jó.
1: Bocs, látod, Orsi, ennyire bejött mindkettőnknek, hogy külön-külön is elmondjuk. Jó, van, akkor sem
2: lehet majd ez az izés, lehet majd ez a memória zavaros fagy, amit elfelejtettél, hogy kifizetted, de kifizetted még egyszer. Ilyes úr még nem fizet.
1: Tudod, mint amikor az öreg papa bemegy a kuplerájba, ugye a klasszikus vicc, az megvan? Neked megvan, Andi? Jó, akkor nem mondtam
2: el. Tudom,
3: már maga valaki még nem hallotta.
1: Igen.
2: Na jó, hát beszéljünk egy kicsit a YouTube-ról, mert hogy a világ top legnézettebb 10 videója itt van, és megdőlt minden rekord a YouTube-on, amit eddig ismertünk meg, amit eddig láttunk.
1: De biztos, hogy ott van, és nem a Red kezdetűn? Vagy azt nem vetted figyelembe?
2: Én most csak a YouTube-on vizsgálódtam. Az onnan lévő kutatásban szerintem hitelesebb forrásként tekinthetünk rád.
1: De arra így mesélték.
2: Na mindegy, az a lényeg, hogy... Ja, persze. A YouTube történetének a legnézettebb videói, és akkor köszönjük szépen Lackónak, hogy ezt elmesélte neked. Szóval már... Szoktátok-e egyáltalán használni és bóklászni rajta? El tudtok-e tölteni mondjuk akár 1-2 órát YouTube videók görgetésével, kattintgatásával?
1: Hát én nem nagyon. Én így általában csak ránézek, hogy van a felkapott lista, mik az újdonságok, de ezt leginkább ilyen rádiós szemszögből.
2: Egyébként engem néha megnyugtat az, hogy van kép is hozzá. Tehát, hogy nem szoktam nézni én sem, hanem csak úgy ott van mellettem, hogy nem vagyok egyedül a szobában, valaki dumál hozzám, hallom, oda nézek, látom, hogy ott van, az jól esik. Meg én nézek ilyen technikai bemutató videókat, tehát engem azok érdekelnek, és nagy rajongója vagyok a macskaséfnek, meg a rövid ilyen cicás videóknak.
3: Macskaséf.
2: Figyelj, a macskaséf az főz.
1: Ez zseniális. Nálunk ugye most nagyon megy a rejtélyes igazságok, az ott fent van az összes epizód.
2: Ja, amikor meg kell tippelned, hogy igaz vagy nem egy sztori.
1: Hallod, a gyerekeim ráfügtek, te konkrétan. Tehát, hogy nálunk most minden este rejtélyes igazságokat nézünk, ahogy már mindenki hazaért, az egész család, edzéseknek, mindennek vége, akkor rejtélyes igazságokat nézünk, tehát most ez, ami nálunk aktuális nagy kedvenc, egyébként meg, ja, meg ilyen utazásos videókat szeretek néha ott nézegetni.
2: Ja, attól megőrültem, az öcsém berakott valamiért, hogy norvég vonat, és így 7 vagy 8 órán keresztül megy az a hülye vonat, és akkor az megy a YouTube-on, hogy megy a vonat.
1: De hát közben alatta meg olyan... szó a zene, nem? Mert vannak ilyen hosszú mixek, és gyönyörű szép tájképek vannak.
3: Hát igen, meg szokott lenni, tudod, ez amikor ilyen meditációs zene van, tehát szerintem ez ugyanolyan, hogy elindítod, és akkor szól valami a háttérben, de ugye nem kell rá kifejezetten koncentrálni, mert ugye a podcastet hallgatsz, akkor arra azért kell koncentrálni.
2: Hát de mondjuk egy ilyen vonatútnál én a 2 óra 36. percre beraknék egy ilyen sárkányt, ami meg ilyen szemből hangozza.
3: Igen.
1: Amúgy jók ezek, le vannak ilyenek, ilyen, például ilyen séták. Bármilyen, a világ bármelyik pontján szerintem most már végig tudsz sétálni a YouTube-on keresztül, mert hogy van róla videó.
2: De mondjuk az tényleg menő. New Yorkban így szoktam sétálni néha.
1: Azt már én is néztem például pont New York. Vagy például kocsi. Tehát olyat, hogy kocsiba ugye kirakták.
2: De azt hittem, hogy kocsomban.
3: Ja, én is azt hittem, hogy itt
1: kocskösséget végig jártam ezzel, igen. És régóta vágytam oda.
2: 2,5 perces videó.
1: Végülött az egész település.
2: De ilyen lehetne csinálni, végig futok Apple-ön.
1: Na.
2: Itt a top lista. És a világ 10 legnézettebb videója, és amikor azt mondjuk, hogy óriás rekordok, az azt jelenti, hogy a YouTube jelenleg legnézettebb videója, tipp, hány milliárdra mondjátok? Kb. A legnézettebb videót a YouTube-on.
3: Nem
1: hát,
3: tudom.
1: Hát, 8 milliárd.
3: Hát, szerintem annyi nincs, nem? 5.
2: 17 milliárdhoz közelít.
3: Úristen.
1: Na, hát akkor mind a ketten alábecsültük.
2: 16,7-nél volt, amikor ezt kilistáztam. Tudjátok-e mi? Ki lehet találni egyébként?
1: Én biztos vagyok benne, hogy a Baby Shark. Csak és kizárólag, ez egyetlen tippem.
2: Andi?
3: Hát a Despacito meg a Baby Shark van versenyben szerintem.
2: Baby Shark Dance! Ez kegyetlen amúgy. Milyen pénzeket fizethet ez? A Gangnam Style is egy időben elő volt, ja, amikor igen. Új volt, de az most már lecsúszott, képzétek, a 9. helyre. 5,88 század milliárd megtekintéssel. Az is kemény, nem?
1: Szerencsétlen Bruno Mars, hogy összeszégyelli magát, tudod, hogy próbáltuk egy nagyon jó dalt írni, és erre jön a fürdős dal, érted meg a buszkereket, csak körbeforog.
2: Na most ehhez képest nekem van egy videóm 460-as nézettséggel, ha gondoljátok, dobjátok meg.
3: Képzétek el, hogy a kék cinegék csikeket gyűjtenek. cigi csikkeket.
1: Hát ugye,
3: állítólag.
1: Láttam emberektől is lakótelepen azért. Tehát, hogy...
3: Ilyen szoktak ők is. Na hát most harcolhatnak a kék cinegékkel.
2: Dohányos cinegék?
3: Dohányos cinegék. Nem, egyébként azért gyűjtik ezeket, mert berakják a fészkeikbe, beépítik, és akkor ezzel tulajdonképpen így megvédik attól, hogy ugye ilyen lárvák meg ilyenek meg támadják az ők.
2: Komolyan?
1: Azt hittem már stresszesek, aztán ők is elkezdtek rágyújtani, tudod. Ha,
3: igen.
2: Nem ilyen okos.
3: Rágják.
2: Azt mondja, e-cigit is viszik?
3: Hát ezt nem hiszem. Szerintem azt nem. Abban nincs szerintem olyan dolog, ami nekik jó lehet.
2: De erre hogy jöttek rá? Hogy mit tudom, ilyen röpködtek körbe-körbe, és látták, hogy a csikkek között nincsenek férgek, meg ilyen kártevők?
3: Hát lehet, hogy egyszer-kétszer beépítették, és akkor azért nem olyan hülyék az állatok szerintem, mint amennyire most így
1: de ez mi ez, a nikotin miatt lehet? Vagy mi miatt?
2: Szerintem igen, mert ugye azt szokták csinálni, hogy a nikotinos víz, meg maga a hamutál az jó valami ellen.
3: Igen, a nikotin van egyébként, hogy jó a vérszívó paraziták ellen. Úgyhogy nem baj, hogyha van cigicsik tartó a szerkélyeden, mert nem jönnek be szúnyogok.
1: A döglegyek. Tehát a gangszát ne hívjam meg vendégség, mert nem fog bejönni. De tök jó ez a fajta ilyen modern alkalmazkodás a részükről szerintem. Ez nagyon-nagyon klassz, hogy így feltalálják magukat. Mert hát tulajdonképpen nyilván az eredeti, a természetes közegükhöz képest egy város az azért egészen más.
2: És tudod, mi jutott eszembe? De az azt hiszem, hogy a varjakkal volt talán. Mert az ugye nagyon okos állat. És Hollandiában volt az hír, hogy kiokították, betanították őket, és ott is cigarettacsikket gyűjtöttek velük az utcáról, de ezt úgy csinálták, hogy volt egy ilyen kis magautomata, és amikor fogta, és magát a csikket belerakta a magautomatába, akkor az kiadott neki egy magot. Ergo ránevelték ott ezeket az állatokat, hogy gyűjtsék össze szemetet az utcáról, és kaptak cserébe magot.
1: Egyébként ez nagyon hasznos. De nyilván ugye a köztisztaságnak is jót tesz, az állatnak is effektíve jót teszel.
2: És szóval ez egyébként jó. Egészen addig ment ott Hollandiában, és tök jól működött a rendszer, amíg ezek a szerencsétlen madarak nem jöttek rá, hogy azért a csikkért is kapnak, amit az ember kezéből kapnak ki, és elkezdték a dohányosokat molesztálni, és begyűjtötték a szájukból, a kezükből a csikkeket. Egyébként ilyen dohányzás ellenes kampánynak sem rossz
3: amúgy. Amúgy egyébként tényleg, tehát nem dohányzol az utcán, és akkor nem támad meg a izé.
2: Később a tüdőrákos varjak a szövetség.
1: A helyi alkaszokat is rá lehetne erre nevelni, azt mondanák nekik, hogy gyűjtsetek össze egy kiló csikket, cserébe kaptok egy ilyen napindító rakétát, egy ilyen kis automatából, tudod, hirtelen mindenki ilyen utcatakarítóvá vár.
2: Mert érted, hogyha...
3: Igen, egyébként nem lenne rossz, mert amúgy nagyon sok helyen van egy csomó csikk eldobálva, még mindig, ugye?
2: Például, hogyha a, mit tudom én, a csacskafarkú fecske rájönne arra, hogy a repontos üvegekből épít fészket, én megverem. Nem jelent el tőlem 50 forintot.
3: De sokan amúgy kidobják azokat. Most simán begyűjthetnék.
1: Nem is értem, gyerekek, hát ebből vagyont kell építeni. Na jó, némileg talán túloztam, de akkor is.
3: Jó, hát most egy ilyen fesztiválon nyilván nem fogja az ember cibálni magával a flakonokat. Tehát, hogy ott azért mondjuk egy hajléktalan szerintem jól összeszedhet egy csomó pénzt.
1: Most adtál egy tippet, hogy hogyan legyen a gyereknek nyáron zseppénze. Beküldöm őt egy-egy fesztiválra.
2: De ezt nem tudtad?
3: Végül is.
1: Összeszedi.
2: Hát csak annyi, hogy a fesztivál egy drága, tehát valami ingyenes dologra kell
3: hát
2: küldeni.
3: Hát meg ugye a repontos poharakat is. Mondjuk egy hajléktalan szerintem jól összeszedhet egy csomó pénzt.
1: Most adtál egy tippet, hogy hogyan legyen a gyereknek nyáron zseppénze. Beküldöm őt egy-egy fesztiválra.
2: De ezt nem tudtad?
3: Végül is.
1: Összeszedi.
2: Hát csak annyi, hogy a fesztivál egy drága, tehát valami ingyenes dologra kell
3: küldeni. Hát meg ugye a repontos poharakat is gyűjtheti, mert ugye azokat is eldobálja.

0: fesztiválra gondoltam, mint a Sziget Fesztivál, hanem mondjuk egy ilyen
1: vízzenevirág hát
0: fesztiválra gondoltam.
2: Mit szóval, vörös lámpás negyedbe is 10 éven alul ingyen?
1: Na.
2: Tehát, hogy nem, pont az, hogy az csak szülői kísérlet.
0: Hát szülői kísérlettel, de hát a Roland addig elmegy valahova kaját kunyarálni magának, ahogy szokott.
1: De én viszem a zsákokat, amiben gyűjtjük az eldobott repontos üvegeket.
2: Drága fesztiválozók, hogyha ültök egy asztalnál, mondjuk itt a Vízzenevirág Fesztiválon, és eszitek a drágán megvett hamburgereteket, és megjelenik mellettek az íjés Roland, hogy csak egy harit kér, akkor tudjátok, hogy nála ez alap.
1: Jó, tehát tényleg csak egy falatot mindenkitől. Mire végig megyek a soron, jól lakom.
2: Hát ez nagyon kemény.
0: Vagy beleszem mindenkinek a krumpliába.
1: Simád.
0: Hát... egy kolbász, egy kis krumpli.
2: Amúgy van ez a csávó, aki arra nevelte a madarát, aztán papagájt, hogy a pénzt vegye el. Az is egy jó.
0: Ja, hát végül is.
2: Hát, hogy oda repül a pulthoz, te lerakod a papírpénzt, papagáj megjelenik, mond annyit, hogy Gyurika, és viszi az 500-ast.
1: Ez nagyon jó. Hát figyelj, ha ez kellően szorgalmasan csinálja, dolgoznom se kell.
2: Csak ne a te nevedet mondja. Az lebukási faktor. Tényleg. Hát igen, és aztán nem tudsz vele mit csinálni, mert ugye most kimegy egy papagáj után.
1: Kérdezzük már meg a rendőröket, hogy egy ilyet hogy próbálnának lekövetni? Mert mi lenne a módszer?
0: Hát a papagájt kell követni.
1: Hát azért, igen.
2: Hát meg ugye nyilván...
1: De akkor valami sas kell, ami gyorsabban repül.
0: Hát vagy drón, mert ők használhatnak drónt. Drónnal le tudják követni.
1: Azért az milyen sztori lenne, hogy a rendőrség drónnal lekövet egy papagájt.
2: Igen, szirénázó drón üldöz egy papagájt.
0: Gyarús papagáj jelent meg.
2: És mindezt kerülgeti a besenyei.
1: Jaj, gyerekek, milyen vidám történet lenne.
3: Buenos morgen, minden

0: kettőtől.
1: Foci rajongók, tippmesterek és fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620-978-978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval a Duna Residence felajánlásán.

0: Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
0: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
2: Július 4-én és 5-én Klasszaparton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi Kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor opera beavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lízdíjas fagottművész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tataváros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Így és Roland és Rédl Ádám. Így és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos morgen! Mosolygós reggelt kívánunk akkor, amikor hát elérkeztünk a félország előhívójának napjához 06:30.
2: Hello! Még mindig jó, mint hogyha 90-es lenne. Tudod, hogy betiltották a számokat? Már nincsen 90-es szám.
1: Igen, úgyhogy most már így a maradt akkor a piros honfoglaló Jessica 22.
2: 0-30? Nem lesz a 40, amit mondtak? Mert itt volt a tippelgetés, tudom, én vagyok a meteos, de hogy volt a tippelgetés, hogy ma 41 lesz árnyékban, de akkor nem?
1: Hát az lehet, én a dátumot mondtam, hogy 0-30.
2: Ja, csak ennyit a dátum, azt én meg azt hittem, arra utalsz itt burkoltan, hogy 30 fölött vagyunk fokokban.
1: Ja, nem, életkorban vagyunk 30 fölött.
2: Ja, értem, hát te már, na jó.
1: Hát, én mondtam, gyerekek, hát mondom, olyan lesz a hőmérséklet ma, mint én.
2: 37-es csúcsot mondanak már egyébként most ebben a pillanatban.
1: Nem, mondom, ez a 40 feels like 30, tudod.
2: Ez hosszú nap lesz.
1: Ez lehet, hogy inkább abbi lesz. Na kérem szépen, gyerekek, hát foci VB.
2: Az.
1: Hát az, hogy Deutschland über alles, azt elfelejtették Paraguayjal közölni, meg Marokkóval is azt, hogy egyébként az európai csapatoknak kéne itt most hasítani. Úgy kiestek a németek meg a hollandok, mint annak a rendje.
2: És akkor most fogadóirodák meg, akik arra tippeltek, amivel többet lehet hozni, de kevesebbre az esély, hát ez a ti napotok.
1: Hát ez nagyon kemény.
2: Te beraktad a játékunkba az egyetlen meccset, amit ki lehetett találni?
1: Látjátok, már, hogy a másik milyen jó fej vagyok? Látjátok? Most gondolj bele, hogyha beraktam volna a Németország Paraguayt, ez nem lenne egy darab jó tipp.
2: Ha mondjuk azt mondod, hogy Brazília is majdnem elvérzett.
1: Hát ugye egy kemény volt, erre lehetett számítani. Japán jó csapat. Tehát, hogy Japán az előző VB-n megverte a németeket, meg a spanyolokat, tavaly felkészülési meccsen legyőzték a brazilokat is. Ott nincs olyan sok klasszis, vannak jó futballistáik, de hogy csapatként hihetetlen fegyelmezettek. Tehát tegnap is azt csinálták, 10 emberrel védekeztek 30 méteren belül, hát azt az összes létező csapatnak baromi nehéz áttörni, pláne ennek a brazil csapatnak, amelyik hát mondjuk úgy, hogy nem annyira brazilosan játszik, tehát hogy én már kivoltam attól, hogy ívelgetik a labdát, de igaza volt az Ancelottinak, mert ezzel lehetett nyerni, tehát nem volt ezzel gond. Nekem eszembe jutott egyébként, ezt most így mondanám mondjuk a minimum mi generációnknak, de talán egy picivel még idősebbeknek is, az 1994-es brazil csapat.
2: Ja, persze, igen, nekem is.
1: Mindenkinek rögtön ez ugye? Na, mert hogy hát ők sem azt a brazilos focit játszották, finoman fogalmazva se. És ott is voltak ilyen zongora cipelők, mint például aki itt most a Guimarães, az mondjuk akkoriban volt a Dunga. És
2: a Dunga lábú, tudom.
1: Igen, később a szövetségkapitány is volt. Na mindegy. És az a csapat világbajnok lett egy nem annyira szép futballal. Tehát, hogy ők egy ilyen célra törő focit játszottak, de eljutottak a VB címig. Most ez nem jelenti azt, hogy egyébként a mai brazil válogatott is világbajnok lesz, mert hát azért tegnap nem olyan játékot játszottak, ami erre engedne következtetni, de hogy volt már sikeres brazil csapat úgy, hogy nem brazilos focit játszottak, hát a tegnapiak se. Csak most itt még sorba esnek ki az emberek, tehát most már tele vannak sérültekkel. Ezek tegnap ketten sérültek.
2: Tényleg?
1: Aha.
2: Hát meg itt lehet tarolni, tehát itt azzal a taktikával, amit mondasz, át lehet futni a másik csapaton, csak pont a japánok ellen nem könnyű, mert ők kicsik, ők meg átférnek ott a lábaik között.
1: Annyira már kicsik azért nem a kicsik? Japánok, nem. Annyira nem kicsik, viszont baromi fegyelmezettek, és most már azért igencsak jól tudnak futballozni.
2: Ők takarítanak?
1: Ők takarítanak, igen.
2: Az egy nagyon cuki közönség, annyira bírom őket. Mi van a zöldfoki szigetekkel? Ők tovább mentek, nem?
1: A zöldfoki szigetek, figyelj, ők játszani fognak Argentínával.
2: Ó, sima győzelem. Sima győzelem, behúzzuk, srácok, meg lesz.
1: Igen, úgyhogy előre súgok egy kicsit, az is lesz majd napmeccse. Majd nem, most ne arra tippeljetek, majd mondjuk, hogy mi lesz a mai kínálat.
2: De ott egyébként hallottad, mert oké, van a sztori a kapusról, akinek ilyen brutál követő tábora lett, meg ilyesmi, de van a fő csatár vagy irányító, azt meg képzeld el, LinkedIn-en kereste meg az edző, hogy akarsz-e játszani, és megkapta a kis üzenetet, és azt hitt, hogy ez kamu, ez biztos valamilyen hazugság üzenet, és nem válaszolt rá.
1: Hát.
2: És képzeld el, eltelt 9 hónap, és ráírt a főnök, hogy azért volt időt gondolkodni. És akkor mondta, hogy jó, akkor jövök. Milyen csapat az?
1: Hát látod, ilyen, hogy most meg az argentinok ellen játszanak majdnem sokára.
2: Imádom. Na, és a németeknél mi van? Tehát most mindenki szomorú, és most már nem örömből iszák a sört, vagy mi van?
1: Hát most nem nagyon. Mondjuk volt nekik egy meg nem adott góljuk a hosszabbításban, talán a Tának volt egy, ez a játékos neve, T-A-H-I van leírva.
2: Biztos, figyelj, hogy nem német.
1: Nagelsmann csalódott, de szeretne kapitány maradni. A Havertz elnézést kért a szurkolóktól, úgyhogy hát nem annyira, nem a Kimmich is eléggé csalódottan bosszusan nyilatkozott, szóval.
2: Hogy van Gross?
1: Meg a Klein.
2: Tényleg van Gross?
1: Tudom.
2: Ezt az egyet. De nem, tényleg ilyenkor jogos a bocsánat kérés már, hogy annyiban, hogy érződött, hogy többet tudtak volna? Illetve a gól, amit nem kaptak meg, azt meg kellett volna?
1: Nem tudom, megmondom. Nem néztem. Szintén nem néztem. Ha valaki látta, akkor írja meg, hogy szerintetek most ez jogos volt, hogy elvették, mert nem volt jogos, majd mi is visszanézzük. Hát figyelj, azért kiestek Paraguay ellen, persze, hogy bocsánatot kérnek. Hát azért a német szurkolók, azok mondjuk úgy, hogy nem feltétlenül a legjobb 32 közé várták csak ezt a német gárdát.
2: Igen, ebben lehet valami. Lehet, hogy mostantól nem Németországban fognak élni.
1: Hát azért, na, egykora gáz nincsen. Nem Kolumbiáról van szó.
2: Ja, ez is igaz, teljesen jogos. Figyú, nem tudom, elmondjuk, mert ugye rengeteg tipp érkezett, és lesz nyertesünk is, akit a műsor végén hirdetünk, de hogy elmondjuk, hogy vannak-e jó megfejtések, vagy nincsenek-e?
1: Elmondhatjuk, persze, vannak egyébként.
2: Nem is egy?
1: Igen, így érkeztek full teli találatok a Brazília-Japán meccsre. Egyébként azt néztem, hogy így kb. Mindenre, tehát hogy az 1-1-től a 3-1-ig, így szinte minden kombinációra. Ha Japán ment óra tovább, akkor bajba lettük, mert azt hiszem, hogy senki nem tippelt Japánra, hogy végigpörgettem. De talán egy-kettő volt, de nem sok. Mert akkor nagyon szűk lenne a kör.
2: Kicsit olyan ez, mint a lottó, tehát hogyha olyan számokat játszol, mit tudom én, 1-től 31-ig, amik ilyen naptári napok, akkor, hogyha nyersz is, valószínűleg sokan nyernek veled együtt, tehát kevesebb az esély, tér legyen a nyeremény. Viszont, hogyha csak te találod el az eredményt, akkor tuti te nyered meg az aznapi díjat. Szóval lehet, hogy érdemes én kifacsartabb dolgokat is betippelni. Néha hát ez most pont nem jött volna be, ugye 2-1.
1: Így van, 2-1 lett, úgyhogy 2-1-re nyert Brazília. Na, és mondom, milyen szerencse, ugye, hogy nem a német vagy a holland meccsre tippeltettünk. Hollandia meg ugye Marokkóval szemben zúgott ki szintén 11-esekkel. Na, fussunk végig, hogy ma este milyen meccsek lesznek. Jó, és akkor szakértő úr.
2: Mondom a nyerteseket.
1: Megtippeli.
2: Mondom.
1: Megérzésből, ugye, mert ő úgy szokta. Elefántcsontpart Norvégia.
2: Ki? Rögtön az elején, de én elefántcsontpartos vagyok. Úgyhogy azt fogom, pedig amúgy bírom a vikingeket, de én őket megszerettem, az elefántcsontpartot. Ők lesznek. Ott van egyébként a volt Toyotám.
1: Elefántcsontparton.
2: Oda vitték taxinak. Ha? Azt mondták, itt értem, hogy lyukos a kaszni, meg ilyenek, de hát ez a Toyota 900 ezerig elmegy. 600-ig jó lesz taxinak. 300 volt benne.
1: Jó, végül is jogos.
2: Ott megy.
1: Én Norvégiát kicsit esélyesebbnek érzem, de azért figyelj, ezután a két meccs után már nem, tehát óvatosan merek én is bármit mondani.
2: Keressétek az EPY rendszámú Toyotát. Bár gondolom, ezt leszedik, nem?
1: Nem magyar rendszámmal fog ez ott hasítani. Na, szóval, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy ez nem annyira az európai csapatoknak a VB-je. Nem is jutott tovább még egy európai csapat, várjál, jut eszembe, mert az első pár harc az egyenes kieséses szakaszban az Kanada Dél-Afrika volt, Kanada nyert. Aha. Aztán ugye tovább mentek a brazilok, tovább ment Paraguay, meg tovább ment Marokkó, tehát európai csapat még nincs ott a legjobb 32-ben. Vagy legjobb 16-ban, 32 között vagyunk.
2: És szegény norvégok már kivitték a 10.000 kiló lazacot. Most nem ért vissza kéne vinni, az gáz.
1: Az gáz, gáz, gáz. Na, aztán, tehát ez lesz a este 7 órási meccs, az Elefántcsontpart Norvégia. Este 11, onnan már lesz európai továbbjutó, Franciaország, Svédország.
2: Aha, hát kedvelés alapján kell választanom, úgyhogy a svédek.
1: Na, jó, hát nem annyira papírforma.
2: Tudom.
1: És Mexikó-Ecuador, hajnali 3.
2: Ecuador? Persze, nem, mint Mexikóra szavazok.
1: Ja, én is. Jó, hát én Norvégia, Franciaország, Mexikó, tehát én ezt a hármat mondom.
2: Te ilyen papírformás srác vagy?
1: Én ilyen papírformás vagyok, aztán lehet, hogy holnap reggel ide ülünk, és akkor megbeszéljük, hogy miért jutott tovább Elefántcsontpart, Svédország és Ecuador.
2: Szerinted ebből a hat nemzetből melyik kér legkönnyebben bocsánatot a közönségétől? Melyik a leglesszaromabb nemzet? Hát mexikóiak azok így lövöldöznek, ha nyernek, azt tudom, de lövöldöznek rájuk, ha nem?
1: Figyelj, én remélem, hogy nem a helyi drogkártelek szponzorálták a csapatot, szóval azért csak nem.
2: Egyébként olyan nagy barátságok vannak kint, tehát én nekem, ami nagyon tetszik ebben a VB-ben, hogy tényleg összetartanak a nemzetek. Tehát lehet, hogy megy egy kis ilyen minimális mutterezés bent a stadionban, de aztán utána, amikor kimennek, így összeborulnak, ezek tök jók.
1: Mutterezés?
2: Gondoltam, szépítek. Ja, szerintem ebből a legvérmesebb, nem tudom, én Norvégiában nem mennék szívesen vissza, úgyhogy veszítek. És valamiért azt érzem, hogy a svédek az egy ilyen összeszerelhető nemzet. Tehát, hogyha nem nincs meg, akkor majd más rakunk a következő csapatba, kész.
1: Igen, ők szerintem ilyen higgadtak. Tehát, hogy a skandinávok nem nagyon hiszem, hogy annyira vérmesek lennének. Hát figyelj, ja, a Mexikó meg Ecuador, ott talán azért egy picit szemlélyesebb a nép.
2: Azt mondod, nem a vikingek, hanem inkább a mexikóiak? Jó, hát meglátjuk, figyelj, kíváncsi vagyok, hogy a papírforma nyer-e, vagy amit én mondtam, de ha az nyer, amit én mondtam, akkor lehetséges, hogy holnap utántól megtanulok pénzbe játszani.
1: Na, és akkor eláruljuk, hogy melyik lesz ezek közül a nap mérkőzése. Franciaország, Svédország, jó? Erre lehet tippelni. Bár egy kicsit hezitáltam azon, hogy esetleg az elefántcsontpart Norvégia legyen, de úgy voltam vele, hogy az nagyon sok esélyes.
2: Tehát, drága hallgatók, most akkor mondom, mi között kell dönteni. Fürdés nélküli élet vagy IKEA? Melyik kell?
1: Csiga vagy IKEA? Így is, ezt is mondhatod.
2: Csiga? Jó, oké, okay, legyen így. Csiga.
1: Szóval, Franciaország, Svédország, erre a meccsre várjuk a tippeket. A rendes játékidő végeredményét tessék megtippelni.
2: Csiga vagy Kallax?
1: Ma este 6 óráig. Ádit elveszítettük. Szóval ma este 6 óráig jöhetnek a tippek. Jó, egyébként magyar idő szerint este 11-kor játsszák ezt a meccset, de este 6-ig, tehát ameddig itt a műsoraink tartanak, este 6-ig, a charter kezdetéig lehet tippelni a rendes játékidő végeredményére. Hogyha úgy érzitek, hogy a rendes játékidő után döntetlen, akkor írjatok továbbjutót, jó? Tehát, hogy hosszabbítása vagy 11-esek után ki fog szerintetek továbbjutni, mert ugye első körben azok között sorsolunk majd, akik eltalálták a pontos végeredményt. Ha ilyen nincs, akkor azok között, akik eltalálták a továbbjutót, úgyhogy ez tényleg így fontos. 0620 97 8 97 85-ös. Ide várjuk a tippeket SMS-ben vagy Viberen, a saját neveteket is mindenféleképpen írjátok bele, és nagyon klassz nyereményeink vannak, mert hogy van nekünk például napi nyereményünk.
2: Ami Haggis Darts 4 órán keresztül. Az nagyon klassz, a barátokkal mehetsz a Tabányai Darts klubba és dobálhatsz.
1: Bizony, illetve van egy fődíjunk, ez pedig egy wellness hétvége a Duna Residence felajánlásából 2 fő részére, 3 nap 2 éjszaka időtartamra félpanziós ellátással.
2: Gyorsan, mert fontos közlekedési hírek, már most indul a balhét, tegnap mondtad, hogy voltak azért gondok az M1-esen, ma sem tiszta a kép. Buenos Morgan nem egy Pestől Tatabánya egy jól autózható, haladós a forgalom. Pest felé nagyobb a forgalom, de egyelőre nincs fennakadás, írta Zsolt, majd rákontrázott a Gyula, ugye?
1: Igen.
2: Hogy ő látott már bajt, vagy te mondtad a...
1: Én mondtam, hogy láttam bajt, nem a Gyula mást írt, de mindjárt mondom, egyes úton Tataherceghalom vonalon terített sávok, mindenhol is kamionok, a Szárdigeti lehajtó holnaptól lezárva. Igen, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, nem holnaptól, szerintem mától.
2: 30 mától.
1: Így van, mától, az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán, a Szárdiget csomópont fel és lehajtó ágát lezárják az M1 bővítési munkálat miatt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos információ. Gyulának köszönjük, hogy ezt jelezte nekünk.
2: Tehát aki ott akart melyik ez le vagy fel?
1: Mind a kettőt lezárták.
2: Jó, tehát aki ott akar le vagy felhajtani, azt tegnap tegye.
1: Igen, tehát Szárdligetet elzárták, kérem szépen.
2: Köszönjük, hogy velünk voltatok.
1: Ott ez nem működik. Korábban egyébként volt fennakadás itt a Tatabányai szakaszon az M1-esen, de azt most már elhárították.
2: Erre gondoltam.
1: Igen, mert ott volt egy elakadt autó az átterelt sávban, de most már az nem okoz fennakadást, látom az élőtérképen, úgyhogy szerencsére ez mindenféleképpen jó helyzet. Várjál, van egy jó szolgálati infónk is, csak kicsit elő kell keresnem.
2: Elmondom egyébként, hogy itt az óvárosi lehajtónál életemben először jó volt, hogy ott volt a piros lámpa, tudod miért? Kézzeld el, az M1-esen leelőzött eléggé paraszt módon egy Audi, de ilyen villogós, jövős, menős, elengedtem, stb. És körülbelül 10 kilométerrel később ott állt az óvárosi lehajtónál a piros lámpánál előttem. És akkora elégtétel volt, hogy megfogta.
1: Illetve egy drága hallgatónk, Hédi jelezte, hogy most vasárnap Tatabányán az 5-ös számú helyi járattal ment haza Újvárosból, és elhagyta a személyi igazolványát, meg úgy unblock az okmányait, úgyhogy ha valaki talált Tatabányán az 5-ös járaton személyi igazolványt, vagy egyéb okmányokat, akkor arra kérjük, hogy azt is jelezze nekünk az előbb említett számon 0620 97 8 97 8-ot.
2: Panna ír, a vonattal sincs minden rendben, a Z72-es vonatok menetideje nőtt, remélem ilyenkor csak klímás vonatokat visznek, Móni pedig azt mondja, hogy szerint és a svédek jutnak tovább, te vagy az én emberem. Így.
1: Na, jó van. Hát akkor lehet bátran tippelni. Jó, Franciaország, Svédország, következő óra elején mondjunk témákat.
2: Jó, csak annyi, hogy ma majd vizelünk.
1: Az mindenképpen. Igen, az fontos lesz. Fontos lesz a víz, amúgy is fontos ebben a nagy kánikulában. Na, szóval jöhetnek a tippek. 0620 97 8 97 85.
0: Ha ezt hallod, akkor jól döntöttél.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
2: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
3: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Különösen oda kell figyelni az ivóvízre. Először került be magyarországi iskola a World's Best School Prizes Top 10-es mezőnyébe. Úszó-mászó játszóház lesz Esztergomban. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. Kritikus helyzet alakult ki a vízellátásban, ezért különösen oda kell figyelni az ivóvízre, mondta a miniszterelnök hétfő este közzétett Facebook videójában. Magyar Péter kiemelte, hogy szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, a következő két napban továbbra is 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni. Hozzátette, a Dunamenti regionális vízműszolgáltatási területén 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. Magyar Péter azt kérte, csak a valóban fontos vízhasználatra korlátozzuk az ivóvíz felhasználást, ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne mossanak autót, ne töltsenek medencét, ne használjanak ivóvizet olyan célra, amely elhalasztható. Először került be magyarországi iskola a World's Best School Prizes nemzetközi díj top 10-es mezőnyébe a 2026-os környezeti cselekvés kategóriájában, tájékoztatta az intézmény kommunikációs partnere hétfőn az MTI-t. A Real School Budapestet azért ismerték el, mert a fenntarthatóság és a regeneráció nem külön programként, hanem az iskola mindennapi működésének és pedagógiai modelljének szerves részeként jelennek meg. A közleményben azt írták, hogy a budapesti iskola projekt alapú oktatási modelljében a diákok valós környezeti kihívásokon dolgoznak. A rendszer szintű gondolkodás és a gyakorlati probléma megoldás a tanulás szerves része. Kedszerda kúszómászó játszóház lesz Esztergomban a mai napon a kapcsolatok házában. 13 óra 30-tól 17 óráig lesznek színes játékok, meséskönyvek, puha párnák, bújós sarkok. Szeretettel várnak minden kúszómászó felfedezőt szüleikkel együtt. És végül sport. Az ötszörös győztes brazil válogatott hátrányba került ugyan, de a 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte Japánt a labdarúgó világbajnokság kieséses szakaszában hétfőn, és a nyolcad döntőben folytathatja. A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést világbajnokság kieséses szakaszában, korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább, háromszor pedig a nyolcad döntőben esett ki. A brazilok a legjobb 16 között az Elefánt csontpart Norvégia párharc győztesével játszanak vasárnap este New Yorkban.
0: Időjárás.
1: Ma tovább tombol a hőség, egész nap sütni fog a nap, amit csak néha fognak eltakarni fátyolfelhők. Csapadékot Vármegyénkben nem jósolnak, 35 és 38 fok között ingadozik a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, a hőségben pedig ne feledkezzenek meg a megfelelő mennyiségű víz fogyasztásáról.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánl.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: morgen!
2: 7 óra után járunk, 4 perccel, mosolygós reggelt mindenkinek, indítjuk a Buenos Morgan második óráját, a legfontosabb infónkat pedig Gyulától kaptuk, hogy bizony az M1-es autópálya ország határ felé vezető oldalán a Szárliget csomópont fel is lehajtóágát lezárják a mai napon az M1 bővítés munkálatai miatt, úgyhogy ezzel mindenféleképpen tervezzetek. Ez egyébként várhatóan december 4-éig lesz, így úgyhogy majd a Mitulá bácsi hozza. Vissza.
3: Á, de jó ezt ilyenkor már tudni. Figyelj, a 13-as utat többen említik, például Dom írja itt nekünk, hogy úton Komáromban befelé elég nagy testű állat elütve az út közepén, óvatosan és szép napot mindenkinek, és azt nézem, hogy van még együnk, igen,
2: őz. Bence is
3: látta, ez egy őz.
2: Igen.
3: A körforgalom előtt.
2: Na, szóval, hogy ott meg lassítsatok, kerüljétek ki. Pannától tudjuk, hogy ma is borul a vasúti menetrend is. Úgyhogy nem egyszerű.
3: Szép napot mindenkinek.
2: Igen.
3: Mindezt kapjuk a 37 fokos csúcsot. Egyébként én most emiatt nem panaszkodom. Tehát, hogy annyira vártuk azt, hogy meleg legyen, nem? Hát most itt van, nesze.
2: Most megjött, igen. Aztán holnap meg ilyen viharos, utána meg már ilyen 30 fok alá csökken, úgyhogy
3: fejfájosok.
2: Fel lehet lélegezni, igen, de azért na, összességében az talán kellemesebb lesz, mint a 37-38 fok. Ne felejtjétek, zajlik a foci VB-s tippjátékunk.
3: Mely VB van?
2: Nem tűnt föl.
3: Ja, bocs, igen.
2: Hát nem LB egyelőre. Egyelőre nagyon nem
3: egyelőre
2: LB.
3: Egyelőre nagyon nem.
2: Igen, elnézve, hogy ugye kizugtak a németek meg a hollandok, és ha valaki esetleg most kelt volna föl, és nem nagyon figyelte volna éjszaka az eredményeket, akkor mondjuk, hogy 11-es párbajban Paraguay kiejtette Németországot, Marokkó pedig Hollandiát.
3: És hogyha valaki felvette, hogy majd megnézi, akkor most vágja szét a rádió készülékét.
2: Akkor elnézést.
3: Neked le kellett volna halkítanod. Én szólok. Nem mi? Jókor, de szólok.
2: Random bármikor beszélhetünk a foci VB-ről, így van. Már csak azért is, mert tényleg pörög a tippjátékunk. Ugye vannak napi nyereményeink is, azok között sorsolunk, akik a nap mérkőzésére helyesen tippelnek. 4 óra dárcozási lehetőség a Tatabányai Haggis Darts felajánlásából. Barátokkal, családdal, szerintem mindenhogy
3: ellenségekkel.
2: Akár csak akkor, igen, akkor őket a tábla elé állítsátok.
3: És a fő nyereményünk pedig a legvégén egy wellness hétvége 2 fő részére. Ez 3 nap és 2 éjszaka. Félpanziós ellátással a Duna Residence felajánlásával. Ez nagyon tetszik.
2: Bizony, a mai napon a Franciaország-Svédország mérkőzésre lehet tippelni este 6-ig. Maga a meccs az magyar idő szerint este 11-kor lesz, de este 6-ig várjuk a tippeket. A rendes játék idő végén lévő eredményre kell tippelni. Jó, erre a 90 plusz akárhány percre, hogy akkor mennyi. Hogyha mondjuk úgy érzitek, hogy döntetlen lesz, mert benne van a pakliban, akkor viszont írjátok azt is bele az üzenetbe, hogy szerintetek ki lesz akár hosszabbítás, akár 11-es párbaj után a további jutó. Jó,
3: na,
2: ez
3: figyelj.
2: Is fontos.
3: Szerintem döntetlen, és a svédek nyernek.
2: Na, ez Ádinak a tippje. Én is mondjak egy konkrét tippet?
3: Persze, légy szíves.
2: Hát most már bajosan merek ilyeneket mondani. 3-1 franciáknak. Ez az én tippem, én megmerem kockáztatni, hogy ők azért tudnak 3 gólt rúgni, úgyhogy én azt mondom, hogy rendes játékidőben nyernek 3-1-re a franciák, Ádi szerint döntetlen lesz, és aztán valahogy tovább jutnak a svédek. Na, szóval, hogy ilyen, így kell akkor tippelni, jó, nem muszáj velünk egyetérteni, tehát egészen bátran írjatok másféle tippet is, minden esetre továbbjutót is mindenféleképpen írjatok, hogyha azt érzitek, hogy a rendes játékidő után döntetlen, már csak azért, mert hogyha nincs olyan tipp, amelyik eltalálja telibe, találja a pontos végeredményt, akkor azok között sorsolunk, akik a továbbjutót eltalálták. 0620 97 8 97 85-ös, akár SMS-ben, akár Viberen, a saját nevetekkel együtt ide küldjétek a tippet. Szerintem a dárcozás is nagyon klassz nyeremény, a wellness hétvége is, úgyhogy mindenféleképpen érdemes küldözgetni.
3: Én amúgy életemben először rúgtam fel a tippelési elvemet, mert én mindig, hogyha tippelek, akkor 3-2-t szoktam. Tehát, hogy ezt mindig. És most úgy érzem, hogy ez egy meglepetések VB-je, és most mást kell tippelni.
2: Hát meg egyelőre azért tényleg én is hezitáltam, hogy bemerjem-e mondani, hogy mondjuk 3-at rúgnak szerintem a franciák, mert egyelőre azért gólparádé nincsen.
3: Na jó, csak az van, hogy tudod, neked van alaptudásod, és van tétje, hogyha elrontod. Én nullából megyek, tehát nekem egyébként egy vakon, tehát mint a matek dolgozat, hogy lehet itt nagy győzelem a vége.
2: De nézd, én is tudok mutogatni ezekre az eredményekre. Tehát, hogy ki az a szakértő, aki mondjuk bemondta volna, hogy Paraguay kiveri Németországot.
3: Hát ez így. Na jó, témák. Vannak ma témáink, amikről beszélgetünk, és az első egy kicsit komolyabb lesz, a másik egy kicsit lazább, de mind a kettő a vízhez kötődik, mert szerintem ezt a meleget csak vízzel lehet túlélni. És az első komolyabb az, hát az, amiről az egész ország beszél, hogy kijött ugye tegnap még egy figyelmeztetés, mennyire nem szabad pazarolni a vizet, mennyire oda kell figyelni, mert teljes összeomlás is elképzelhető, és bizonyos helyeken már második szintű riasztás van érvény. Sőt, olyan települések is vannak Magyarországon, ahol kritikus az ivóvíz kiszolgálás.
2: Igen, mind Pest megyében, mind pedig Zala megyében. Talán ez a két térség, ahonnan én a legrosszabb híreket hallottam.
3: Igen, engem tökre meglepett egyébként, hogy pont a Dunához közeli részeken vannak problémák, de például, ahol nekem ismerősöm van, és amihez én ilyen szinten valamelyest kötődök, a Solymár, ott hallottam, hogy ott is gondok vannak.
2: Ja, bizony, több településen. Úgyhogy ez lesz a komolyabb témánk, és hát kapcsolódunk a vízhez a másik témával is, mert hogy itt a nyár tényleg abszolút strandidő van, szóval nem lennék meglepve, hogyha fullon lennének a strandok. Zárójeles megjegyzés, nekünk is lesz strandturnénk, úgyhogy többször is találkozhatunk majd strandokon, személyesen a nyár során, zárójel bezárva. Viszont a strandon lehet például randizni is, úgyhogy felkészítünk mindenkit testileg és lelkileg a bikinis találkozóra, hát inkább lelkileg, mert hát azért, ha valaki elképzeli a mi beachbodinkat, akkor na ez az, egészségére.
3: Ezt akartam mondani, hogy amúgy nekem ez nagyon nem volt, és valószínűleg nem is lehetne terepem. Tehát, hogy biztos van ez a nagyon magabiztos típus, akinek a strand a randi terep, de hogy én egy kicsit olyan nehezen tudom elképzelni. Jó, a valahanyadik, vagy a sokadik, többedik randinál már oké. Okay. De hogy te el tudsz képzelni egy olyan első randit, ahogy a strandon valakivel találkozol, viszed a kis gerberát.
2: A gerbera nem virág, ne haragudj.
3: Bocsánat, akkor muskátlit.
2: Muskátlit? Figyelj, nem tudom, hogy van olyan nő, aki szeretne virágot kapni ezek után állítól? Csak kérdezem.
3: Na jó, de...
2: Rózsát
3: de
2: kell vinni randira, hát mit, hát szerinted?
3: És viszed a strandra a rózsát?
2: Persze, a számba.
3: Mész ott a kis fecskétben, szádban a rózsa. Olé!
2: De szép látvány lennék!
3: Törölköződön a mesztelen nő, vagy ilyen kamionos, Ferrari-s, még jobb Ferrari-s, vagy dolláros törölköző.
2: Az.
3: És megkérdezed, hogy bekenhetem-e a hátad, vagy még jobb, bekened-e a hátamat.
2: Ez
3: olyan lehetetlen, nem?
2: Ismerkedtem már strandon.
3: Tényleg?
2: Igen. De akkor rendesen fel voltam öltözve.
3: Akkor majd elmeséled. Jaj, a zakós strandozásod, ugye?
2: Mi? Nem zakós. Nem tudom, mire gondolsz.
3: Jó, mert...
2: Nem voltam még zakóba strandon. De és az nem én vagyok.
3: És nem is zakóztál?
2: Nem? Valakivel összekeversz.
3: Nem, de ruhába, tehát szép ruhába be volt elöltözve, ilyen kitelepülő sztori, nem?
2: Az, igen.
3: Én zakóban képzeltem. Meg frak.
2: Frakban?
3: Az így és frakban a strandon.
2: Hát strandturnéra csak és kizárólag frakban jár az ember.
3: Fény, vagy így égsz le, vagy úgy, de valahogy tuti.
2: Azért megadom a tiszteletet.
3: Jó, ezt is megbeszéljük majd, és ami még fontos, hogy ezen a napon is történtek dolgok, ne várjatok túl sokat június 30-ától, mert tegnap jegyzetírás közben elaludtam ezen a blokkon. Tehát gyakorlatilag belealudtam, ugye a Petre ébresztett, hogy mi van, meg mi van, és néztem, hogy megvan-e már, és aztán elküldtem, mert már nem bírtam ébren maradni.
2: Szóval, Pál névnap van, úgyhogy őket lehet köszönteni, meg az apostolokat is, Pál apostol, duplán ünnepel.
3: És minden Pávelt köszöntsetek fel, kérlek.
2: Igen, de egyébként a márciusok is ünnepelnek.
3: Mi?
2: Június 30-án, azért az nagyon kevés. Na mindegy.
3: Ez mi a szivatás?
2: Ugye? Mike Tyson, ő is ma ünnepel. Ez jó arc.
3: Ő is jó arc, de egyébként a ma ünneplők többnyire jó arcok. A Ralph Schumacher is tök jó arc. Ő 75-ben született, ugye német autóversenyző, Forma 1-es pilóta.
2: Lizzie Kaplan, aki elvileg egy színésznő, fogalmam nincs kicsoda.
3: Itt még nem aludtam.
2: De te tudod ki ő? Vagy csak beleírtad?
3: Nem. Úgy volt, hogy mindig összeírok mindent, és aztán a végén kigyomlálom. Na ez már nem volt meg.
2: Őt nem. Tehát, hogy...
3: De nem, mert nem volt gyomlálás, már aludtam.
2: De hallom, most rákeresek, hogy legalább egy filmet tudjak már mondani hozzá.
3: A Kaplan.
2: A Kaplan, meg az öreg Kaplannak a lánya.
3: De várj, amúgy szerintem valakit meg kitöröltem, aki fontos. Tehát, hogy szerintem egy sorral odébb töröltem. Na ki ő?
2: Zsenéje, egy szép arcú lány.
3: És mit játszik? Egy szerepet mondj.
2: Játszott például a Bajos Csajokban. Na akkor mondom, azt azért úgy, vagy a Spanom Csaja. Ezek olyan ilyen kicsit Z-kategóriás vígjátékok, amiket azért úgy szerintem mégis sokan ismernek.
3: Meg tudjátok, ő a pincér meg abban a...
2: Szemfényvesztő 2-ben is, na, ott volt. Igen, hello. Igen, úgyhogy... Ja, na, és Cheryl Cole, na őt azért ő már tudod. Többen, és hát hogy ne tudnám, 83-as születésű.
3: És Michael Phelps, aki úszóártyákkal született, 1985-ben jött világra.
2: Így van, és akkor figyelj, mondjuk el még szerintem a világnapokat, nemzetközi aszteroida nap van.
3: Gratulálok hozzá. Én még egy rádiótörténelmét, jó, mert ez sokakat érint. 1959-ben a Kossuth Rádióban ezen a napon indult a Szabó Család című családregény sorozat. Én gondolkozom, hogy kéne valami hasonlót itt elindítani. Tehát, hogy szerintem ennek lenne működése ma is.
2: És kinek a családját? Egy valós családot próbálunk meg?
3: Hát mondjuk most lenne Gáspárék Rádióban. De bevenném a Győzikem elé a Lacit is. Ez szerintem...
2: De várj, hogy feliratozod? Hát ott kéne.
3: Rádió, ja, van a kijelzőn, ott nem az lesz kiírva, hogy Forrás Rádió, hanem az lesz kiírva, hogy Banon.
2: Meg a Schrödinger, ugye? Ahogyan, na, Gáspár Laci mondta.
3: Igen, illetve ma van, ezt mindenki ünnepelje meg ma így a 37 fokban, a Nemzetközi Parlamentalizmus napja, Isten éltesse a parlamenteket.
2: Ezt köszönjük, igen, nem csak hozzuk nektek a csillagok üzeneteit.
0: Ez az a műsor, amit még a főnököt sem tilthat meg, mert ő is erre ébred. Buenos Morgen!

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Tulajdonképpen ez az előző Dash és Young Fly meg Azaria sláger, ez abszolút kapcsolódik a játékunkhoz. Tip-tip.
2: Hát tipjátékunk vártam, hogy mi lesz, hogy jön ki a déli lány, mert egyébként az is kijöhetett volna, de így is jól tetszik. És hogyha tudod a foci meccsek eredményét, akkor tehát van egy ilyen készséged, egy ilyen képességed, hogy megérzed az eredményeket, akkor ne a pénzedet rakd rá fel.
1: Azt is rárakhatod, de mellette...
2: Nem, ide. A becsületedet ide.
1: Azért mondom, hogy nem, hát akkor azt lehet pénzre is váltani, meg lehet nálunk mindenféle nyereményre, ugye napi nyereményre, meg aztán ugye az a dárcozás, meg ugye van egy wellness hétvége is, szóval, hogy élményekkel is lehet ezt fokozni.
2: Hány meccset kell jól eltalálnod ahhoz, hogy annyi pénzt összeszedj, hogy kijöjjön egy 3 napos, 2 éjszakás wellness hétvége félpanzióval?
1: Na,
2: nálunk elég egy meccs.
1: Ugye? Ennyi.
2: Na, hello.
1: Meg némi szerencse, az úgy is kell, másik oldalon is. Na kérem szépen, június 30-a van, dög meleg, úgyhogy rekord meleg horoszkóp. Ez jön, ez ihlette meg a csillagok üzeneteit is. Kedves Kosba, olyan leszel, mint egy jéghideg limonádé, mindenki a te társaságodat keresi. A legjobb ötleteid nem a tűzőnapon, hanem egy kis árnyékban érkeznek.
2: Bika, ne akarj mindent egyszerre elintézni, mert a hőség ma próbára teszi a türelmedet. Egy hűsítő szünet többet ér, mint egy kapkodva befejezett feladat.
1: Ma könnyen felpöröksz, kedves ikrek, de figyelj rá, hogy a tested nem biztos, hogy tartja a tempót. Egy hideg ital és egy jó beszélgetés viszont csodát tehet.
2: Rák, a nagy meleg ellenére ma melegséget viszel mások napjába is. Estére egy kellemes program vagy séta teljesen feltölt majd.
1: Kedves oroszlán, ragyogsz, mint a nyári nap, de ne feledd, néha a reflektorfényből is jó egy kicsit visszavonulni. Ma a lazaság sokkal messzebbre visz, mint az erőlködés.
2: Szűz, a rekordhőségben is megtalálod a leghatékonyabb megoldást. Ha időben pihensz egyet, a nap végére még marad energiád a fontos dolgokra.
1: A mérleg jegyű ma különösen vágyik a kellemes környezetre és a nyugalomra. Egy árnyékos terasz vagy egy klímás hely most igazi feltöltődést jelenthet.
2: Skorpió, ne hagyd, hogy a forróság felhevítse a kedélyeket is, egy kis humor ma gyorsabban leüti a helyzetet, mint bármilyen ventilátor.
1: Ne felejts el vizet vinni magaddal, kedvesen nyilas jegyű, ezzel együtt jöhetnek a kalandok, a spontán ötleteid közül ma egy igazán emlékezetes élményt hozhat.
2: Bak, take it easy, ma nem az nyer, aki a legtöbbet dolgozik, hanem aki okosan osztja be az erejét. A nyugodt tempó most sokkal eredményesebb lesz.
1: Egy váratlan ötlet frissítően hat a vízöntőre, mint egy nyári zápor. Ne lepődj meg, ha mások is a te tanácsodat kérik.
2: Halak, kerüljetek a velencei tavat. Ma különösen fontos, hogy hallgass a megérzéseidre, és figyelj a tested jelzéseire is. Egy kis pihenés után sokkal könnyebben veszed az akadályokat.
1: Már ha van víz, mert egyébként most már ez tényleg egy nagyon-nagyon komoly probléma. Több magyar településen is. Ezt a témát fogjuk körbejárni az óra második felében, Andival együtt.

0: férfi társadalom üzenetét tolmácsoltuk Andi felé, ez volt a Baby Don't Hurt Me. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
2: Baj van!
0: Víz viszont nincs.
2: Igen, erről kell ma beszélnünk. Egyébként országos szinten elég komoly problémáról van szó, viszont nagyon érdekes gondolatokat indít meg az emberben, mert nem tudom ti, hogy vagytok vele, én annyira nem realizálom így nap, mint nap, hogy mennyi vizet használunk, majd erről is dumálunk egy kicsit. A hír az, vagy a lényeg az, hogy több ponton második fokozatú figyelmeztetés van érvényben Magyarországon, olyan körülbelül 40 településen már, ami elég komoly korlátozás, mert egyszerűen nincsen elég víz, és további 80-90, összesen azt hiszem 109 településen egyes szintű a figyelmeztetés, mert vannak már olyan helyek, ahol kritikus vagy kritikus közeli a vízellátás. Először Pilis Csaba önkormányzata jelentette be, hogy lehet, hogy nem lesznek képesek teljesíteni az igényeket. Aztán most már tegnap hozzánk legközelebb solymári ismerősök jeleztek, Ürömön is vannak gondok, Pomázon is. Több helyen veszélyben van az, hogy ivóvízhoz jussanak az emberek, még kapnak, vagy még jut hozzájuk, de veszélyben van az, hogy ez megvalósulhasson a későbbiekben.
0: Igen, egyébként nyomatékosan felhívták a víztakarékosságra a lakosság figyelmét, múlt hét pénteken is már, ma reggel újra, például most a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT is a honlapjára kitett egy ilyen közleményt, és azt írják, hogy a pénteki felhívásuk óta nemhogy csökkenés, hanem növekedést tapasztaltak a vízfelhasználásban, úgyhogy azonnali vízkorlátozásra van szükség. Az ő területeken például Szadán, Szada településen már nincs víz, és ugye a pénteken elrendelt elsőfokú vízkorlátozás az már tiltotta, hogy vezetékes vízzel locsoljanak, öntözzenek, medencét töltsenek, autót mossanak, ennek ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás.
2: Na és akkor itt behozok egy érdekeset, és akkor ebből induljunk el. Mit tippeltek egy átlagos európai, tehát átlagos, van ennél sokkal durvább, meg sokkal rosszabb, és például a franciák ugye tudjuk nem fürdenek. De egy átlagos európai mennyi vizet használ el egy nap?
1: Hány litert? Jó kérdés. Nem tudom, 100.
0: Hát én azért annyit nem mondanék, 50.
2: 140-150 liter.
0: Atya úristen.
2: Egy átlagos.
0: Az sok, az nagyon sok, tényleg.
2: Kemény. És akkor én itt elkezdtem gondolkozni, és nézzük már meg, mekkora a kádunk. Hát állítólag abban belefér több, mint 100 liter. Tehát, hogyha te fürdesz, ahogyan én, akkor én már simán meg vagyok az átlaggal. Mondjuk az, tehát én tőlem a világon soha többet ne legyen víz, ami kóla van. Csak nem tudom, hogy a kettő között van-e összefüggés.
0: Hát mondjuk megnézném, hogy lefüldesz kólában, tudod. Az,
1: tényleg így locskolja magát.
2: Mi a zéró kóla nem ragad.
1: Még pezseg is, tudod, pezseg.
2: Az mindent leszed, az mindent leszed a zéró kóla.
1: Egyébként tényleg?
2: Na, de
1: nem
2: hogy,
1: csak a zéró a rendes is.
2: De hogy tényleg ez annyira durva, hogy ide tudunk jutni, és értem én azt, hogy dögmeleg van. De hogy azért ez még csak néhány nap. Tehát, hogy azért nem teltek el még hetek, meg hónapok.
0: Egyébként ez az igazán durva, igen, és nem közben azon gondolkoztam, hogy azért 140-150 liter, nem tudom az, hogy jön ki, tehát még akkor is, hogy te leengeded a
2: figyelj, kádat. Te zuhanyzol, nem?
0: Én zuhanyzom.
2: Azt mondják, hogy ez kijön, nyilván zuhanyfejtől függően, de egy 10 perces zuhanyzással is lenyomsz 100 litert.
0: Te, én gyorsan zuhanyzom.
1: Hát egy 10 percig, hát direkt azért zuhanyzik az ember, hogy igen, kevesebb vizet fogyaszt.
2: Hát de jó, de előtte megnyitod, nem, hogy jó legyen a hőmérséklet, addig kimész, főzöl egy teát.
0: Persze. Aztán...
1: Ja, persze, igen. Ne. Hát meg ugye én például én úgy szoktam, hogy ugye először locsolom magam, utána ugye test, mi az, nem? Testápolót mondtam, de nem, az utána jön. Szóval, hogy tusfürdő, és akkor utána, tehát hogy még addig, amíg ugye tusfürdőzöm magam, addig is leállítom a vizet.
0: Én hát, is, így van.
2: De hogyha igazán...
0: De nem együtt zuhanyzunk, tehát hogy még mielőtt valaki esetleg összerakná idomikailag.
2: De hogyha igazán... Hagyom ezt a gondolatot. Minden vizuális hallgatónk, vizuális.
1: Csak annyira gyorsan lereagált, ugye?
0: Csak annyira rácsaptam, hogy én is, hogy mondom.
2: Andi, szokott hagyni a pinyakoládás tusfürdőjéből, vagy azt minden használja?
0: Mondtam már most már grapefruit gyömbér vagy mi.
2: Mondtad.
0: Kis tudom mondani. Na. Te ilyet használsz, Andi?
1: Én kókuszosat most.
0: Na látod, egzotikus.
2: Ez most bizonyítja, hogy két külön helyen zuhanyoztok. Kizárt, hogy ez a kettő egy helyen legyen. Teljes koktél, tiki bár van nálatok, jó?
0: Tiki bár.
2: Vagy az Armannál van a tiki-tiki.
0: Tiki-taka.
2: Lényeg a lényeg, hogy úgy lennétek igazán tudatosak, és úgy csinálnátok igazán jól, hogyha
0: együtt zuhanyoznak.
1: Egyszerre zuhanyozom mindenki. Menjen át a zomszéd.
2: Maradjunk a zuhanyzásnál. Mert azon nagyon sokat lehet spórolni, mert hogy ne a kádat töltsd fel, hanem van egy ilyen zuhanytálca, az bedugod, feltöltöd, abba beleülsz. először megfürdik a Roland, és akkor utána még abban a család többi tagja is. Tehát nyilván te vagy a család fő otthon, tehát na, utána jöhet a feleséged, aztán jöhetnek a gyerekek.
0: Hogyne, egyébként, ha lenne ilyen pontfordítva, lenne
2: csak
0: a sorrend
2: meg
0: szerintem.
2: Kell várni, míg leülepszik az aljára, ami lejött.
0: De akkor már inkább lavor.
2: Lavor?
0: Hát akkor már nem, tehát ha már mindenképpen sportolni
1: akarsz. Nem, a gyerekek a legkoszosabbak, őnekik kell utoljára fürdeni.
0: Ja, nekem csak a fantázián mocskos.
2: Mondjuk egyébként az Andi ötlete sem rossz, tehát hogy menj át a szomszédba.
1: Na,
2: tehát, ugye? Ha ma mindenki együtt fürdik a szomszédjával, akkor az a sok fizetek lenne spóra.
1: Mindig máshol fürdünk, hogy ne csak az egyik használja.
0: Akkor én ezúton üzennék a szomszédomnak, Gábor, 8-kor kopogok.
2: Jövök. És nem kell semmi rosszat elképzelni, semmi szexuálisat, tehát lehet, hogy a férjek a férjekkel, a nők a nőkkel, tehát hogy fürödhetünk így, hogy ne legyen semmi durva.
0: Ez a férje, most erre idézhetnék a torrentéből, de nem fogom megtenni.
1: Igen,
2: gondoltam, hogy ez az idézet megvan neked. Ne, az is mindegy egyébként, hogy hol. Tehát jöhettek háromszor hozzám, mert igazából az a lényeg, hogy összességében az ország, tehát most nem az én érdekemet nézzük, nem én akarok spórolni, hanem az országnak akarjuk megspórolni a vizet. Uh-huh. Jó, még egy gondolat.
0: Várjál, mert már értem ezt a felvetést. Mondjuk neked nincs olyan vonzó szomszédod. Tőled elköltözött már onnan a tömbből a
2: szilikonos lány?
0: A szilikonos lány?
2: Én félek tőle, hogyha víz ér hozzá, akkor lejön a szája. Tehát, hogy így nem biztos, hogy ezt szabad mosni. Nem, tényleg nem tudom, hogy
0: vízálló a szilikon szerintem.
2: Hm? De a festék, ami rajta van, az nem biztos.
1: Megfenntartja a vizen, tudod.
2: Én lehet megijednék tőle smink nélkül amúgy. Nagyon durva lenne.
0: Ja, azt mondtad, igen, hogy ő egy ilyen erős, de ő ott lakik még?
2: Meg se ismerném. A nagyon durva még igen, a kevésbé durva elköltözött.
0: Ja.
2: De ketten voltak ők barátnők, de a nagyon durva az napról napra durvább. Tehát, hogy már lassan nem ismered meg tényleg. Na, lényeg a lényeg, hogy itt elsősorban a fő probléma az, hogyha túl alacsonyra megy ezekben a víztározókban a vízszint, vagy túl nagy a felhasználása ezeknek, kevesebb jön be, mint amennyi kimegy, akkor maguk a rendszerek is romolhatnak, és ez több milliós kárt okozhat. Tehát azt érzékelem itt, hogy azért még van víz, de hogy egy bizonyos szint alá nem nagyon kéne menni.
0: Igen, meg ugye azt mondják, hogy egyes helyeken a fogyasztás már a normál vízigény kétszeresét is eléri, hát nyilván ebben a dögmelegben többet is iszunk, meg mondjuk adott esetben többször zuhanyzunk egy nap, vagy valaki, ne adj Isten, többször fürdik, de mondjuk inkább a több zuhanyzást lehet mondani, szóval nyilván ez meg ráadásul növeli a vízfogyasztást.
2: Újabb spórolási tippek, ne húzzátok le az egyest, csak a kettest, vagy várj, melyik a kettes? Barna megy, sárga marad.
1: A kicsi és a nagy, így szoktuk mondani, és kicsi. Akkor könnyebb megkülönböztetni.
0: Ja!
2: Kicsit nem húzod le, mert akkor ott spórolsz.
0: De hát nem csinálunk ki egy gyereket.
2: Nem, én nem spórolom?
1: Nem, itt főként az a baj, hogy most áll neki mindenki otthon csapvízzel autót mosni, mert rá van kötve ugye a kertesházaknál, akkor locsolgatni feszt, mert hogy nehogy kiégjen a fű.
2: Na, Roland,
1: akkor avval töltik fel ugye a medencéket, tehát itt főként ezekkel van a probléma. Nem az, hogy most én mennyit iszok egy nap például csapvizet, vagy mondjuk mennyit fürdök. Bár mondjuk a fürdés az azért jobban, de hogy az, hogy mennyit iszunk, az nem. És az a baj, szerintem itt a mentalitással van a probléma, tehát hogy szerintem sokan úgy vannak vele, hogy nehogy már nekem valaki megmondja, hogy én mennyi vizet használjak, meg mire használjam a vizet. De itt nem ez a lényeg, tehát fel kell fogni, hogy itt globális probléma van. Tehát, hogy nem magunkat nézzük már, most hadd égjen már ki az a fű, hát most nem tehetsz el, tehát nem tudsz mit csinálni.
0: Sok kicsi az így összeadódik, igen. Látjátok, én vagyok maga a megtestesült környezettudatosság. Műfűben van, nem kell locsolni.
2: Az a műfű előállítás, az biztos nem kellett víz.
0: A medencét nem is állítottuk föl. Tehát most erre a nyára semmi.
2: Majd megnézem, hogy a ráolvad.
1: Csak megvettétek.
0: Nem, tavaly nem állítottuk fel a medencét, meg idén előtte, igen.
2: De az, hogy Roland valamit nem állít fel, hát, na igen.
0: Jó, hát,
1: újdonság mi?
2: Majd megnézem, Roland, mikor ráfolyik a kocsidra a gyep, és így ráolvad, az milyen lesz, az mennyire fogsz neki örülni, mikor így a cappantos kis gumifűből kell kijönnöd a kocsiddal. De oké. Na, Andi nagyjából felsoroltad, te nagyon vágod ezt a témát. A másodfokú riasztásban ezek vannak. Tilos tömlővel locsolni, tilos autót mosni ivóvízzel, tehát a WC-ből kivett vízzel moshatod, tilos medencét tölteni, illetve mezőgazdasági szinten vannak vízhasználati korlátozások, meg más nagy vízfogyasztókat is korlátozni kell. Oké, értem. Autót mosni végül is lehet homokkal,
0: Persze, azt hogy szokták tanácsolni.
2: Leszedi a koszt, szép csillagos lesz.
1: Hát, de nem kell annyit autót mosni.
2: Jó, de tehát, én engem a medencerész zavar. Tehát, hogy nem lehet az, hogy nekem megvan a napi 140 literem, de én ezt a medencébe rakom, és akkor 3 nap alatt van valami, amiben hűsö lehetek? Tehát nekem az kell.
1: Hát, de itt szerintem azokkal van a probléma, akik folyamatosan töltik újra, szerintem.
2: Ja,
1: tehát, hogy hideg legyen, mert hogy ugye nyilván ebben a dög melegben felforrósodik hamar a víz, és akkor már nem olyan jó hűsölgetni azért ott benne, és szerintem ugye rátöltenek sokan, gondolom, hideg vizet, és itt ezzel van a probléma.
2: Na és itt jön be az a pont, ami engem teljesen sokkolt, vagy meglepett. Keida Kustányban például bejelentették ott a wellness fürdőben, hogy bizonyos medencéket már nem töltenek meg. Mm-hmm. És képzétek el, neked oda van a nyaralásod, le van foglalva, minden le van kötve, most ilyen brutál, hogy akciókat is küldenek mindenkinek, de egyszerűen közlik, hogy vízhiány miatt bocsi nincs, és tök érdekes, hogy hogyan döntöttek, megnéztem, hogy melyik medencéket nem töltik meg, és például nincsen megtöltve a gyerekmedence. És először azon kezdtem gondolkozni, hogy ez milyen hülyeség, majd pont azt nem töltött, tehát a gyerekeknek kell medence. Aztán rájöttem, hogy 1. A gyerekek bemehetnek a nagyobbba is, 2. A gyerekmedence az, amit napi szinten le kell engedni. A kintiből is azt nem töltik meg, amit napi szinten le kell engedni. Tehát amiben van vízforgató, meg ami tud működni, az működik, az üzemel, viszont amit napi szinten cserélni kell, az már nem megy, de ez milyen szomorú.
0: Hát oké, hát szomorú, de tök érthető, mert ez az, ami tényleg nem a létszükséglet kategória.
1: Meg nem, tehát hogy ez igazából tökre kiszámíthatatlan, tehát hogy ez ugyanolyan, mint hogyha lefoglalsz egy nyaralást 2-3 hónappal előtte, és akkor pont azon az időszakon ugye hát beborul az ég, meg esik az eső, tehát hogy ez most pontosan ugyanolyan, most sajnos a vízhasználattal van ez, hogy most nem töltik fel a gyerekmedencéket.
2: Oké, most itt azt még elmondom, mert ez egy hasznos info, hogy 100 literre bíztat a World Health Organization. Tehát azt mondják, hogy 100 liter víz kéne egy embernek egy napra, ezt kéne megoldanunk. De mi lenne veletek, és ezen még filozzunk el egy kicsit, hogyha 24 óráig nem nyithatnátok meg a csapot?
1: Hát baromi szomjasak lennénk, szerintem.
0: Hát nem ebben tudom. A dögmelegben például az...
2: Na ugye folyton azt mondjuk, hogy igyon mindenki eleget.
0: Igen, a mosakodás, a zuhanyzás, még inni tudsz mást, tehát azt még meg tudod oldani.
1: Hát azt
0: oldani.
1: Tudod persze, meg tudsz venni ásványvizet nyilván a boltban. Hát most egy napig szerintem...
0: Egy napig hát, ki lehet
1: egy napig
0: bírni.
1: Legyünk büdösek.
2: Hát használjátok ilyen izét, ilyen nedves kendőt? Tehát, hogy csinálnátok ilyen cicamosdásokat?
1: Vagy... Azt lehet, igen.
0: Hát én bevásárolnék egy pár zsugor ásványvízzel, aztán akkor azzal mosakodnék.
2: Tehát ásványvízeznél.
0: Persze. Hát,
2: szénsavas?
0: Szénsavas, persze, hadd csípjen.
2: Pezsegjen?
0: Pezsegjen.
2: Jó.
0: Mikrodzsakudzi.
2: De akkor várjál, WC-t például tényleg nem lehetne lehúzni egy napig. Akkor elmész a Mekiben, vagy keresel valami olyan helyet, ahol nem
0: itt,
2: otthon vagy.
0: Itt a rádióban.
2: A rádióban intézed a dolgot.
1: De ha globálisan nem lehetne.
0: Az gáz.
1: Sehova sem mennék.
2: De nektek van több WC-tek, nem?
1: Hát egy napig ki lehet bírni.
0: Kettő, igen.
2: Én, mint családfő, az egyiket bezárnám magamnak. Az a privát WC-m. A többiek oldják meg a műfűn, ha olyan.
0: Mint elbánti, ugye? Tehát, hogy úgy.
2: Amúgy a műfű alá be lehet rakni dolgokat, hogyha zavar.
0: Ádi, nem fogsz átjönni hozzánk.
2: Szerintem ez nem.
1: Utána átnéznéd minden 4 centiméterét.
0: Átjönd a kertbe, nem engedlek ki.
2: Szerintem ez nem most dölt el, de véljük úgy, hogy így. Jó, figyelj, minden esetre engem ez most figyelmeztetett, tehát például van ez, amit mindig elmondanak, amit én eddig megtettem a földért. Kólát iszom, tehát hogy igen, nem fogyasztom a csapból a vizet fölöslegesen, illetve az még benne van, hogy például fogmosásnál tudom nagyon alap, de fogmosásnál én ugye elzárom a vizet, amikor éppen nem iszom belőle, vagy nem használom.
0: Jó, hát az alap, igen, meg
2: de
0: tényleg.
2: De mit tegyek még? Tehát, hogy
0: hát ne fürödjél, hanem zuhanyozz.
1: Ne fürödjél. Csináld azt, amit én mindig csak vasárnap fürdök, és a többi napon zuhanyz.
2: De jó, akkor beszéljük meg, hogy holnap...
0: Azért az jó volt, hogy folytattad a mondatot. A fürdök után nem hagytad abba.
1: Hát mert az a fürd, nekem az a fürdés, amikor beülök a kádba.
2: Igen.
1: A zuhanyzás, meg a zuhanyzás.
2: De vés, tehát, az úgy, hogy akkor minden nap zuhanyzol, és akkor összegyűlik a víz az utolsó napra, és akkor abban?
1: Istenem!
0: Jó, akkor erre már félre mondom rá, hogy nekem is ez a logika, de amúgy tényleg, de...
1: Úristen, gyerekek!
2: Jó, csak annyi, hogy akkor ma megyünk hozzád, Roland, és akkor 7-kor fürdünk.
0: Hát úgy, várjál, mindenképpen úgy fürödjetek, várjál, hogy vannak a meccsek, tehát, hogy
2: a meccsek között.
0: Elefántcsatpart, Norvégia, igen, akkor a meccs alatt fürödjetek, mert én a szünetben szeretnék zuhanyozni.
2: Holnap Roland, aztán Andi, aztán jöhettek.
0: Így lehet csatlakozni?
2: Persze.
0: Hogy a francban ne.

0: Foci rajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620-978-978-5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeledt dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítása több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Kárnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
4: Panoráma Piknik újra a Duna Residence-ben. Július 4-én ismét megtelik élettel a Dunaszent Miklósi domboldal. Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jó kedved. Mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést.
5: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról délután 2-től este 10-ig.
4: Család és kutyabarát környezetben.
5: A belépés 14 év alatt ingyenes.
4: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Szerda éjfélig meghosszabbodik a harmadfokú hőségriasztás. Az Egyesült Államok 300 millió dollárra emelte a felajánlott segély összegét Venezuelának. Zárva lesz holnap a tatabányai polgármesteri hivatal. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. Szerda éjfélig meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben hétfőn. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a tartós helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Hozzá. A rosszul létek megelőzése érdekében azt kérték, lehetőség szerint senki se tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között, és kerüljék a megerőltető fizikai munkát ebben az időszakban. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Az Egyesült Államok 300 millió dollárra emelte a földrengés sújtotta Venezuela számára felajánlott segély összegét, közölte az amerikai külügyminisztérium hétfőn. A közlemény szerint minden humanitárius támogatás segélyszervezeteken, részben nemzetközi, részben amerikai, nem kormányzati partnereken keresztül jut el a rászorulókhoz. Az anyagi segítségnyújtáson túl az amerikai haderő déli parancsnokságának irányítása mellett katonai egységek logisztikai támogatást nyújtanak légi és tengeri eszközökkel, így Venezuela partjainál lát el szolgálatot a Fort Lauderdale csapatszállító hadihajó, áll a külügyi közleményben. A tájékoztatás szerint jelenleg is a földrengés sújtotta térségben dolgozik több kutatómentő csapat az Egyesült Államok több térségéből, mintegy 300 szakemberrel és 23 mentőkutyával. Zárva lesz a tatabányai polgármesteri hivatal július 1-én szerdán a köztisztviselők napján, a többi munkanapon a megszokott rendben várják az ügyfeleket. Július 3-án pénteken este 6-tól Szép szavak, szép hangok a könyvtár udvarán címmel zenével egybekötött zenés felolvasó estet tartanak Komáromban a könyvtár udvarán. Felolvas Zsédenyiné Horváth Krisztina, szaxofonon játszik Musit Székely Anna, a belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Füllett, meleg, napos idő várható ma, csapadékra nem kell számítani, 35 és 38 fok közötti értékeket mérhetünk Vármegyénkben. Extrém erős lesz az UV-sugárzás, így gondoskodni kell a bőr védelméről, a hőségben pedig ne felejtsenek el megfelelő mennyiségű vizet inni.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Íj és Roland és Rédl Ádám. Íj és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: Morgen!
2: Mosolygós reggelt, 8 óra után hello. 4 perccel. Hello, hello, szevasztok! Gyorsan elmondjuk a játékunkat, aztán beszélünk minden másról is. Pörög a foci VB, ugye például tudjuk, hogy a paraguayiaknak nagyon jó a német kiejtése. Nagyon frappáns.
3: Ez mekkora vicc! Ez mekkora vicc!
2: Hát ez nagyon rossz volt. Ez legalább olyan rossz volt, hogy bejátszottad, mint az én poénom. Na, szóval ugye Paraguay kiejtette Németországot, Marokkó kiejtette Hollandiát 11-es párbajban, úgyhogy vannak azért bőszem meglepetések. Lehet tippelni ma is egy bizonyos mérkőzésre. Ez a Franciaország-Svédország összecsapás. Este 6-ig várjuk a tippeket. A rendes játékidő végeredményére tippeljetek. Ha döntetlen tippeltek, akkor azért írjátok oda, hogy utána, ha hosszabbításon vagy 11-esek, akkor mégis kit vártok továbbjutónak, mert hogy első körben azok között sorsolunk, akik teliben találják a pontos végeredményt a rendes játékidő végén. Utána viszont azok között, hogyha ilyen nem lenne, akik a továbbjutót eltalálják. A napi nyereményünk 4 óra dárcozás.
3: Önfelett
2: dárcozás, akár barátokkal, akár családdal, a tatabányai Huggies darts felajánlásából.
3: A főnyereményünk pedig egy wellness hétvége, 2 fő részére, 3 napra, 2 éjszakára, a félpanziós ellátással a Duna Residence felajánlásában.
2: Úgyhogy ezeket mind megnyerhetitek. SMS-ben vagy Viberen is jöhetnek a tippek, tehát ma a Franciaország-Svédország meccse a saját nevetekkel együtt egészen este 6-ig, 0620-978-978-5-ös. Ennyit a tippjátékról. Közlekedési helyzet: az M1-esen a 30-as és a 20-as kilométer között van torlódás, nyilván a Budapest felé vezető oldalon, viszont szerencsére baleset nem nehezíti a közlekedést, ezt most már külön el kell mondani, mert eddig az elmúlt napokban mindig volt baleset reggel.
3: Időjárás fronton pedig 38-ra toltuk ki a csúcsot, tehát annyi lesz ma, dögmeleg, már most 26 fokot mérhetünk, egyébként tűzönapon ne legyetek, higgyatok folyadékot, és ugye mondta itt Andi a hírekben, de meg lehet nézni online, vannak hűtött területek, ahova be lehet menni, és itt most nem a bevásárlóközpontoknak a hidegpultjára gondolok, hanem vannak olyan helyek, ahova ilyenkor be lehet menni biztonságosan.
2: Pedig ott is egyébként egy-két szupermarketben kifejezetten hideg van.
3: Párizs itt a hónalás, a többi. Na, Péter SMS-ét imádom. Sziasztok! Tarján Újtelep megállóban maradt érettségi bizonyítvány, és egy fotót küld róla. Valaki ott hagyta az érettségi bizonyítványát, nyilván személyiségi okokból a nevét nem mondjuk be, de hogyha valaki elhagyta az érettségi bizijét, akkor ezt tudja róla. Egyébként egy hölgyről, egy nőről van szó, és nézegettem itt az osztályzatokat, magyar nyelv és irodalom közepes. Szegényem. Matek, elégséges. Jó, ezt elnézzük. De úgy látom, hogy történelemből jó, és németből pedig jeles. Szóval szerintem meg lesz az életben, nem? Milyennek képzeled őt?
2: Igen, hát figyelj, olyan, aki a matekot nem szereti, de nem sokan vannak, így inkább ilyen humán beállítottságú.
3: Igen, és magyarból meg rossz tételt húzott, bízunk ebben, nem?
2: Ez így lehet. Na, magadra ismertél, drága hallgató, és jártál Tarjánban, és volt nálad érettségi bizonyítvány, de már nincs. Ugye? Akkor nem... sanszos, hogy az ott van, és akkor összekötünk Péterrel.
3: Mert nem tudom, te egy ilyen ér...
2: Mármint nem kötéllel.
3: Te egy ilyen ér visszamennél?
2: Hát egy érettségi bizonyítvány?
3: Hát egy ilyen ér.
2: Hülye vagy? Hát bármilyen érettségi bizonyítvány visszamennél. Hát ne viccelj már. Hát azért egy bármilyen hivatalos okiratot pótolni, az szerintem egy nagyon macera.
3: Ja, praktikus oldalról közelíted
2: meg. Persze, hát macera, hát minden ilyesmit pótolni, az tényleg maceres.
3: Mert ezt amúgy mikor kapod meg, ezt az évzárón adják a kezedbe?
2: Nem az évzárón. Amikor... az érettségi után, de tehát hogy... amikor a szóbeli érettség... Te nem érettségiztél?
3: De rég volt, de lemegy a szóbeli, nem kapsz a kezedbe, vagy ott belenyomják rögtön utána?
2: Hát nálunk az volt, nálunk kiosztották, igen.
3: De mi, lemegy az utolsó nyilván, mert akkor az utolsó szóbeli után kell, hogy megkap.
2: Igen, és akkor megkapják a bizonyítványt. Figyelj, mai napig látok ilyet egy pózolnak, tehát, hogy meg iskolák tesznek ki fotókat, ahogy lezárult a szóbeli, és akkor ott van az osztály, mindenkinek a kezébe a bizonyítvány, gyanítom, ez manapság is így.
3: De akkor erre nincs egy külön bankett.
2: Nem, nincs.
3: Jó. Tehát valószínűleg ez a valaki, aki ezt elhagyta, ezért ez egy dologért ment aznap.
2: Hát meg szóbelizni. Tehát az lehet, hogy aznap szóbelizett, de minden esetre eléggé fontos, hogy meglegyen.
3: Na várjál, váltok izé vazulnénibe. Fogadjunk, hogy az iPhone megvan. Fogadjunk, az megvan.
2: Na jó, azt figyelj, ha belegondolsz, hogy melyiket nehezebb vagy költségesebb pótolni, akkor azért megérted a dolgot.
3: Még mindig? Oké, de egyébként lehet, hogy befotózta magának, és elég az az életére. Jönnek a tippek egyébként, az a baj, hogy többen tippelik a papírformát. Na mindegy.
2: Hát véletlenül azért, mert nyerni akarnak.
3: Ja, erről szól? Itt mindenki arra megy, hogy nyerjen?
2: Igen, és akkor milyen jó fej voltam, ugye én választottam ki a nap meccseit, hogy nem az elefántcsontpart Norvégiát választottam, ugye? Mert aztán ott megmondani, hogy mi lesz a vége?
3: Igen, de szerintem én azt érzem rajtad, hogy most itt az elején még kedveskedsz, meg arra mész, hogy a környező emberek azért a környező focit jobban vágják. De valószínűleg lesznek itt durvább napjaid.
2: Hát lehet, meg aztán lesznek durvább meccsek, tudod? Tehát, hogy innentől kezdve, hát például Brazília, ugye, majd az elefántcsontpart Norvégia meccs továbbjutójával játszik.
3: Igen.
2: Hát azt is számolja ki az, akinek hat anyja van, bár nyilván ugye papírforma szerint a brazilok az esélyesek, de hát azért láttuk, hogy tegnap a japánok ellen olyan közel se parádéznak.
3: Egyébként most a brazil fronton neked mennyire indul be a lelked meg a szíved? Tehát, hogy amikor láttad őket focizni, tudom, hogy te úgy igazán brazilos vagy, azt érzed, hogy ez a csapatod?
2: Hát nem.
3: Nem.
2: Tegnap, amikor elkezdték ívelgetni a labdákat be középre, akkor így fogtam a fejem, hogy figyelj, volt egy, a Viniciusnak volt egy olyan megindulása, aminek a végén kapufa lett. Nagyon jól védett a japán kapus, Suzuki. Tényleg így hívják.
3: Világos.
2: És nagyon jól védett a srác, ő még beleért, az előtte egy gyönyörű szóló volt. Ha az bemegy, a VB gólja. Tehát az egy igazán brazilos megmozdulás volt. Az nagyon szép volt.
3: Csak Suzuki jó volt.
2: Csak, igen. Úrban volt ez Suzuki.
3: Ez nem szemétermék megjelenítésnek? Semmilyen szinten?
2: Ez semmilyen szinten, hát neki ez a neve.
3: És hogyha van humora a szülőknek, akkor ez Suzuki Vitara lesz, hogy valami ilyesmit tudnak csinálni, hogy Ignis, kis Ignis.
2: Ja, kis Ignis.
3: Nem, tök jó neveket. Egyébként autónevekből jót lehet, szerintem a Mercedes is menő. Az egy szép név.
2: Szép név, igen.
3: Kia. Biztos van Kia is.
2: Hát ezt nem hiszem.
3: De mondjuk, egy betűben tér el a lányodétól, csak mondom.
2: Ettől tudom, igen, de Nia az úgy valahogy annak ilyen szebb a csengése. Olyan puha az N ott az elején, nem olyan kemény, mint van. A K.
3: És meg az is érdekes, hogy melyikből csinálnál férfi nevet például. Férfi vagy nő? Ford.
2: Férfi.
3: Szerintem is. Opel. Ez már nehezebb.
2: Az unisex.
3: Unisex? Tehát ezt adnád ide is, oda is?
2: Az olyan, mint az Andrea, tudod, ami nálunk női, Olaszországban ja, férfi.
3: Igen. Okay. Dacia.
2: Hát az női.
3: Női. De miért? Mert szép nő a Dacia?
2: Mert arra végződik, nem.
3: Nem, a Dacia határozottan nem szép nő. Oké.
2: Okay. Nem, de jól főz.
3: Azt mondnék, hogy kombi vagy nem? Egy terű? Milyen a Dacia? De merre, akkor, vagy szedán? Na, akkor keresek még neked még kettőt, jó? Legyen mondjuk Nissan.
2: Férfi inkább.
3: Mitsubishi? Az meg csajos, nem?
2: Igen, az
3: Mitsu.
2: Úgy egy ilyen Kill Bill 3-ban egy ilyen mellékszereplőnek el tudnám képzelni.
3: Mitsumuci. De amúgy lehetne. Autónévről szerintem tök jól lehetne emberneveket adni.
2: Hát mondjuk így elképzeled a kis védül Mitsubishi.
3: Szerintem szegény. Én nagyon sokáig nem tudtam kimondani amúgy, és rohadtul mérges voltam, mert egy rádiónál kellett mondanom ilyen reklámot, és az utolsó mondatban még benne volt a márkanév, és akkoriban még úgy működött a technológia, nem volt ilyen szupervágó program meg ilyes, hogy egybe el kellett mondani hibátlanul a reklámot, és megvolt minden tökéletesen, és csak belementem a végén, hogy Mitsubishi.
2: Na jó, de az a márka, amit nagyon sokan nem tudta el. Mitsubishitől kezdve volt az minden.
3: Igen, de főleg, hogyha rákészülsz, mert akkor még nagyobb baj. És nekem a mai napon is van egy, mert ezt már ki tudom mondani. Amit ma nem tudok kimondani, az a Xiaomi.
2: De mire gondolsz most? Xiaomi?
3: Azt soha nem. Xiaomi, jó, így, hogy utána mondom, így megvan, és ugyanígy nem rendelek smoothies sem, mert hallod? Azt nem lehet, magyar szájra nem való, vagy magyar szájba nem való a smoothies.
2: Hát mondjad úgy, hogy smoothie.
3: De tényleg, és esküszöm, Petrával mentünk be a tejcsárdába, igen, és ott ő ilyet kért, és egy férfi emberként nyilván meg kell rendelned, és így rám néz az eladó, és úgy, hogy ott van mellettem a Petra, ilyen fiatal csaj, azt mondtad, kérsz egy puszit? És így állunk ott ketten, és az esküszöm megtörtént.
2: És akkor miért nem mondtad ezt? Csak hogy akkor már fokozt, hogy igen, de 2S-sel Y-nal.
3: Nem, ilyen nincs. Ez nem magyar szájba való.
2: Nem, figyelj, egyszer én is beégtem, mert kávézóban valami nagyon különleges kávét akartam kérni, de valami hülye neve volt. Hát szerinted ki tudtam ejteni rendesen? Pedig alapvetően nyelvérzékem nem rossz.
3: Tanulj belőle, kérem a 6-ost. Az étlapról a 6-os.
2: Nem volt sorszámozva sajnos.
3: Á, baj akkor.
2: Pultnál kellett, és ki volt a kérve. És akkor így röhögött is a pultos lány, hogy na nézd már a hülye, hogy
3: ezek direkt szivatnak ezekkel, jó? Roland, jöhet egy randi a strandon?
2: Persze, randizunk a strandon ebben az órában Andival, ez lesz az egyik témánk, előtte pedig jön a Miböki a csőrünket rovat, és akkor gyorsan még egyszer mondjuk el, hogy ma a tippjáték keretében a Franciaország-Svédország meccsre tippelhettek egészen este 6 óráig, a rendes játékidő végeredményét tippeljétek meg SMS-ben vagy Viberen, a napi nyeremény 4 óra dárcozás, ezt majd holnap reggel sorsoljuk, ma ugye sorsolunk majd a tegnapi tippelők között, és van nekünk egy wellness hétvégén kis, ezt pedig a két hetes játék végén sorsoljuk ki a helyesen tippelők között. SMS és Viber számunk 0620 978 978.

0: Itt vagyunk, 7 perccel fél 9 előtt.
1: Hello.
0: És mi böki a csőrünket, rovat? Ezúttal kivételesen nem Andi fog háborogni, hanem én.
1: Nem Roland, igen. Először az bökte a csőrét, hogy nem emlékszik, hogy mit akart tegnap. Aztán kitalálta, hogy egészen sok minden bosszantja, és választott valamit.
0: Úgyhogy van több is, igen. Még egy dolog eszembe jutott. Nem az úgy standard módon időről időre így előjön belőlem, amikor pörgetem a Facebookot, és sokszor látok azért olyan posztokat, amikor mondjuk tanácsot kérnek, véleményt kérnek, segítséget kérnek, különösen például csoportokban látom ezt, akár mondjuk autós csoportok, vagy utazásos, vagy tehát nagyon sok, amik mondjuk ilyen tematikus csoportok, és olyan kommentek érkeznek gyerekek, hogy hát én szégyellem magam a helyett, aki írta. Tehát, hogy a kioktató a például ilyen csoportokban, ez a görges vissza, keres rá, nézz utána, és megy a kioktatás, megy a vagy burkoltan, avagy nyíltan hülyének titulálás, miközben sokszor teljesen kulturáltan, normálisan megfogalmazott posztokról van szó, amik tényleg, tehát, hogy abszolút intelligens módon írják le, hogy ne haragudjatok, valaki tudná segíteni. Ha nem tud segíteni, akkor görgessé tovább. De miért kell neked ezen fölháborodni, hogy más mert egy ilyen posztot írni?
2: Igen, ezeket én is szoktam nézegetni egyébként, hogy most miért kell, miért? Tehát, hogy én nem értem az embereket, komolyan mondom.
1: Hát, miért kell bántani a másik? Gőzt. Nincs
2: én jól. Értem, de hát most miért kell bántani a másikat?
1: Ráadásul
2: hát, törjön össze otthon egy tányért, aztán adja ki a feszültséget.
1: Na, azok már eltörtek, hidd el. De hogy igen, teljesen egyetértve veletek, viszont régen ez úgy ment, hogy arctalanul, vagy profilképnek ki volt rakva, vagy mit tudom én, egy kis kacsa, vagy valami ilyesmi. Most meg már simán megcsinálják arccal.
2: Nagyrészt azért még mindig ezek a virágos, meg nem tudom milyen név nélkül
0: résztvevő. Igen, ez például csoportokban megfigyelhető.
2: Van, amikor kép sincsen egyébként.
0: De vannak, akik tényleg beleállnak arccal, és hogy így...
2: Igen.
0: Tudod, így néha rámegyek egy-egy ilyen drága felhasználónak az adatlapjára. Különösen akkor áll közel a szívemhez, mikor azt látom, hogy mondjuk pedagógus az illető.
2: Uh-huh.
0: Nagyon jó példát mutatsz.
1: Schlager szakmákból? Jó, ide tetszik. És tényleg egyébként előfordul, a pedagógusok szeretnek ilyen helyeken oltogatni.
0: De nem csak ők, most nem akarom rájuk húzni a vizes lepedőt, tehát most nyilván ez minden szakmából előfordulhat.
2: Ez csak egy példa volt.
0: Ez csak egy példa volt, így van. De hogy nem is elkedjünk már így. Tehát könyörgöm, ha nem tudsz segíteni, tehát lehet, hogy mondjuk már a sokadik ilyen posztot látod. Értem, görgessél tovább. Baromi egyszerű. Kevesebb energiát viszel, mint hogy odaírsz egy bunkó kommentet.
1: Igen, egyébként pont tegnap gondolkoztam el ezen a témán, mert strandon voltunk, és görgettem a Facebookot, és fölbukott egy ilyen. De én ott már azt éreztem, hogy kicsit too much. Képzétek el, egy ismerősöm kiírt egy ilyet, hogy SOS, este sok pénzt kell odaadnom valakinek, aki tud segíteni, kölcsön adni, írjon.
0: De ez tényleg?
1: És ez így tényleg. És pont ezen gondolkozom, hogy én ilyet nem írnék ki, akkor sem, hogyha nagyon szorult helyzetben lennék. És hát nyilván, most képzeleted, hogy milyen volt alatta a komment szekció.
0: Na mondjuk ezt hát, megértem.
2: Én nem értem meg ezt se. Nem kell ezt se kommentálni.
0: Hát figyelj, itt azért ez a tátott szájjal abban a bizonyos erdőben.
2: Oké, csak akkor sem kell feltétlenül most érted. Tehát hadd írja ki, ha akarja. Hát most...
0: Persze, én nem bunkót.
2: Én nem értem meg ezt se. Nem kell ezt se kommentálni.
0: Hát figyelj, itt azért ez a tátott szájjal abban a bizonyos erdőben.
2: Oké, csak akkor sem kell feltétlenül most érted. Tehát hadd írja ki, ha akarja. Hát most...
0: Persze, én nem bunkót írnék oda, hanem én

0: szurkálódósan áskálódók, akik meg, érted, most mi mászik rá, amikor amúgy is bajban van a szegény gyerek, meg jöttek azok is, akik ilyen kéretlenül elkezdték védeni. És elkezdtek felsorolni dolgokat, hogy vajon mire kellhet ez a pénz, ami nyilván nem azokra a dolgokra kellhet, de hát nem írsz ilyeneket ki alá, hogy feltételezel dolgokat, amik előtt még mélyebbre viszed, tehát mit tudom én, pénis csökkentő műtét, vagy ilyenet. Nem gépelsz be ilyet kommentbe.
1: Nyilván nem, de hogy tehát ahhoz, hogy valaki egy ilyet kiposztoljon, ahhoz már szerintem valami tényleg súlyos helyzet kell,
2: hát,
1: nem?
2: Hát súlyos, valószínűleg igen. Tehát, hogy már csak ez volt az egyetlen mencsvára, gondolom én, azért írhatta ezt ki. De egyébként az a másik dolog ebben, hogy ugye van, amikor ugye a komment alatti kommentben alakul ki egy háború. Én azon szoktam még így hát mosolyogni néha, meg hát úgy szörnyűködni is, hogy egy némelyik ember hogy tud viselkedni a másikkal. Tehát amikor jön egy másik ilyen, akit tudod a feszültséget akarja levezetni, és hogy egymásnak mennek.
1: És akkor nettó három kommenten belül már személyeskedés van.
2: Igen, igen, igen.
0: De hogy ezeknek az embereknek szerintetek van életük? Mert én pont ezen gondolkozom, hogy ti mikor kommenteltetek utoljára? Már úgy nyilvánosan. Ez nálatok előfordul napi szinten? Ha tetszik valami, azt lájkolom. De hogy ahhoz, hogy én egy kommentárt odafűzzek, vagy odaírjak valamire, én nekem a legutolsó szerintem egy-két hete volt egy ilyen zárt csoportban, amiben a társasházunk van, és ott igazából építette a komment a többieket, tehát segített abban, amit én már megoldottam. Ilyen lehet, hogy van. De hogy valakinek csak úgy odaírjak valamit, hogy így de szép vagy ilyenek, biztos nem.
2: Így de szép vagy.
1: A következő fotóm alá kérném, hogy ezt
0: neked odaírom,
1: hogy így de szép vagy, így.
0: Neked odaírom.
2: Ja, tényleg. De most az más, ha azt írod oda, hogy de szép vagy nagyon csinos vagy nem tudom. Tehát azt azért érted, tehát akkor már inkább ez legyen a kommentben.
0: De még ez se. Vagy akkor, hogyha most kötözködni akarok, akkor odaírom, hogy biztos, hogy fel akartad venni ezt a blúzt. Tehát ilyeneket?
2: Igen, ha kötekedni akarsz, akkor igen, vagy bántani
1: a másik. De meg is fordíthatod. Biztos, hogy nem akarod levenni ezt a blúzt.
0: Így de szép vagy.
2: Így de szép, igen.
0: De tényleg, hogy mi visz rá egy embert, vagy ez egy fajta, ez egy típus, aki szeret, mert az egy dolog, hogy valamit látok, amit tetszik, egy olyan képet kiraksz mondjuk Andi, hogy elmentél valahova nyaralni, és tetszik az a hely, és engem érdekel, hogy hol van. Akkor írok neked messengeren, hogy figyelj már, hova mentél, engem is érdekel. De az, hogy oda kommentárba odaírjam, hogy te hol vagy, de jó, na ezt tőlem olyan távol áll, tehát ezt miért csinálod? Akarod, hogy lássa más, hogy te hozzászólsz a valakihez?
2: Nem feltétlenül, lehet, hogy mondjuk ők nincsenek úgy beszélő viszonyban, vagy nem munkatársak, vagy nem barátok, stb., hogy mondjuk ilyen közvetlen legyen, hogy mondjuk messengeren ráír, hanem lehet, hogy így neki egyszerűbb. Meg teszem hozzá, egyébként ezek a kommentek lehet, hogy segítenek is, mert lehet, hogy valaki nem meri megkérdezni, de ő megkérdezte, és akkor tudod odaírni. Tehát, hogy van ilyen eset is. De ezek még a jó fajta kommentek szerintem.
1: Ezzel nincsen baj. Nincs. Akkor van gáz, ha elkezd beszólogatni.
0: Tehát hogy akkor van gáz, hogyha a keresztapukám azt hiszi, hogy privát üzenetet ír, de kommentmezőbe jön, és akkor Áldi, nálad mikor lesz kislány?
2: De az vicces, amúgy tett az ilyeneket.
1: Majd mesélted már ezt a sztorit.
0: Igen, majd kirakja az öcsém a házassági képét, és megdicsérik a mennyasszonyt, hogy de szép feleségem van, tehát hogy mindenki előtt, az öcsém feleségére.
2: Tehát, jaj.
1: Na jó, de figyelj, a bók az bók, bárkitől is jöjjön, és bárkinek is szóljon. Tehát, hogy ezt igazából akkor így öcsét magára vehette.
0: Na jó, de oké. És
1: az asszonyt is, meg a bókot.
0: Szerintetek, aki mondjuk ödeér egyet, mert ez tényleg tipikus, ezt én is sokszor látom, amit a Roland mondott, hogy görges vissza, vagy az nézél utána, vagy ilyen. Aki egy ilyet odaír, az
2: is rosszul írja
0: oda?
2: Hát igen, az is csak ilyen csak ez a, tudod, ez a zárójelben ott van a fejében, hogy te ostoba. Igen, tehát, hogy na, szóval, hogy ez egy ilyen komment.
1: De le lehet ezt írni kedvesen is. Tehát, hogyha úgy normálisan igen. fogalmazod meg, hogy már többször felvetődött a kérdés, keres rá, és akkor fogsz
2: biztos, hogy
1: kapni hasznos találatokat. Igen. Tehát, hogyha ezt így szépen leírod, akkor egészen más, ugye a stílus maga az ember, szokták volt mondani. Igen. Na, és akkor itt jön elő az, hogy egyesek hogyan kommentelnek. Jó, ahhoz azért kell némi gógyi. Tehát én ugye szoktam mondani, hogy a Facebook előtt csak anyádék tudták, hogy hülye vagy. Na most ezt azért láthatjuk ezekben a kommentekben is.
0: Na jó, de igen. Amikor nem biztos, hogy ebből lehet következtetés levonni, de én sokszor levonok a helyes írásból is. Tehát, hogy amikor nem tudnak leírni valamit, akkor ott már hiába van stílus. Tehát, hogy itt messzebb vagy mélyebben kezdődnek a problémák.
1: Igen, de az megint csak egyébként szerintem a... Én mondom ezt én, aki tudjátok jól, hogy én ilyen nyelvtan őrült vagyok, és tényleg én még ha üzenek valakinek, akkor is odafigyelek, hogy minden vesző a helyén legyen. De hogy

0: Az, hogy van benne egy-két helyesírási hiba, az azt mondom, hogy elmegy. Tehát, hogyha a stílus egyébként rendben van.
1: Egyébként kéne kommentelőket pontozni. Tudod, mint a csillagozás az ilyen szállásvadász meg ilyen helyeken, hogy akkor tudnád azt, hogy egy 5 csillagos kommentátor, tehát amit ő ír, azt úgy megfogadhatod.
0: Ja, ez tényleg, ez milyen jó lenne bevezetni ezt a funkciót, hogy pontozhatod az adott kommentet.
1: Igen, tehát lenne építőtől anyázóig egy skála.
2: Vagy az anyázóknak egy külön csoportot kéne direkt erre fenntartani. Hogy kiéhessék ezeket a dolgokat.
1: Gyere, anyáz itt.
2: Hogy nem másokat piszkáljanak, hanem
0: igen, és egymást akkor anyázó igen. Kommentelők csoportja, ugye?
2: Így. Igen.
1: És ott tényleg ez a lényeg, és akkor mit tudom én, minden nap valaki, aki egyébként teljesen okos, teljesen intelligens, berak valami hülye kérdést, vagy valami hülye posztot, amiben bele lehet kötni.
2: Igen.
1: Szedjetek szét!
2: Igen.
0: És az a durva, hogy manapság már tényleg bele tudnak állni. Én itt szoktam rendre felhozni azt a példát, egyszer a Dombóvári Pisti, ugye a humorista, kitett egy képet egy lecsóról.
2: Ja.
0: Tényleg, egy tál lecsó volt. Egy guszta, tál lecsó. Hát én nagyon szeretem a lecsót, lecsó jó dolog. De hogy az alatt is képesek voltak emberek
1: igen,
0: egymásnak
1: jó,
0: esni kommentekbe.
1: De a lecsó az egy, alapból az egy vita téma. Tehát ott családok mennek szét a lecsón. Raksz bele tojást, nem raksz bele, édes, inkább nem édes, mennyi a szaftja, hogyan. Tehát a lecsón ott kapcsolatok mentek tönkre.
0: De a lecsó mindenhogy jó. Tehát, hogy ne veszünk már össze a lecsón. A lecsó jó, tojással, tojás nélkül, édeskésen, csípősen, lecsó mindenhogy jó.
1: Jó, lehet valamit csinálni ezekkel a kommentátorokkal? Tehát, hogy szerintetek érdemes-e visszaszólni, mert szerintem baromira nem, mert onnan csak még mélyebbre mész, és akkor te leszel az, akinek rögnek a többiek, hogy ott vitatkozik.
2: Hát igen, nem érdemes tényleg, mert aztán utána úgyis. Tehát az, aki már eleve kötekszik, az nem fog megállni.
0: Letiltani, azt érdemes, hogy ne lássa a hülyeségeit. Körülbelül ez a
1: legbölcsebb. Szerintem hagyni kell, hogy elássa magát, nem?
0: Igen, mert egyébként általában az ilyen emberek magukról állítanak ki szegénységi bizonyítvány, nem arról, akiben mondjuk belekötnek.
2: Igen.
0: Jó van, hát akkor legyen ez a végszó.
1: A lecsó jó.
0: Sokkal vidámabb témával, a lecsó pedig jó, így van, és sokkal vidámabb témával jövünk vissza az óra második felében. Randi a strandon? Na hát, ezt jól megkérdezzük Andit, hogy vajon neki volt-e már ilyen élménye? She's Miss California.

0: Mi is levossuk a könnyet, hát az Abdiét max a nevetéstől. Kiderült, hogy Abdinak van gépírásból érettségie.
1: Azt hiszem, hogy benne van az érettségimben.
2: Engem lenyűgözött.
1: A gyors és gépírás.
2: És akkor így elkezdtem kikérdezni, hogy akkor tud-e úgy gépelni, hogy így előre néz, réved, és megkérdeztem, hogy tud-e csukott szemmel is gépelni, mondta, hogy igen. Majd megkérdeztem, hogy Andi, gépelsz egyszer majd nekem. És rávett, hogy igen. És Roland elkezdett röhögni.
0: Hát mondtam, hogy mindenki másra kérné meg az Andi kezét. Hát te a gyors és gépírás, erre pasi még nem kérte.
1: Hát nem. Úgyhogy lehet, hogy azért is mondtam igent, mert hogy annyira meglepődtem.
2: Ez, nekem, aki úgy gépelek, mint a sas, tényleg, hogy felszállni a lecsap, tehát nekem ez lenyűgöző.
0: Két ujjas technika?
1: Lecsap.
0: Nagyanyám ilyen, így gépelne körülbelül.
2: Nem, annál azért jobb vagyok, de nem tudományos. Tehát, hogy így a tipikusan az, mint a beléptető kódok a lakásoknál, a házaknál, hogyha nem gondolkodsz rajta, mindig tudod zsigerből, tehát ilyen memória, mi ez, ilyen idegi memória, vagy minek hívják ezt?
1: Aha, igen, izom
2: memória. De hogyha elkezdesz gondolkozni, büdös életben nem lesz meg. Tehát ha én gondolkozom, hogy hogy kell gépelni, akkor nem lesz meg.
0: Vagy így még néha mellé ülsz. Nem szoktál mellé félre nyúlni? Nem szoktál?
2: Én nem szoktam félrelépni.
0: De csak a kezeddel.
2: De most érted, a helyes írás javítókat például gyűlölöm, de a telefonból még mindig nem iktattam ki. Ott van néha az, hogy ugye kiegészíti előbb.
1: Ja, igen.
2: De igen, néha mellé gépelek, de nekem tehát körülbelül ugyanolyan gyakran használt a backspace, vagy az ilyen visszatörlő gomb, mint az összes betű. Tehát, hogy nekem az ugyanúgy része a gépelésnek, az olyan 3-4 másodpercenként.
1: Csak azt így szokta nyomni, tudod.
2: Azt csak kis ujjal így elcsípem.
0: És te nem az vagy, aki, hogy fölhúzod magad, és a végén az Enter-t azt így már izomból nyomod?
2: Andi, szerint minden gombot hangosan nyomok, nem?
1: Hát itt legalábbis igen. Ott hallottam, csukott ajtónál, hogy nyomja a billentyűzetet.
2: Ahogy van egy tök jó ilyen USB-re köthető külön Enter gomb, ilyen vicces boltok árulják, és egy nagy plusz Enter. És akkor azt lehet ütni.
0: Igen. Egy olyat szeretnél, vagy van neked olyan?
2: Nincsen ilyenem, de tetszene. USB-c-s van.
0: Ilyet kérsz karira?
2: Át, vagy egy kézikönyvet, hogy hogyan kell strandizni. Ugyanis.
1: Strandizni.
0: Randi a strandon,
2: ez az új trend, vagy nem tudom mennyire új trend, de nekem nagyon sokat gyára jutna eszembe a strandra menni első randikon, és mindig eszembe jut egyik barátom, Balogh Gyurinak a mondata, hogy neki az anyukája azt tanácsolta, hogy ha tetszik egy lány, akkor vidd el randizni úszodába. Mert akkor ott látod smink nélkül, meg mindenhogy látod, meg nem tudom, hogy mi. Nem tudom, értem én, de hogy az a kis sejtelmesség ott az elején, nem biztos, hogy baj, hogy ott van. Nekem ez a strandrandi, ez olyan távol áll, mint mondjuk tőled, Roland, a...
0: Na,
1: igen, erre én is kíváncsi vagyok.
0: Balonfi tenyésztés például. Panelparaszt gyerekként, ugye?
2: Így.
0: Na, mondjuk. Hát mondjuk nézd, egyébként ez a randi a strandon, hát nem is az, hogy hogy mondtad, sejtelmesség miatt? Hát legyen meg a sejtelmesség, ezt én a saját testemre értem. Tehát, hogy mindenki jobban jár, ha eltakarom.
2: Hagyjad fél homályban. Jó, akkor mint Rolandnak a magamutogatás. Bár a magamutogatás fecskében. Így jól mondod? Végére értem.
0: Na, de azért igen. Vizuális típusokat most sajnálok.
2: Elgondoltam ezt valahogy behozom, és jobb túl lenni rajta az elején. Aztán innentől már csak fellazulunk. De hogy...
0: Milyen színű fecskében? Valami rikító, hogy legalább ki is szúrja mindenki?
1: Jó, neon sárgában.
0: Az jutott eszembe nekem, és jó van.
2: Lehetne rajta ilyen kresszből egy-két jel.
1: Ami így enyhén átlátszó, tudod.
0: Érdekes vágyaid vannak.
2: És lehetne rajta, de tényleg csak, hogy ne legyen annyira arcbatolós, lehetne rajta ilyen hálós köntös.
1: Ja,
2: ami ilyen rácsos.
1: Igen, mindenképp.
2: Hogy ne legyen annyira direkt.
0: Vagy a borátféle verzió, tudjátok.
2: Jaj, na, abba például
1: úristen,
2: nem mondom, hogy megnéznélek, de azt el tudom képzelni.
1: Ez merénylet az emberiség ellen.
0: Az biztos.
1: De maga az, bárkin,
2: úgy nézel a strandra, hogy ott randizol, vagy tehát most nem arról van szó, hogy csajozol, tehát hogy ott felszedsz valakit, hanem mondjuk megbeszélsz valakivel egy első randit a strandra.
0: Hát nekem ilyen sose jutott eszembe. De tehát olyan nekem volt, hogy ismerkedtem strandon, tehát hogy csajoztam strandon, olyan volt. De föl voltam öltözve. Tehát ez fontos, hogy nem egy szálfürdőnadrágban, mert ha valakit úgy fölcsipek egy gyerekek, az isteni csoda.
2: De rendesen föl voltam öltözve. Azt a helyzetet jó, te jelen esetben akkor dolgozni voltál nyilván ott azon a strandon, tehát volt rajta ruha.
0: Így van.
2: De hogyha valakit elviszel oda randizni, és ő fürdőruhában van, te meg ruhában, az nagyon kínos.
0: Azt tudom.
2: És makkos cipővel hát, megjelensz.
1: Igen.
2: Fogaid között a rózsával, ahogyan már vizionáltad.
0: Igen, vagy tényleg egy szál ilyen neonsárga fecskében, szádban a rózsával.
1: De most képzeld már el ezt a jelenetet, hogy így megjelenik valaki egy ilyenben.
0: Hát én nagyon röhögnék.
1: Hát de ez az, hogy tartod vissza a nevetést.
0: Hát sehogy.
1: Meg hogy
2: Mondjuk meg, lehet, hogy pont ezért működne.
1: Egyáltalán azt, hogy ott látják, hogy veled van.
0: Már azt ki lenne, ugye?
1: Igen.
2: És első mondat, hogy bekennéd a hátam.
1: Úristen.
0: De nem, mert a szájában meg a rózsa, hogy
2: bekennéd a hátam. Kész lángost! De most csak gondoljad végig a randi szituációkat, tehát, hogy itt nem csak a fürdőruhás megjelenés a probléma. Randi kajáknak. De lehet, hogy pont ez vágódna, vagy pont ezzel vágódnál be valakinél, de hogy randi kajának mondjuk kikérni egy lángost.
1: Ma mondjuk olcsóbb lenne, ez biztos. Szerintem egy strandon randizni, talán.
2: Hát most nem. Már azért a strandárak, de na.
1: Hát, hogyha csak lángossal operálsz, akkor.
0: Ahogy a mellkasodon csurog a Nutella a palacsintából,
2: hát, mert itt azt írják, hogy igen, a legnagyobb félelem nyilván sokaknál a fürdőruhás megjelenés. Tehát az az 1.0-ás, mert többnyire még akik jól néznek ki, azoknak is van valami bizonytalanságuk, vagy valami, de oké, lépjünk ezen túl. Nyilván, hogyha strandra mentetek randizni, akkor azért a fürdőruhádat úgy választod meg, hogy az a legelőnyösebben mutasson, meg a legszebb legyen, meg hogyha lány vagy, akkor veszel magadra ilyen kis takarót, oké.
0: Na jó, de ezzel a csajok tudnak operálni. Most a férfiak, hát... Most,
1: hát ők nem nagyon,
0: hát
1: igen.
0: Fürdőnadrág, azon kívül mi van rajtad?
2: Hát ciki, hogyha ilyen, mint a régen az erős emberek, ilyen nem a bikini style, hanem a teljes testet takaró kis gumifürdő ruci.
1: Ja.
2: Úgy vagy amiben Phelps úszott.
1: De akkor, de akkor meg nincs értelme a strandon randizni, csak hülyén nézel ki.
2: Igen. És hogyha van rajtam egy póló, amin egy kigyúrt felsőtest van, azt észreveszel? Az feltűnik, hogy ez csak póló?
1: Hát eléggé.
2: Nem jó. Jó, de oké, ezen mondjuk akkor lépjünk túl. A kajálást megoldod. Itt azt mondják, hogy nagyon oldhatja a feszültséget, hogyha viszel magaddal kis játékokat. Andi.
1: Kis játékokat?
2: Mivel készülsz egy strandrandira?
0: Mivel játszadoznál a strandon?
1: Kártyát.
2: Vinnék. Kártyát viszel? Milyen, tehát ilyen Uno?
1: Olyat, hogy még jól össze is veszünk.
2: Jó, az jó.
0: Vagy vetkőzős póker. Hát sok kört nem kell játszani, hogy vége
1: hát
0: legyen.
1: Hát nem. De akkor tud is strandra kell menni.
0: Hát akkor ott vége.
2: Itt javasolják a frisbeet. A gumimatracot.
0: De ez nem játék a gumimatrac.
2: De miért?
1: Hát ez mit játszol? Ja.
2: Fölmegy rá a lány, lelököd.
1: Ezt lelököd, jó, hát gondoltam, igen.
2: Szerintem ezzel így el lehet szórakozni.
0: Azt mondja, az tipikus jó első randis program.
2: Ez a vízbe döntöd.
0: Ez azért sokat elárul a magánéletet korábbi alakulásáról.
1: És kérdéseket vett fel, hogy hogy jött össze?
0: Petrával jó ideig nem mentetek strandra, ugye?
2: Nem, hát persze, legalább megtartom az ilyen szabályokat. Írnak arról, hogy nagyon kellemetlenné teheti az első randit a strandon, például egy rosszul sikerült hullám, vagy például a homok. Úgyhogy ezzel nagyon kell vigyázni.
1: Aha.
0: Hát a rossz helyekben megy be a homok.
1: Akkor igen, az ott csíp is szúr is.
2: De például lehetne imponálni neked, Andi, azzal, hogyha elmész valakivel randizni a strandra, és mondjuk ott hagy téged egy fél órára, de beáll röplabdázni a többiek közé, és tök ügyes. Vagy az inkább gáz, hogy nem beled foglalkozik.
1: Hát szerintem az gáz, ha egy randin nem azzal foglalkozol, akivel vagy, nem?
0: És közben stíröli a többi strandröplabdázó csajt.
1: Ja.
0: Na, ugye?
1: Igen. Vagy én stírolom a többi fiút.
2: Napszemüveg, oké. Okay. Én azt sem szeretem egyébként, amikor valahol valakivel úgy beszélgetsz, hogy a napszemüvegén keresztül, tehát nem tudod, hogy mit
1: igen,
2: néz.
1: Igen, nem látod, hogy hova néz. Igen, azt én sem szeretem.
0: Hát de egy strandon viszont érthető.
1: Sőt, hát árnyékban kell ülni.
2: Ja, tessék, egy előny a férfiaknak, mert akkor ott nem tud úgy eltévedni a szemed, hogy lebukjál. Másrészt meg, hogyha nagyon nincsenek témáid, akkor oda fölírhatsz így belülre ilyen témákat, amikről tudsz beszélgetni a lányal, hogyha bármi gond van.
0: Akinek már föl kell írni a
1: de
0: témákat, az már elég nagy bajban van.
1: Közelről nem is látod olyan
0: közelről. Ja, és így leveszed,
1: megnézed, hogy tudod, koszos a szemüvegem, tudod, és így észreveszed.
2: Akkor, ami viszont a strand mellett szól, hogy itt nem jön be az a reflex, hogy nyomogatod a telefonodat. Tehát, hogy itt ugye nincsen nálad annyira a telefon, mert ugye víz közelben vagy, meg jobban tudsz figyelni a másikra.
1: Hát szerintem sok embernél ott van a telefon. Én szoktam látni amúgy most is strandokon, hogy nem beszélgetnek, hanem
0: egymás
1: telefonoznak.
0: Ülnek,
1: igen,
0: és nyomják a telefont. Igen. Ez most már helyszíntől független.
2: Uh-huh. De most ott vagy a strandos randin, és nagyon tetszik a másik, viszont eszméletlenül bénán úszik, és mindenki ott nézi, hogy csapkod, mint egy kutya. Akkor próbálsz eltávolodni tőle, vagy úgy csinálni, mintha nem ismernéd, vagy poénra vennéd?
0: Vagy megmenteni.
1: Én inkább poénra venném.
2: De... Inkább poénra vennéd. Jó, hogyha 3 másodpercenként vízipisztolyjal lövöldöz rád.
1: Mi nem tudom.
0: Attól függ, kicsi a pisztolya, vagy nagy?
2: Annyi nem éli ezt a strandos randi
1: helyzetet. Nem, mert ez nem. Én nem mennék első randira strandra.
0: Pedig hármunk biztos. Közül messzetem utatnál a legjobban biztos. Fürdőruhában.
1: Hát az lehet.
0: Nekem hát magasan a léc.
1: Hármunk közül biztosan.
2: De nem. Így kell barátokat, így kell társaságot gyűjteni. Jó, akkor ezek szerint ez esetünkben teljesen kilőtt, viszont azért én szeretnék gyűjteni a hallgatóktól is történetet, hogyha mégis így alakulna a dolog. Szerintem egyébként a strandos randiban még az egy nagyon nagy előny lehet, hogy ott tudod vinni a barátaidat, és akkor tudják nézni messziről, hogy minden oké, és be tudnak segíteni mondjuk egy másik takaróról.
0: Hogy segítenek be egy másik takaróval? Mi, hogy szurkolnak, hogy hajrá, Ádi, befűzöd, vagy mire gondolsz?
2: Nem tudom, mert ilyen helyzetekben nekem a másik takaró mindig anya volt, de a barátok...
0: Antakata! Ne csinálj, ne mondd azt, hogy voltál úgy randézni, hogy strandon, hogy a szomszéd takarón ott ült édesanyád.
2: De hogy is, mindent a műsorért. Minden esetre az azért jó, hogyha van egy szánt segéded, nem egy ilyen helyzetben.
1: Hát miért? A rendes étterves randira is viszel szájnsegédet?
0: Egyedül nem boldogulsz?
2: Vagy... Nem mondd, hogy neked soha nem volt olyan, hogy szóltál valamelyik barátodnak, vagy barátnődnek,
1: hát
2: hogyha
1: persze.
2: Megírod, hogy mit tudom én, giroszkóp, akkor egyből kapj egy olyan hívást, hogy neked menekülnöd kell onnan.
1: Na jó, volt, na. De az a hívás, érted? De te most azt mondtad, hogy települjön ki az egész társaság a randira, érted? Hát és akkor mit csinálnak? Hogy menekítenek ki? Kiemelnek? Vagy mi?
0: Elrabolnak
1: a vízbe?
2: Jó, lehet, ezt még nem gondoltam végig.
0: Ugye, na ezen még van mit alakítani. Na, ha van strandos randis sztoritok, akkor írjatok 0620 97 8 97 85.

0: ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Fontos, hogy a hőségben házi állatainkra is oda kell figyelni, át kell alakítani a védett és Natura 2000 erdők kezelését. Zumba Party lesz Oroszlányban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. A tartós meleg nem csak az emberek, hanem az állatok szervezetét is megviseli, például a kutyák is kaphatnak hőgutát. A legfontosabb éppen ezért a megelőzés, azaz a megfelelő körülmények biztosítása állataink számára. Gondoskodjunk arról, hogy kedvenceink előtt mindig legyen tiszta, friss ivóvíz, kánikulában ne futtassuk kutyánkat, a sétáltatást célszerű a reggeli és a késő délutáni órákra időzíteni. Soha ne hagyjuk kedvencünket a tűzőnapon kikötve vagy a kocsiba zárva. Kertben tartott kutyák esetében pedig gondoskodjunk árnyékos, fedett, hűvös helyről, ahová az állataink behúzódhatnak a hőség elől. Figyeljünk a hőgutára jellemző tünetekre, ilyen a lihegés, levertség, kábultság, magas testhőmérséklet, súlyosabb esetben görcsök, komatózus állapot, és azonnal forduljunk a kezelő állatorvoshoz a tünetek esetleges megjelenésekor. További hasznos tanácsokat a nebih.hu oldalon találnak. A védett és a Natura 2000 erdők kezelésének jelentős átalakítását szorgalmazza a WWF Magyarország a jelenleg hatályban lévő szeptember 30-áig tartó fakitermelési moratórium utáni időszakra. A környezetvédő szervezet az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint biztosítani kell a nem vágásos üzemmódú erdőgazdálkodás, illetve a természetvédelmi erdőkezelés termőhelyi feltételeit, elsősorban a természetes vízellátottságot és a vízpótlást. Vissza kell szorítani továbbá az inváziós tulajdonságú idegen fásztárú fajokat, szabályozni kell az emberi beavatkozás miatt túlszaporodott patás nagyvad fajok létszámát, csökkenteni kell a kitermelt faanyag mennyiségét. Egyidejűleg meg kell szüntetni a tűzifa pazarló felhasználását, különösen a biomassa erőművekben. Segítene ebben, ha az állami erdőket kezelő intézmények finanszírozása úgy alakulna át, hogy a működésüket ne a fakitermelésből származó bevételre kelljen alapozniuk, áll a közleményben. Zumba Party lesz a Szabadban Oroszlányban. Iván Ligárt nemzetközi zumba instruktorral a Bius Team Powered by Nórika szervezésében. Csiszár Anita és a környékbeli zumba oktatók lesznek jelen július 4-én 19 órakor a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán. A program ingyenes. És végül sport. A legutóbb negyedik marokkói válogatott 1-1-es döntetlent követően 11-esekkel 3-2-re legyőzte a holland csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőbe jutásért rendezett monterrei mérkőzésén. A korábban háromszoros ezüstérmes európai gárda sorozatban a negyedik VB-jén búcsúzott hosszabbításban vagy 11-esekkel. Legutóbb 2006-ban Portugália múlta felül rendes játékidőben a kieséses szakaszban, azóta Hollandia a 2010-es finálét hosszabbításban a spanyolok ellen vesztett el, majd 2014-ben a 4 és 2022-ben a 8 között 11-esekkel maradt alul Argentínával szemben. Marokkó szombaton a 16 között a társházigazda Kanadával találkozik Houstonban.
0: Időjárás.
1: Füllett, meleg, napos idő várható ma, csapadékra nem kell számítani, 35 és 38 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben, extrém erős lesz az UV-sugárzás, így gondoskodni kell a bőr védelméről, a hőségben pedig ne felejtsenek el megfelelő mennyiségű vizet inni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám reggelt, sok telefonálást, 0630, ugye június 30-a van, 9 Hello. Óra, 5 perc, jöttek itt közben az üzenetek, még itt az előző óra témáihoz. Ugye beszélgetünk például a kommentekről, és jó ez a blues, csak kár, hogy rajtad van.
3: Egy ilyen mondás. De ilyet megírni, ez. Na jó, erre reagál egy nő?
2: Hát szerintem reagál, csak nem úgy, ahogy azt...
3: Kacsintost, nem kacsintost.
2: Bár figyelj, de az a... csibészség, a zsiványság, az a fajta szemtelenség, ami azért egy minimális bókot legalább hordoz magában, az szerintem a legtöbb nőnél bejön.
3: Oké, de szerintem nagyon függ attól, hogy ki a komment eldobója. Tehát biztos, hogy itt megvizsgálja, hogy kinek, mert biztos, hogy vannak nagyon ezek a nyálcsorgatós beírósok is.
2: Ja persze, tehát ez nem a nyálcsorgatós pervers 60-as bácsi, aki odaírja mit tudom én, Tündike 23 képe alá ezt. Lehet, hogy az nem annyira jön be.
3: Lehet ilyenre használni a ChatGPT-t? Tehát lehet az, hogy a kreatív csajozós kommenteket megíratod vele, vagy ez nagyon gáz lesz?
2: Írassál vele, kíváncsi vagyok, hogy miket fog írni. Addig én olvasok inkább hallgatói üzeneteket. Aztán jött még egy ilyen fecótól, vagyok egy pár csoportban. Az egyik autótípus csoportban minden nap megkérdezik, hogy mit nézzek meg vásárlás előtt. Ilyenben én is vagyok fecó, azt én is szoktam látni. Azért ez sem normális, hogy mindennapos téma. Igen, és akkor sokan ezeken akadnak, hogy figyelj, ezt minden nap fölteszik, görgessél vissza, keres rá, és akkor rájössz. Egyébként valamilyen szinten érthető, mert hogyha valaki nyitna egy automárka felé, és szeretne egy picit utána nézni, szeretne képben lenni, tehát hogy a szándék díjazandó, csak igen, ha belépsz, akkor kezdj el visszagörgetni, és egy csomó kérdésedre választ kapsz.
3: Igen, világos, csak nem tudom, ennem erre kéne legyen egy ilyen adminisztrátor, aki ezeket szűri, vagy mondjuk attól még berakhatják a kérdést, és valameddig ott van. Aha, értem, mert hogy minden nap jön a kérdés, minden nap ugyanúgy, minden nap ugyanott, és aha, ebbe lehet valami, hogy ez feszültséget szül. Igen. Közben itt irattam egyébként, és nem jók, figyelj, ilyenek, hogy valaki túl magasra tette a lécet, vagy azt hiszem a fotózásnak most lett egy új mércéje.
2: Nem, írd meg neki, hogy sokkal szemtelenebb legyen. Sokkal szemtelenebb. Lehet egy picit huncut, kis pajkos. De mindenképp szemtelenebb.
3: Boncot.
2: Igen, igen. Közben egyébként a előbbi órában ugye elakadtál, hogy mi az, ami távol áll tőlem.
3: Móni segített,
2: mint Rolandtól a kosárlabdázás.
3: Igen, ez jó, mert egyébként annyira sok minden ezért ez, de mondjuk lehetett volna az is csak simán, hogy mint Rolandtól a kosárpalánk.
2: Igen, az pláne. Ja. Egyébként a kosárlabdát szeretem. Volt egy osztálytársam, aki nem volt sokkal magasabb, mint én, de zseniálisan tudott játszani.
3: Figyelj, az emelkedésed jó, akkor jó. Nekem az a baj, hogy hiába vagyok magas, nem emelkedek, mert nem volt rá szükségem evolúciósan, hogy emelkedjek, tehát nem tudok ugrani.
2: Evolúciósan nem volt rá szükségem, de szépen mondtad.
3: Igen. Na figyelj, nem jobb. Tehát ugye ez nagyon műanyag. Van itt egy ilyen, hogy na jó, ezt azért már személyesen is ellenőriznem kell.
2: Ez nagyon gáz.
3: Ugye? Én is azt érzem, hogy mindegyik. Akkor vigyázz, még azt hiszem, direkt nekem tetted ki.
2: Ez szimplán tahó.
3: De mit képzelsz, hogy ez tud ilyen nyálcsorgatós, túlsúlyos.
2: Igazi pervers bácsis komment.
3: Anyuka, pincében lakós. Nagyjából ez.
2: Akinek eddig csak pixeles női volt.
3: Várjál, itt azt írja, hogy vagy ha tényleg van köztetek egy kis flört, akkor mehet az, hogy na ezzel most megint megnehezítetted más pasik dolgát.
2: Ez mind gáz. Ez egyik se tetszik. Nem. Bevallom, sokkal kreatívabb vagyok szerintem, mint
3: nem,
2: a ChatGPT.
3: A ChatGPT flörtölésben és humorban még nem veri az embereket. Zenében már igen, sokszor szerintem, de ezekben még nem.
2: Jó. Úgy látszik, hogy ez nem.
3: Aztán itt a másik randis dolog, van még SMS-ed a kommentekre, mert Andi mondott egy olyat, ami kimaradt a műsorból, és szerintem benne kellett volna, hogy legyen. Képzeljétek el, hogy Andit hívták már első randira szaunázni.
2: És nemet mondott. Tehát ő nem ment el, eleve nem szereti a szaunát, és azt mondta, hogy kukkerolja engem ott fürdőruhába.
3: Figyelj, én kifejezetten szeretek szaunázni. De nem biztos, hogy az első randin azt akarom láttatni magamból, hogy izzadok.
2: Valahogy én sem éreztem erre soha késztetést, tehát hogy ez, én is szeretem a szaunát, kifejezetten.
3: Amúgy is izzadok, csak ezt már megtanultam, hogy a kezemet nem emeltem föl randi közben. Az már megy, a pingvi járás, igen.
2: Na de igen, de hogy ugye elhívod oda, mondjuk ott akkor legalább mindketten izzadtok, tehát hogy a kínos részén ugye túl vagytok, de akkor is, tehát hogy együtt szenvedni, az egy jó dolog, és akkor onnantól a második randi csak jobb lehet, vagy mi ennek a logikája?
3: Magadra fújsz egy tubus Old Spice, hogy ne izzadj. És beülsz, és csak te nem izzadsz a szaunában.
2: Ja, annak meg mi értelme? Szóval ezt nem igazán értem ennek a logikáját, hogy valaki miért gondolja azt, hogy a szauna az egy jó első randis helyszín lehet.
3: Andi azt mondja, hogy ez általában a férfiaknak preferencia, tehát hogy mi akarunk ilyen helyekre menni, azért, mert hogy meg akarjuk vizsgálni a másikat minden pontján.
2: Hát figyelj, ha jól sikerül az első randi, akkor az sok esetben megteheted utána.
3: Ja, igen. Értem. Nem tudom, nem... Sokadik randi, vagy mindannyian szauna rajongók vagytok, tényleg nyilván teljesen más a helyzet. De ráadásul egy első randi, ott nincs annál kínosabb, mint amikor csendben ültök egymás mellett, mondjuk azt megkönnyítheti a szauna, ennyi előnye lehet, mert ugye egy csomó helyen nem szabad bent beszélgetni. Tehát, hogy úgy mondjuk adhat hozzá valamit, hogyha első randi nagyon zavarba vagy, de ez meg olyan kínos, hogy ott ültök egymás mellett, izzadtok, nem néztek egymásra, hova néztek, szembe van az idős bácsi, akinek kilógnak dolgok a gatyájából, de nem akarod látni, de úgyis azt nézed, mert csüng. Tehát, hogy nem akarod ezt első randin.
2: Igen, de ha meg egyébként zavarban vagy, és nem tudsz miről beszélgetni, akkor az eleve gáz. Tehát, hogy egy ilyen randi helyzet, akkor nem neked való. Jó, ismerkedjél. Ha a szauna rajongók Facebook csoportban ismerkedtek meg, akkor esetleg menjetek el együtt szaunázni. Mást én nem látok rá. Én bevallom, ilyen téren én mindig ilyen, hát most nem mondom, hogy konzervatív, ilyen megszokott, tehát, hogy kávézó, vagy esetleg étterem, tehát, hogy valami ilyesmi helyszíneket dobáltam én be általában, mint mondjuk első randis helyszín.
3: Ez is nagyon jó, meg én nagyon-nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy milyen kreatív vagyok ezzel, de aztán kiderült, hogy az IM magazinban a menő randi helyek javaslatának listáján is első helyen volt az állatkert.
2: Állatkert, mint randi helyszín.
3: Mert ez tök jó, mert megvan a beszéd téma. Tehát, hogyha ne egy Isten nem indulna be úgy minden, akkor még tudod azt mondani, hogy némely zsiráf.
2: Magas!
3: Magas.
2: Majom! Cuki!
3: Elefánt jobbra, víziló balra. De hogy az nekem ilyen biztonsági terepnek tűnt, meg van a tipikus a mozis, az sem rossz, csak az első randin én inkább beszélgetnék.
2: Tehát, igen, tehát, hogy jó lehet a mozi is, de akkor utána még legyen egy ilyen leültök kávézni, beszélgettek filmről, egymásról, bármi másról, bármi egyébről. Tehát, hogy kössétek össze egy ilyennel. Szerintem az a fontos. Az állatkert az nem rossz, az nekem tetszik.
3: Ami viszont nem jött be nekem soha, ezek a teaházak.
2: Én nem a Kozsónak se jött be.
3: De különösebben, ja, azt tudod egyébként, hogy Kozsó teaházában ott az volt, hogy a falon kín volt egy csomó vers különböző szerzőktől. És egyszer lenyilatkozta, hogy igazából ez mindegyik az ő verse, csak más nevekkel, hogy ne tűnjön nagy képűnek, meg ne bukjon le.
2: Igen, amúgy is olyan szerény fiúnak tűnik.
3: Milyen szép. Fiúk azért akarnak úsziba menni első randin, mert a mai csajok több vakolatot kennek fel, mint egy kőműves. Úsziban látják a valódi arcát.
2: Akkor lehet, hogy nem is lesz második randi.
3: Igen, lehet, hogy megijednek, de ott az a baj az úszival, hogy ott már nehezen úszol el úgy, hogy mintha nem vennéd észre, tehát hogy nem tudsz kiúszni a medencéből.
2: De akkor lehet, hogy az van, hogy akkor az én beach buddy-m az olyan lenne, mint a lánynak az arcos mink nélkül?
3: Az lehet. Egyébként ott állnátok egymás mellett két vadidegen? Nem tudnátok, hogy melyikkel jöttél el, és hogyan, és
2: a
3: hova?
2: A csúnya arcú, meg a csúnya testű.
3: Na ja. Szóval ez a teaházas dolog nekem nem jött be. Az meg azért nem jött be, mert semennyire nem férfias, amikor kikérsz egy vaderdei tündérmámort. Tehát, hogy ezt nem tudod úgy előadni, hogy ez maszkulin legyen.
2: Hát de olyan rárekezd, ezt tudod.
3: Tündérmámor.
2: Egy vaderdei tündérmámort
3: szeretnék. Nem jó, ez nem áll jól. Nem, szerintem ez nem működik jól.
2: De,
3: nem.
2: Szerintem lehet.
3: Na jó, hogyha bárki közületek randizott már úszodában, strandon, szaunában, akár nőként, akár férfiként, és elmondja, hogy miért ment bele, és milyen volt, azt megköszönjük, viszont erre az órára is tartogatunk meglepiket, például ebben az órában hirdetjük, ugye már az óra van, hogy ki a nyertese a nagy tippjátékunknak az előző napi tippelés után.
2: Tényleg, most, hogy mondod, valóban ebben az órában sorsolnunk kell, úgyhogy kiderül, hogy a tegnap helyesen tippelők közül, mert hogy jöttek teli találatok bizony a Brazília-Japán meccs kapcsán, ki az, aki megnyeri a 4 óra dárcozást a tatabányai Huggies Darts felajánlásából, illetve hát ugye ne felejtjétek, hogy ma is egészen este 6 óráig lehet tippelni a Franciaország-Svédország mérkőzés rendes játékidős végeredményére. Ugye ez lehet francia győzelem, lehet svéd győzelem, lehet döntetlen is. Hogyha döntetlenre tippelnétek, mindenképpen számszerű eredményt írjatok, jó, ez fontos, de ha döntetlen lehetetlen, akkor írjátok már oda, hogy egyébként pedig szerintetek ki lesz a továbbjutó. Ez azért is fontos, mert hogyha nem érkezik pontos találat, nem találja el szám szerint senki a végeredményt, bár azért jó pár variációra már itt tippeltek a hallgatók, ahogy néztem, akkor azok közül sorsolunk, akik a továbbjutót eltalálták.
3: És figyeld az összekötést, hogyha a fociban pontosan beletalálsz, akkor a dartsban is pontosan beletalálsz a tábla közepébe, mert hogy a napi nyereményünk, tiszta Potricsek Monika, egy 4 órás önfeled dartsozás a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis darts jóvoltából.
2: Így van, 0620 978 978, 5-ös akár SMS-ben, akár Viberen keresztül ide küldhetitek el a tippeket a saját nevetekkel együtt, és hát ugye van nekünk egy fődíjunk is, amit majd a 2 hetes játék végén fogunk kisorsolni azok között, akik legalább egy helyes tippet küldtek, ez pedig egy wellness hétvége, 2 fő részére 3 nap, 2 éjszaka időtartamban, félpanziós ellátással a Duna Residence felajánlásából.

0: gangsta lett. Nézd, hogy milyen fej.
1: Diplomatikó.
2: Ja, nem, ez ilyen bólogatós zene. Igen, nem kell túl gondolni azért a dolgokat feltétlenül.
0: Diplomatikus.
2: Diplomatikó. Igen, hát nagyjából ennyi volt a szöveg, a többit meg nem értettük. Na, kérem szépen, itt van a naphíre, itt van Andi, aki ezúttal nem szaunázott, ugye nem is kell, mert az egész világ egy nagy szauna momentán.
0: Amúgy hűtőfürdő hiányzik belőle, tök jó lenne néha így mész a napközben, és akkor csak így a hidegbe beleugranál egy percre.
2: Igen, ilyen 100 méterenként pár a kapu, nem? Az mekkora
0: az is jó.
2: Lenne.
0: Az is jó, vagy amit a Lackó
1: csinált. De valami jól működő párakapu legyen, mert van egy-két olyan nagyon kis setnyes atnya.
0: Tehát akkor egy rendes. A Lackó csinálta azt a fesztiválon, és ez tök szimpi volt, hogy mindig elment ez a sárkánykút, vagy sárkányos.
2: Aha.
0: Oda elment, bedugta a fejét, és már így tényleg a fél teste csuromvíz volt, de képzétek el, 100 méter megtétele után megint száraz volt.
2: Uh-huh. Igen, láttam én is.
0: De... Igen, az Immerer Tomi locsolt. De jól esett.
2: Perdes állatok.
0: Gondoltam, már ezt bedobom.
2: Mindenkinek kell valami hobbi, vagy szenvedély. Mert ez inkább szenvedély volt. Andi, remélem, valami hűsítőt hoztál.
1: Hűsítőt hoztam én is. Igen. Ugyanis megvan az évfagylatja.
2: Na, az jó, az
0: és
2: jó.
0: És ebből mindig van kismillió verseny, van Balatonfagyja, mm-hmm. meg van nem tudom, ilyen fagyja, olyan fagyja, de szerintem én valamiért úgy emlékszem, hogy ez az egyik legrangosabb. Tehát ez ilyen nívós. Tehát amit itt mondanak, azt fontos lesz követni a trendekben.
1: Igen. Na, tippeljetek akkor, hogy milyen alapanyag lehet ebben a fagyiban? Milyen fagyi lehet az idei?
2: Biztos, hogy valami különleges, tehát nem stassz, tehát azért vanília.
0: Én azt mondom...
2: Csoki nincs benne szerintem.
1: Nincs.
0: Nem. Szerintem alapvetően hagyományos dolgok vannak benne, de összekeverve valamik. Tehát most nem fog tippelgetni. De
2: mindig
0: mondom,
2: van egy olyan, tehát hogy általában ezt figyeltem
0: ja,
2: meg.
0: Ja, koriander, mert valami ilyen.
2: Igen, tehát valami, amit egyébként rohadtul nem raktál fagyiba. Igen,
1: igen. Az mondjuk nem szokott rossz lenni eperrel például, azt szokták párosítani.
2: Az jó egyébként, igen.
1: Igen.
2: Biztos, hogy legalább egy ilyen van benne, amire nem számítanál egy fagyi kapcsán.
0: Jó, akkor olyan lesz benne, és nem ezek a klasszikus vonalak, hanem valami egzotikus dolog kell bele.
2: Szamócás kör is.
0: Szamócás kör is.
1: Szamócát hogy hozod össze a körivel?
2: Hát rohadt nehezen.
0: Szerintem
1: mert még ha valami narancsos lenne körivel, na, az tessék, mondjuk az úgy illene.
0: Jó. Szerintem a mentam...
1: Szerintem te ne csinálj fagyit.
0: A menta már nem trend. Tehát az volt egy időszak, amikor minden mentás volt, az nem. Akkor volt, amit a legjobban utáltam, mert a mentával még megbarátkoztam, a levendulás vonal. Tehát szerintem minden, amiben van levendula, az jobb levendula nélkül.
1: De hát ha jól megcsinálják, ne. Akkor jó a levendula.
0: Ha érzed az ízét, de. Már nem jó.
2: Szerintem
0: nem. Addig jó, amíg
1: nem.
0: Elfeded.
1: Nem, hidd el, hogy van, csak ha túl sokat tesznek bele, akkor szappan íze lesz az egésznek, de alapjáraton, ha jók az arányok, akkor jó szokott lenni a levendula.
0: A levendula nem étel, az moírtó. Az a nagyinak volt benne a szekrényben, kis a párnában.
1: Vagy mi az a levágott, mi a nejlóharisnyában?
0: Igen. Tehát, hogyha naftalin fagyit akarok, akkor nem ezt csinálok.
2: Nem, én is azt mondom, amit az Andi. Tehát, hogy nőnél is, meg fagyinál is legyenek jók az arányok. Az a legfontosabb.
0: Na jó,
1: akkor most már elárulom, hogy mi, mert szerintem most már mindenkinek izgatja a fantáziáját.
0: Kuszkusz.
1: Az kuszkusz. Majdnem kókuszos szorbet, kurkumás mandarinos gyümölcs szósszal, és kókuszos mandulás ropogóssal.
2: Na, mit mondtam előbb, hogy mandarinos kör is. Hát az mondjuk erősebb lenne azért a kör, a kurkumával igen, azzal,
0: a kurkuma
2: azzal
0: az emésztető.
1: Majdnem egyforma erősek egyébként. Tehát, hogy...
0: A kurkumát
2: tényleg hasonló. Na, hát gyerekek. És
1: sárga.
2: Leszarozod a fagyi készítő képességemet, ami nincs.
1: Hát mondjuk, nem
0: a körét
1: tudom.
0: Nem szeretem, a kurkumát szeretném, annak is ilyen erős íze van?
2: Kicsit igen, de
1: kicsit igen.
2: A kurkumát jobban el tudom képzelni a fagyiban, mint a körrit.
1: Igen, a körrinek van egy kicsit ilyen jellegzetesebb íze.
0: De akkor ez ilyen tulajdonképpen sósabb, egy ilyen sárga kókusz? Már is színes sárga lesz, nem?
1: Nem kókusz, leöntve sárgás szmötyivel.
2: Igen, tehát fehér fagyi sárgás szmötyivel.
0: Oké, viszont a szorbé vonal az ugye az, ami a vizes fagyi, nem?
1: Igen.
0: Amit én kifejezetten szeretek, azt én jobban szeretem, az engem jobban hűsít, meg kevésbé is hízlal, tehát ez a szorbé vonal, ez nekem tetszik.
2: Igen, tehát hogy te voltál az, aki majdnem orgazmusig jutott a hétvégén a vízzenén egy sima jégkásától is.
0: Mit egy?
1: Igen, ja, kettőt is benyomott.
0: Az a világ legjobb dolga a jégkása szerintem, és valamiért ez idén nyaramból kimaradt. És itt ebben a hőmérsékleti értékben ez zseni volt. Szóval a Tomi is megkóstolta, amit nem értettem, a Tomi párja életében először igen. ivott jégkását.
1: És azt mondta, tiéd volt az első.
0: Igen, mert megkóstolt az enyémet, hogy él le valaki úgy kimaradt. És itt ebben a hőmérsékleti értékben ez zseni volt. Szóval a Tomi is megkóstolta, amit nem értettem, a Tomi párja életében először ivott jégkását.
1: És azt mondta, tiéd volt az első.
0: Igen, mert megkóstolt az enyémet, hogy hogy él le valaki úgy, hát nőt, hát 20-22

0: nem készítenek cukormentes ékeset. Tehát szerintem annyira alap lenne ma, amikor már minden ital zéro, hogy cukormentes legyen egy ékes, és valami nem csinálják.
1: Édesítővel?
2: Ugye én is ezt mondtam kint, mert hogy ugye itt vaciláltál te is, hogy ékeset tegyél, vagy fagyit, és akkor mondtam neki, hogy igazából nem, tényleg jó a jégkása, csak baromi édes. Tehát jó lenne, ha tényleg lenne egy ilyen cukormentes verziója.
0: És ma, amikor minden diet, meg minden zéro, meg ízés nincs.
1: Egy jó kis agave szirupos jégkása. Na.
0: De olyan már volt például, hogy elmentünk Budapesten egy mexikói étterembe, és hajnal kérte a jégkását, és mondták, hogy abban tekila van, na győzd meg a 3 éves kislányodat, hogy az tekilás jégkása, és olyat nem kap.
1: Hát figyelj, még egy 10 éves fölcsillan a szem, és mondja, hogy akkor 2 kér.
0: Hát nem, amúgy kapott, csak tehát, mondom, nem lehet meggyőzni.
1: Ha nem vagytok olyan visszafogott szülőkre.
0: Arriva! Na, akkor ez, és akkor most ez az évfagyia rendben, ilyenkor ez úgy van, hogy ilyet lehet majd kapni mindenhol?
2: Szerintem ezt se lehet mindenhol, nem? Vagy hát nem tudom, hogy itt hogy működik, mert például ugye az országtortánál úgy működik, hogy csak azoknál lehet kapni, akik megveszik a receptet, vagy hogy van.
1: Igen, meg így ott vannak az előírások, hogy tényleg igen, úgy kell elkészíteni.
2: Azokat be kell tartani.
0: De várjál, hát ez nagyon cuki. Itt nyitom a cikket, Molnár Anna Mária, ugye, aki a győztes fagylaltot alkotta, de itt van, hogy a gyerekeknek is volt kedvence, mm-hmm. külön díjasa, ami tök más, mint a fődi. Hát jó, hát nézd már, ezek a szerencsétlen gyerekek nem a kókuszszorbét választották kurkumás mandarinos gyümölcsszószal és kókuszos mandulás ropogossal.
2: Mit se tudod mondani.
0: Mit választottak a gyerekek?
2: A király kedvence, azaz Elvis kedvence.
0: Azta, és ez mi? Abban mi van?
2: Hát próbálok rákeresni egyébként itt a cikkben, de nem írják rá. De hát, ha valahol máshol hát leírják.
0: Mi tevett ő? A békönös magyaróvaja tevett?
2: Akkor lehet, hogy magyaróvajas, nem?
1: Az lehet, hát inkább mint békönös, gyanítom. Egyébként nyilván azért vannak itt is ilyen izgalmas alapanyagok, tehát azok minden évben előjönnek. A sütis az évtortája versenyen is, meg hát itt az évfagylaltja versenyen is, amikor megpróbálkoznak ilyenekkel, aztán itt azért látom én is, hogy még a tölgyfa zuzmó is előjött, mint alapanyag, azért ez úgy érdekes.
2: Nem tudom egyébként, tehát én azt gondolom, hogy egy kicsit már elmentünk egy másik irányba ezekkel a különleges fagylaltokkal. Tehát ez, amikor már az erős pista, meg ilyeneket láttam ki, vagy frontin, jó. Az mondjuk remélem, hogy nem frontinból van, mert az erős pistás az elméletileg abban van erős pista. Frontinban reméljük, hogy nincs frontin.
1: Reméljük. De hogy... Na, nem, akkor hozzunk neked egy 3 gombócot a nehezebb napokon.
0: Roland egy ezért egy...
2: Én meg majd jól a fejedre nyomom.
0: Roland egy csoki Viagra frontint.
2: Tényleg, kis Viagra. Na, olyat még nem láttam Viagrásot.
1: Azt nem is látni kell, hanem érezni.
0: Kérsz bele pálcot? Nem.
2: Na, minek az?
0: Hozok. Nézem, Elvis szendvicset, banán, magyaróvaj, ropogós békön. Ez vagy ilyen magyar.
2: Ez jól lehet, hogy
0: mondjuk a békön megjelenik ilyen szórásként.
2: Mondjuk a békön nem, azt nem.
1: Az nem, de lehet, hogy egyébként ilyen banános magyarókrémes volt. Azt elhiszem, hogy imádták a gyerekek.
0: És amúgy nem hozták nyilvánosságra, tehát hogy ezt még nem érdekes módon ennek az adalékait nem mondták el. Tehát itt csak tippelgetni tudunk. Ő viszont annál biztos jobb, mint ez a kék borzalom. Tehát minden gyerek hupikék-törpikék akar, ami egyébként cuki meg minden, de az a fagyi, tehát aki apa, és vette már át a gyerek fagyját, mert hogy a gyerek inkább az övét kéri el, az tudja, hogy ez a hupikék-törpikék, ez egy borzada, ezt nem lehetne finomra megcsinálni.
2: De ő nekik sem ízlik.
0: Persze,
2: akkor ezek
0: nem.
2: Szerint, csak azért kérik, mert hupikék-törpikék, de akkor el lehetne mondjuk, lehetne azt, hogyha apukának van sok pénze, hogy azt mondja a gyereknek, hogy kérjél hupikék törpikéket nyugodtan, de kérjél biztonság kedvére egy másikat is, és nem kell megenni a hupikék törpikéset.
1: És akkor abba, aha, és apa nyal bele, amelyikbe akar?
2: Amelyikbe akar, és hogyha azt mondja, hogy apa edd meg, akkor apa ki tudja dobni a hupikék törpikéset, mert van a gyereknek másik vagyja.
1: Vannak apukák, akik nőkkel vannak így. Van nekik másik.
0: Mondja a feleség, hogy kérd ki ezt a másikat is nyugodtan.
1: Hát azt nem tudom, hogy mondja.
2: Aj, Roland.
0: De nem, csak hogy a nem annyira gazdag, bár egyébként szerintem, aki ma már fagyit vesz, az már gazdag, de normális családokban az történik, hogy kikérheti a gyerek, amit akar, kikéri apuka, amit akar, és a gyerek megeszi apukáját, és apukánál lesz a hupikék törpike. Tehát így sétálunk a Bikás Parkban, és így kacsintunk egymásra apukák, hogy hupikék.
1: Igen, és minden apuka előrelátó módon olyat kér magának, amit a gyerek megeszik.
0: Igen, mert egy ideig volt ez tényleg,
2: hogy... Én olyat kérnek, amilyet nem eszik meg. Mondd, kikívánkozik, mondd! Ugye milyen rossz, ha belebeszélnek abban, amit
0: minden, mondanak? Nem, csak az, hogy azt akarom, hogy minden gyermek álma egy ilyen anya, nem?
2: Egy jó frontin fagyi, Hádi!
1: Hát lehet, hogy nem, de azért az apukák elfogadnák. Na!
2: Most a anyának még jó lehetek.

0: szeretői státusz felállás.
1: És akkor kikéri majd az izet ciános almafagyit.
0: Na jó, van ennyit az évfagyjáról. Jövünk vissza, még sorsolni fogunk a tegnap helyes tippelői között. Úgyhogy azt, hogy...
2: Forrás Rádió, ez kizárt dolog, mert nem

0: labdarajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, három nap, két éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
2: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 2 perc múlva 9:45 közeledünk bizony a mai műsor végéhez, bárhogy nézem.
1: Uh-huh. Ami bizonyos szempontból szomorú, mert a rádión belül ebben a szobában van klíma.
0: Ez most egy közérdekű információ volt.
1: Igen, bizonyos szempontból meg víg, mert ez azt jelenti, hogy mehetünk strandra. Ó, én ma nem megyek, de jó lenne. 29 fok van egyébként most, 37-38 lesz a csúcs, hidratáljatok, meg menjetek árnyékba, tűzőnapra ne, UV-krémek, meg be a szomszédhoz zuhanyozni, ezek a fontos dolgok ma.
0: Így van, meg az, hogy tippeljetek, Franciaország, Svédország, magyar idő szerint este 11-kor azt hiszem, tehát jó későn, de a lényeg, igen, 11-kor, este 6-ig lehet rá tippelni, a rendes játékidő végeredményét írjátok meg nekünk, hogy szerintetek mi lesz, a saját nevetekkel együtt, SMS-ben vagy Viberen 0620-978-978-5-ös, ha döntetlen a tippetek, akkor azért írjátok meg azt is, hogy ki lesz a továbbjutó, mit gondoltok, és ezzel nyerhettek. A napi nyereményeink 4 órás önfeled dárcozás a Tatabány Haggis Darts felajánlásából, barátokkal vagy családdal, és hát van nekünk egy nagyon klassz fődíjunk.
1: A fődíj, amiért futtok, az a legjobb. Képzeljétek el, 2 fő részére 3 nap 2 éjszaka időtartamú félpanziós ellátásos Duna Residence Wellness hétvége. Szóval tényleg nagyon-nagyon érdemes játszani és tippelni. Én azt tippeltem, hogy döntetlen lesz a 90 perc végén, és amúgy a svédek nyernek, Roland szerint viszont a franciák 3-1-re.
0: Igen. Bence azt írja, hogy szerintem sokan jelentkeznének Andiért, mint mostoha anya. És még hozzátesz, hogy ma is nagy a műsor. Hát köszönjük szépen. Andiért is lehet jelentkezni, de azokat az ajánlatokat privátban várjuk. De ne írjatok nekünk.
1: Igen, mi intézzük nektek, jó?
0: Mi leszünk a menedzserek.
1: Aztán még egy nagy tanulság, ételt nem dobunk ki. Írja nekünk György. Köszönjük.
0: Pontos, valóban, ételt nem. Az a nőkkel egészen más helyzet, tudod, az ételt azt nem dobjuk ki. Na kérem szépen, sorsolnunk kell, közben itt egyébként jönnek össze-vissza a tippek, mert úgy értem az össze-visszát, hogy nagyon sokféle variációt írtok.
1: De ez
0: írtok.
1: Így van jól
0: ebben a játékban. Abszolút, tehát hogy tényleg már az összes létező variáció, permutáció, utóbbit nem tudom, mit jelent, csak jól hangzik. Szóval vannak itt, akik francia, most például itt Zsófital villant fel épp egy tépő például pont. Francia győzelmet tippelő, egy 2-1-es francia győzelmet. Voltak már többen, akik a svédekre.
1: Meg Móni is.
0: Valentin, egyébként írja Valentin. Ő írt.
1: Jó van, Ád.
0: De nézd el az Ádinak, mert Ádi örülj, hogy nem női nevet olvasott. Szóval, hogy ő így van.
1: Valentin, na.
0: Jó van. Na szóval, hogy tényleg sokféle tipp elképzelhető.
1: Nem szeretem, amikor így a Bálint engem.
0: Ja, ez olyan, mint a Bálint Lackó, akit néha lebálintoznak, és a világból kifut.
1: Igen, de egyébként teljesen jogos, hogy idegesít, csak az a baj, hogy ezen a Viberen van, akinek ebben a sorrendben van a neve, van, akinek abban, és párszor már belefutottam, amikor valakinek ilyen dupla neve van, az nehéz nekem, hogy mind a kettőt lehet használni ennek is, meg annak is.
0: Ja, úgyhogy ilyenkor segítsetek át.
1: Segítsetek.
0: Amúgy is rászorul, tehát hogy nem, hogy ilyenkor. Na, figyelj is, sorsoljunk. Tegnap ugye a Brazília-Japán meccsre lehetett tippelni. Itt is sokféle tipp érkezett, viszont voltak többen is, akik úgy, ahogy van, eltalálták. És közülük a mai szerencsés nyertes nem más, mint Eszter.
1: Eszter, gratulálunk! Kaptok 4 dartot, bemehettek vele dartozni.
0: 4 darabot?
1: Hát, és még kell több, nem dobálod azt el. Jó, akkor mindenki 3-at, és 4 órára mehettek dartozni baráti társasággal, vagy akár családdal a Haggis Darts jó voltából felajánlásában. Nagyon jól tippeltetek, ügyesek voltatok. Azt nem tudom, én még nem jártam ott, most már tervezek elmenni ebbe a tatabányai darts klubba, de hogy van ott tévé, lehet ott nézni a meccset dartozás közben?
0: Úgy tudom, hogy igen, hogy vannak meccsnézések is.
1: Még jobb. Tehát akkor ezt is lehet.
0: Úgyhogy össze lehet kötni a meccsnézést a dartozással akár, igen. Hogyha valaki, mondjuk német drukkerek levezethették a feszkót, tudod, hogy...
1: Csak az a baj, tudod, hogyha nem a csapatod nyer, és ott vannak a másik csapatból is, akkor én menekülnék a tűk elől.
0: Nem, hát nyilván ez azért nem így működik. Na szóval Eszternek gratulálunk, megírjuk a részleteket, jó adáson kívül, tőletek pedig akkor ma este 6-ig várjuk a Franciaország-Svédországra vonatkozó tippeket.
1: Így. Ez a játék, ez jó lesz, szerintem. Mi ugye megtippeltük, innentől mi is játszunk.
0: Kíváncsi. Csak mi nem nyerhetünk.
1: Hát igen, ilyen értelemben nem, de van ez a 2 személyes wellness dolog, ott az egyik szemét én viszem, hogyha valaki gondolja, hogy a társaságomban szívesen utazna.
0: Ja, hogy akkor te lennél az egyik személy, konkrétan.
1: Ő dönti el, nem? Tehát ez teljesen tiszta játék, hogyha valaki nyer, de engem vinne.
0: Hát, ha gondoljátok, nyugodtan írjátok.
1: Szóval Valentin,
0: Andira,
1: kérlek, tippelj szarul.
0: Andira nagyobb lenne az érdeklődés, én úgy tippelek.
1: Andit lehet. De ez milyen lenne, hogyha egyszer úgy lehetne nyerni, hogy valamelyik műsorvezetőt elviheted magaddal?
0: Na, hát írjatok, drága hallgatók.
1: Kit vinnétek?
0: Csináljunk ilyen játékot? És mire?
1: De mondjuk csak egy vacsorára. Elmehetsz vacsorázni az egyik műsorvezetővel. Na. Vagy stábtaggal.
0: Ja, mert hogy lehet, hogy nem a műsorvezetőre vágynának, hanem
1: hát ki tudja.
0: A pénzügyesünkre vagy.
1: Hát aki településen lehet látni a teljes csapatot, lehet válogatni.
0: Igen. Na jó, hát ha, figyelj, ha van rá nagy érdeklődés, akkor összehozzuk.
1: Az a baj, Andira van nagy érdeklődés, de őt meg nem árusíthatjuk ki.
0: Ezért bizonyos, mondom én ezt ennyire bátran.
1: Bizonyos PC szempontból. Ezek a hülye szabályozások, meg kultúra, meg etiket, meg etika, meg ilyenek, meg erkölcs. Na, ezek az elbetűsök a bajok.
0: Jó, úgyhogy írjatok, ha valaki szeretne így játszani, hogy elvinné vacsorázni az egyik műsorvezetőt, akkor ki lenne az, és miért pont a Bálint Lackó?
1: Várjál, ez nem jó, mert fix fogyasztás van, mert akkor olyat kell vinni, aki neked is vagy.
0: Igen, aki keveset eszik. Hát igen. Akkor a férfi műsorvezetőink kiestek, mert én tudom, hogy ki mennyit eszik.
1: Ennyi baj. Na jó van, hát már ennyi. De holnap folytatjuk. Korán kelünk majd akkor is, és nagyon szépen köszönjük a mai napon Andinak, hogy brillírozott, és megtudtuk azt, hogy szívesen lenne bárkinek a mostoha anyja.
0: Csak nem egy szaunában.
1: Nem, ott nem.
0: Ez nagyon fontos. Köszönjük szépen annak a Rédl Ádámnak, aki levetkőztetné Michael Phelps-et, de csak azért, hogy az úszóruháját lenyúlja egy randira.
1: Ezt nem vártam jönni.
0: Magasságban. Még lehet, hogy rádió is lenne méretben.
1: Sima. És a bárkivel borátruhában, strandon borátkozó I. és Roland. De előtte borátválkozz meg.
0: Borátválkozz. Tippjátékunk egész nap zajlik, egészen este 6-ig. 10 órától jön Tomi a koktéllal. Tartsatok vele is, és hát holnap reggel 6-tól Tali ugyanitt. Szép napot!
1: Hát után nem sokkal, sziasztok!
2: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi Kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor operabeavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lisztdíjas fagott művész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tatováros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Csökkent az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az idén már 22 kutyabarát strand és fürdetőhely várja országszerte a kutyásokat. A héten még lesz kihelyezett véradás Vármegyénkben. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszerpazarlás mértéke az elmúlt 9 évben 37,2%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján az MTI. A kutatási eredmények alapján egy magyar ember otthonában évente átlagosan 60,7 kg élelmiszer hulladékot termel, ami országos szinten mintegy 576 ezer tonna. Ennek több mint fele, 56,5%-a nem elkerülhető hulladék, például csontok, tojáshéj vagy kávéza. Az összes élelmiszer hulladék 34,3%-a elkerülhető lenne, vagyis tényleg pazarlásnak tekinthető. Országos szinten a háztartások évente csaknem 2000 tonna elkerülhető élelmiszer hulladékot termelnek. A Nébih hangsúlyozta, hogy a 10 éves maradék nélkül program 2026-ban is számos szemléletformáló aktivitással, oktatási anyaggal és gyakorlati tanáccsal segíti a lakosságot abban, hogy minél kevesebb élelmiszer veszten kárba. Gyarapodott a magyarországi kutyabarát strandok száma, míg 10 éve csak 8, az idén már 22 strand és fürdetőhely várja országszerte a kutyásokat, ami jól mutatja a kutyabarát helyek iránti igény jelentős növekedését, közölte a kutyabaráthelyek.hu az MTI-vel. A legtöbb helyszínen a plusz szolgáltatásokkal is igyekeznek a gazdik és kutyáik kedvére tenni, kutyajátékokkal, közösen használható sporteszközökkel, napernyőkkel, napágyakkal, kutyás foglalkozásokkal és programokkal, agility pályákkal várják a vendégeket, sőt a kínálatban még kutyabarát büfé is fellelhető. A helyek listája a kutyabaráthelyek.hu oldalon elérhető. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete ezen a héten még tart kihelyezett véradásokat. Július 3-án két helyen is, 10 és 13 óra között a Tatabányai Szent Borbála kórházban, 14 óra 30 és 18 óra között a Bokodi közösségi térben, míg július 4-én 9 óra 30 és 13 óra 30 között az Akvasziget Esztergomban nyújthatják karjukat. Különleges képzőművészeti kiállítás nyílik július 3-án 17 órakor Esztergomban a Szent György mezői olvasókörben. A Sóhajok a falon 2 című tárlaton Mezős Béla számítógépes grafikái és Bennárik Mária portréfestményei lesznek láthatók. A belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma tovább tombol a hőség, egész nap sütni fog a nap, amit csak néha fognak eltakarni fátyolfelhők. Csapadékot Vármegyénkben nem jósolnak, 35 és 38 fok között ingadozik a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, a hőségben pedig ne feledkezzenek meg a megfelelő mennyiségű víz fogyasztásáról.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: A foci VB-s játék. Hogy ne folytatódna, persze. Buenos Morgan Kim, koktél beköszön, indítom a 4 órásat. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással jön majd a Bulvár Csokor. És persze Declan G. Donovan, Dash, Stussy, elsőként pedig a Madonna nóta, Holiday, Chris Van Dutch tolmácsolásában. Csak slágerek közt, persze. Tartsanám, jó rádiózást!

Most ilyenkor mondjuk teljesen jogosan, hogy jó hangulatú dalok a forráson. Declancy Donovan és a Happy Without Me persze, csak slágerek közrepült. Ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagy, benne a koktél 4 órában. Kevés Dzsumával, jó sok zenével és Tamással kettőig lehetünk együtt. Ebben az órában már hozok Bulvár Csokrot, benne pedig French Montana egy vadonatúj dal kapcsán. No és itt lesz velünk a foci VB-s játék. Franciaország, Svédország? Na, ezt kell megtippelnetek. Nem sokára mondom a részleteket. Egyébként tegnap pont néztem a Brazília-Japánt, én annyira sajnáltam a japánokat, majdnem, hogy pityeregtem a végén. Viszont németeknek hús? Na most gondolom, sokaknak nem lettem szimpi. MK és Crystal kollabja mindjárt jön George Michael egy klasszikkal, Rudimental és Kellyt közös pedig most hozok. Csak slágerek közt tiéd az Online On!

0: Remke és Krisztály közöse a tavalyi évből szállítottam. Ez a Forrás Rádió. Köszönöm, hogy itt vagy. A 4 órás magazin műsort, a Koktélt hallgatott a foci VB-s játékunkkal, ami egyébként a nyárindító játékunk. Szerintem teljesen jól megragadtuk már, ami az időjárást illeti. Maximálisan 39-40 fokkal találkoztok. Ma aztán holnaptól majd jön a lehűlés. Legalábbis nagyon reméljük, és talán csapadékot is hoz. Én pedig hozom a játékunkat, Franciaország, Svédország. 6 óráig ezt kell megtippelnetek, mennyi lesz a rendes játékidőnek a végeredménye. Ez ugye 90 perc, és azt is írjátok oda, hogy szerintetek ki fog nyerni. Mert ugye lehet, hogy döntetlen lesz, viszont akkor ott van még a hosszabbítás és a 11-es párbaj. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, ezt használhatjátok. A napi nyeremény nem más, mint 4 óra dárcozás. Család, barátok, haverok, barátnők, a tatabányai Haggis Darts jó voltából kaptuk ezt, a fődíj pedig egy wellness hétvége két fő részére, ez 3 nap 2 éjszakát jelent, félpanziós ellátással a Duna Residence dobta felénk, mi pedig majd dobjuk felétek. 13-án pedig reggel a Buenos Morganben sorsoljuk a fődíjat, addig pedig mindig másnap reggel sorsoljuk az előző napi nyertest. Szóval Franciaország, Svédország, na, mennyi lesz? 0-20-97-8-97-85, ide küld! St. John, rövidesen Madonna, az újdonsággal Rihanna dolgozik egy kicsit a Workben, Josh Turk pedig most indítja a Hold on Virginia-t, csak slágerek közt hozom!
1: What's going on, y'all? This is Josh Turk, and you're listening to my new song, Hold on Virginia.
2: Hold on Virginia!
1: On your radio station.
3: Forrás Rádió, mindig veled!
2: Hold on, hold on Virginia!
3: Mindig a legmenőbb slágerek!

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

St. John és Joe Roses volt a tiétek. A 2020-as dal egyébként Iman Becknek köszönhető, hogy ismert lett, mert hogy a remixet ugye ő készítette. Itt a Bulvárcsókon ígértem neked, benne pedig French Montana annak kapcsán, hogy rövidesen egy dalban is benne lesz. Emlékeztek még 2014-re, nos, akkor biztos megvan, hogy a marokkói származású rap király és a valóság show sztár Khloé Kardashian bizony egy párt alkottak. Nos, a romásznak már több mint 10 éve vége, de a sors, no meg a celeb naptár most aztán újra összehozta őket. A napokban rendezték ugyanis Los Angelesben a nagyszabású Bad Awards gálát, ahol French Montana nem csak hatalmasat dobott Max B-vel, de a vörös szőnyegen kapott is egy-két forró kérdést az exével kapcsolatban. A rapper elárulta, hogy valójában imádott szerepelni anno a Kardashian valóság showban, mert a család nagyon közvetlen volt és minden percét élvezte. Ki tudja, lehet, hogy egyszer újra találkozunk ott vele. Itt dalban mindenképpen. Jön Kungs, itt lesz T. Denny, és elsőként pedig egy vadonatúj nóta, most játszom először itt a forráson. David Guetta, French Montana és Üzsel vagy Hugo, akinek hogy tetszik. Shine, ez a dal, csak slágerek közt kapod. Ha erre nem lesz jó kedved, akkor semmire.

Danny Stanfield, valamint a Blue Pop közös Capital Leader szólt a tiétek. 8 évvel ezelőttről hoztam, ezzel zártam az első órát a koktélban, de nyugi, 4 órás, van még 3, a következőt pedig már is Martin Garrix és Jax közösen nyitja. Jön Anti a legfrissebbekkel, aztán érkezik a Tolljuice.

0: Foci rajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeledt dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, továbbra is tart a hőhullám, már csak ma éjfélig kérhető a részletfizetés a gépjármű adóra, szerdán zárva lesz a környei polgármesteri hivatal is. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket itt Taller Andreától hallják. Továbbra is tart a hőhullám, amely komoly megterhelést jelent mindannyiunk szervezetének. Ezekben a napokban különösen fontos, hogy felelősen döntsünk, vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra, figyelmeztetett az egészségügyi miniszter ma a közösségi oldalán. Egedűs Zsolt a bejegyzésben azt írta, a lakosság tudatos odafigyelése most különösen fontos. Minél több megelőzhető rosszul létet tudunk elkerülni, annál kisebb terhelés nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre és azokra a szakemberekre, akik ezekben a napokban is a betegekért dolgoznak. A miniszter arra kért mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűzőnapot, viseljen világos, szellős ruhát, használjon fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjon árnyékos vagy hűvösebb helyen. Egedűs Zsolt hangsúlyozta, aki rosszul létet, szédülést, gyengeséget, fejfájást, légszomjat, zavartságot vagy ájulás közeli állapotot tapasztal magán vagy másokon, ne halogassa a segítségkérést, húzódjon árnyékba, fogyasszon folyadékot és szükség esetén kérjen segítséget. Aki elmulasztotta megfizetni a gépjárműadót, még ma éjfélig kérheti az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A határidő jogvesztő, vagyis még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem. Az 5 havi pótlékmentes részletfizetés pár perc alatt igényelhető, legegyszerűbben a Nemzeti Adó és Vámhivatal mobil alkalmazásában, a NAV mobilban, de be lehet nyújtani elektronikusan vagy papír alapon is. Aki nem fizet és részletet sem kér, a késedelmi pótlék mellett a forgalmit is kockáztatja, járművét ugyanis akár a forgalomban is kivonhatják. Június 30-a a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Ezt kizárólag a 24 GL Badó űrlappal elektronikusan az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban lehet beadni. Az a cég, amely elmulasztja a határidőt, akár 10 millió forintos mulasztási bírságra is számíthat. A köztisztviselők napja alkalmából környén a polgármesteri hivatal július 1-én szerdán zárva tart. Július 1-én Semmelweis napon szünetel környe két házi orvosi rendelőjében a betegellátás, ugyanezen a napon a gyermekorvosi és a védőnői rendelés is elmaradt környén, olvasható a község honlapján. Esztergomban a rendkívüli hőségre való tekintettel több helyszínen biztosítanak lehetőséget a felfrissülésre és vízpótlásra. Párakapuk működnek a Széchenyi téren és a Simor János utcában. A Városháza portáján nyitvatartási időben pedig bárki számára ingyenesen elérhető palackozott víz, valamint a város területén működő ivókutak is korlátlanul rendelkezésre állnak, melyek listáját megtalálják az esztergom.hu oldalon.
0: Időjárás.
1: Füllett, meleg, napos idő várható ma, csapadékra nem kell számítani, 35 és 38 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben. Extrém erős lesz az UV-sugárzás, így gondoskodni kell a bőr védelméről, a hőségben pedig ne felejtsenek el megfelelő mennyiségű vizet inni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Van híred Kesáról? Nincsen? Nekem van, nem félek megosztani. Jön a Bulvár Csókor, és persze a foci VB-s játék is folytatódik, a részleteket pedig mondom. Ez a koktél 4 órában Kevés Zsuma jó sok zenével és Tamással. Daniel Hall és Dua Lipa mindjárt, Charlie Puth is érkezik, Jesse Gino meg Martin Garrix Jackszel. A Told You So a tiéd.

A Grammy jelölt brit zeneszerző producer Daniel Hart debütaló anyagáról hallottunk egyet, a persze, hogy Dua Lipa közreműködésével. Ez volt a Two Hearts! Koktél 4 órában kevés Duma Jósok zene mindezt Tamással, még akkor is, amikor 40 fok van. Kemények vagyunk. No és kemény a foci is már, ami a foci VB-t illeti. A játékunk folytatódik, úgyhogy mindenképpen hozom a részleteket. Mindemellett természetesen a bulvár csokrot is, benne pedig Kesa ebben az órában. Gyerekek, megvan megint, mint felejtettem el. Hoppá, hát persze, a koktélos bölcsességet. Demokritosznak köszi a mai napra. Ókori görög filozófus volt az atomelmélet megalapítója. A mondat pedig a következő. Az embernek vagy jónak kell lennie, vagy a jót kell utánoznia. Memóriába föl kell elővenni. Én itt teszek a legjobb dalainkkal a foci VB-s játék előtt. Kelvin Harris tuti, hogy megszólal. A Glockenbach és Tom Walker közöst is küldöm. Elsőként pedig az egykori Orsi dal új értelmezést nyert 2023-ban. Dr. Béres és Király Viktor az Orsissal, csak slágerek közt a

0: Ellis, és persze a My Way, pontosan 10 évvel ezelőttről hoztam. Ez a koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével a Magyar Szabadság napján. Egyébként tisztázatlan eredetű tűzgolyó robbant fel Közép-Szibériában, amit azóta Tungus Meteor néven említenek. Történt mindez 1908-ban és a pálok neve napján. Boldogat nektek, tessék őket köszönteni, örülnek például a Bulvár Csokornak, no meg örülnek egy 4 személyes dárcozási lehetőségnek, vagy akár két fő részére egy 3 nap, 2 éjszakást félpanziós ellátásos wellness étvégével, mert hogy ez ugye a főnyereményünk, és már a foci VB játéknál vagyunk, nincs más dolgod, mint elküldeni nekünk 6 óráig a mai érkőzés végeredményét és győztesét. Franciaország, Svédország, na ez kezdődik majd éjjel 11-kor, de mondom neked, 6-ig kell küldened, mennyi lesz ennek a végeredménye, és a rendes játékidőre gondolunk, a 90 percre, viszont ha az 1-1 lesz, akkor természetesen valakinek győzni kell, ez kiderül a hosszabbításból, vagy éppen a 11-es párbajból, no és hogy ennek ki lesz a győztese, azt is küldjétek el, legalábbis, hogy szerintetek ki lesz, oké? 0-20-94-8-94-8-5-ös a számunk, 4 óra dárcozás, ez a napi nyeremény, a tatabányai Haggis dárc jó voltából került hozzánk, a fődíj pedig egy wellness hétvége, 2 fő részére 3 nap, 2 éjszaka, félpanziós ellátás, Duna Residence dobta. Köszönjük, mi pedig dobjuk majd felétek, 13-án hétfőn sorsoljuk a Buenos Morganben, amúgy pedig például ma itt, majd holnap reggel ugyancsak a Buenos Morganben. Ugye érthető voltam, mindjárt a Bulvár Csokor, benne Kesha, a Judo, Lil Frakkal, Mystic, David Guetta, Alezzóval, no meg A7S, a kereskedelmi szünet után tétek a Nirvana!
1: Hozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: Jude Law és Lil Frank a lejjel. 7 évvel ezelőttről érkezett. Ez a koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene, és persze futball VB-s játék. Küldjed, 6 óráig tehetett. Addig várjuk, hogy szerinted ki lesz a mai meccs győztese, és persze a rendes játékidő végeredményére is kíváncsiak vagyunk. Emlékeztek még a TikTok, vagy éppen a Dai Young csillámos királynőjére? Na ez már a bulvárcsakor, benne pedig Kesha, aki hivatalosan is teljesen független nő lett, és most éli az abszolút reneszánszát. Éppen most is úton van a The Freedom Tour elnevezésű világkörüli koncert sorozatával, ami alig néhány hetes tartolt el. Az énekesnő azt nyilatkozta, hogy ez a turné nem csak egy sima koncert sorozat, hanem a túlélés és a radikális öröm ünnepe, ahol végre teljesen szabadnak érzi a saját hangját. No, de persze nincs kes a hír egy szaftos bulvár nélkül. Képzeljétek el, nemrég azzal robbantotta fel a netet, hogy Kerek Perec kidobta a pasiát. Na és hogy miért? Tessék megkapaszkodni, azért, mert a srác teljesen kiakadt és balhézott, amiért Kesha nem vitte őt magával kísérőnek Taylor Swift exkluzív VIP after partyjára. Na hát igen, van az a szint, ahova a pasiknak már nincs belépő, Kesha pedig nem sokat teketóriázott, azonnal lapátra tette az önérzetes ex-prasit. Boy, bye, mondhatnánk bátran. Na és mondjuk bátran, hogy Stronger, mert ezzel jelentkezem rögve este a Budán csokorban, tehát Kesha, itt lesz a Milky Chance, jön a Quarter Eid és Christopher közös Summer Night, itt pedig a már emlegetett Kesha, Sam Feltel, csak slágerek közt a Stronger a tiétek.
1: Forrás Rádió.
2: Yo, what's up? This is Sam Felt. And you're listening to my track Stronger with Kesha.
3: If you wanna get stronger,
1: mindig veled.
3: I find my way through the darkness.

0: James and Dadalo, és persze Megan Trainor, Enzo Mizárta a második órát a Cocktailban, 4 órában. Kell és Duma, jó sok zene, jön Andi a legfrissebbekkel, aztán a déli harangszó után a Swiss Disco és Tones & Die közös rockban. Milyen lesz a Hideaway?
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva dél, szép napot kívánok. Fontos, hogy a hőségben házi állatainkra is oda kell figyelni, át kell alakítani a védett és Natura 2000 erdők kezelését. Zumba parti lesz Oroszlányban. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, hozom a déli hír összefoglalót. A tartós meleg nem csak az emberek, hanem az állatok szervezetét is megviseli, például a kutyák is kaphatnak hőgutát. A legfontosabb éppen ezért a megelőzés, azaz a megfelelő körülmények biztosítása állataink számára. Gondoskodjunk arról, hogy kedvenceink előtt mindig legyen tiszta, friss ivóvíz, kánikulában ne futtassuk kutyánkat, ha sétáltatást célszerű a reggeli és a késő délutáni órákra időzíteni. Soha ne hagyjuk kedvencünket a tűzőnapon kikötve vagy a kocsiba zárva. Kertben tartott kutyák esetében pedig gondoskodjunk árnyékos, fedett, hűvös helyről, ahová az állataink behúzódhatnak a hőség elől. Figyeljünk a hőgutára jellemző tünetekre, ilyen a lihegés, levertség, kábultság, magas testhőmérséklet, súlyosabb esetben görcsök, komatózus állapot, és azonnal forduljunk a kezelő állatorvoshoz a tünetek esetleges megjelenésekor. További hasznos tanácsokat a nebih.hu oldalon találnak. A védett és a Natura 2000 erdők kezelésének jelentős átalakítását szorgalmazza a WWF Magyarországa jelenleg hatályban lévő szeptember 30-áig tartó fakitermelési moratórium utáni időszakra. A környezetvédő szervezet az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint biztosítani kell a nem vágásos üzemmódú erdőgazdálkodás, illetve a természetvédelmi erdőkezelés termőhelyi feltételeit, elsősorban a természetes vízellátottságot és a vízpótlást. Vissza kell szorítani továbbá az inváziós tulajdonságú idegen fásztárú fajokat, szabályozni kell az emberi beavatkozás miatt túlszaporodott patás nagyvad fajok létszámát, csökkenteni kell a kitermelt faanyag mennyiségét. Egyidejűleg meg kell szüntetni a tűzifa pazarló felhasználását, különösen a biomassa erőművekben. Segítene ebben, ha az állami erdőket kezelő intézmények finanszírozása úgy alakulna át, hogy a működésüket ne a fakitermelésből származó bevételre kelljen alapozniuk, áll a közleményben. Július 3-án pénteken este 6-tól szép szavak, szép hangok a könyvtár udvarán címmel, zenével egybekötött zenés felolvasó estet tartanak Komáromban a könyvtár udvarán. Felolvas Zsédenyiné Horváth Krisztina, szaxofonon játszik Musit Székely Anna, a belépés ingyenes. Zumba parti lesz a Szabadban Oroszlányban. Iván Ligárt nemzetközi zumba instruktorral a Bius Team Powered by Nórika szervezésében. Csiszár Anita és a környékbeli zumba oktatók lesznek jelen július 4-én 19 órakor a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Füllett, meleg, napos idő várható ma, csapadékra nem kell számítani, 35 és 38 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben. Extrém erős lesz az UV-sugárzás, így gondoskodni kell a bőr védelméről, a hőségben pedig ne felejtsenek el megfelelő mennyiségű vizet inni.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Ebben az órában hozok már Buenos Morgan visszatekintőt. Hello, ez a koktél 4 órában. Kevés Gyuma, jó sok zene és Tamás a Bulvárcsokorban, Mabel, és persze folytatódik a foci VB-s játék is. Jó dalok lesznek-e? Ahogy ne! Keto Johnnal, Mango Rise, Oceana és a Swiss Disco, valamint Tones & I közös. Itt nyit már is a Hideaway rádiózve.

0: Tommy John közösét hoztam el Turn the Lights Off címmel. Csak slágerek a nap 24 órájában. Ez a koktél, ebben a 4 órában pedig megspékelem mindez kevés dumával. Ezen a héten és a következő héten pedig foci VB-s játékkal. Tudod, tippelgetni kell. Este 11-kor játszák a Franciaország-Svédország mérkőzést. Nos, ennek az eredményét és a győztest is neked 6 óráig meg kell tippelned ahhoz, hogy részt vegyél a játékban. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. A végeredményt úgy értjük, hogy a rendes játékidő végéig, tehát a 90 perc végéig, a győztes pedig úgy értjük, hogy ha esetleg van hosszabbítás vagy 11-es, akkor ott kigyőz. Nos, Franciaország, avagy Svédország, szerinted? Küld el nekem mindenképpen, holnap reggel pedig kiderül, hogy ki a mai nyertesünk, 13-án pedig majd a fődíjat sorsoljuk. Bulvár Csokor ebben az órában Mabel a terítéken, no meg a Buenos Morgan visszatekintővel is jelentkezem. Ilia mindjárt jön szellem a Gomez James Young az Infinity-vel bombáz, most pedig mutatom, hogy mit nyerhettek a foci VB-s játékunkkal. Na figyú!
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk! A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj!

és persze, hogy a Summer Jam itt nálunk, csak slágerek a nap 24 órájában. Ez a forrás, benne pedig a koktél 4 órában, a bulvár csokor már is a tiéd. No, itt az a csaj, Mabel, akitől a Don't Call Me Up című gigaslágert is kaptuk évekkel ezelőtt. A legfrissebb infók szerint életében most egy egészen új fejezet kezdődött, és nem csak a stúdióban, az énekesnő nemrégiben egy interjúban teljesen lazán elszólta magát, és ledobta a bulvár bombát 30 évesen titokban férjhez ment. Igen, jól hallottátok, a pop szakma egyik legmenőbb szingli himnuszának királynője most már hivatalosan is elkelt, ráadásul nagyon őszintén vallott arról, hogy már 11 éve tapossa ezt a kőkemény zeneipart, beismerte, hogy ez az út korán sem volt mindig szép vagy éppen zökkenőmentes, de most feleségként és érett nőként erősebb, mint valaha. Szóval miközben mi még mindig az ex-pasi kiszűrésére táncolunk a dalaival, ő már a boldog feleségek életét éli a színfalak mögött. Na hát imádjuk a boldogságát, és alig várjuk az új trackeket. Én most a 6 évvel ezelőttivel jelentkezem mindjárt, de így lesz Avicii is, a The Nights repül, Zerb és The Chainsmokers közöst is kapsz, Adam Lambert is énekel, Mabel pedig egyből a kereskedelmi szünet után

0: focirajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeledt dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
2: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben.
3: 8.900.000.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: kicsit, az imént a The Nights volt a tiétek 12 évvel ezelőttről érkezett. Cocktail 4 órában kevés Duma, jó sok zene, mindezt Tamással, előttem pedig ugye a Buenos Morgennel ébredtek. Ma éppen a vízhiány volt terítéken, hogyan lehet takarékosan fürödni. Andi például úgy szokott, na nincsenek konkrét élményeim, erről csak mesélte, letusolja magát vízzel, elzárja a csapot, tusfürdő, tü-tü-tü, lemosakodás, aztán jöhet újra a víz, és onnan már vége is a történetnek. Na, kiderült, hogy Roland is ugyanígy zuhanyzik, ebből milyen következtetés vonhattuk le? Lehet, hogy együtt zuhanyoznak? Na, kiderülnek a részletek, mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Közben azon gondolkoztam, hogy azért 140-150 literre, nem tudom, az hogy jön ki, tehát még akkor is, hogy te leengeded a kádat.
3: Figyelj, te zuhanyzol, nem?
2: Én zuhanyzom.
3: Azt mondják, hogy ez kijön, nyilván zuhanyfejtől függően, de egy 10 perces zuhanyzással is lenyom 100 litert.
2: Te, én gyorsan zuhanyzom.
4: Hát 10 percig, hát direkt azért zuhanyzik az ember, hogy kevesebb vizet fogyaszt.
3: Hát de jó, de előtte megnyitod, nem, hogy jó legyen a hőmérséklet, addig kimész, főzöl egy teát.
4: Ja, persze, igen. Ne. Hát meg ugye én például én úgy szoktam, hogy ugye először lelocsolom magam, utána ugye test, mi az, nem?
3: Tusfürdő.
4: Majdnem testápolót mondtam, de nem, az utána jön. Szóval, hogy tusfürdő, és akkor utána, tehát hogy még addig, amíg ugye tusfürdőzöm magam, addig is leállítom a vizet.
2: Én hát is, így van.
3: De hogyha igazán...
2: De nem együtt zuhanyzunk, tehát hogy még mielőtt valaki esetleg összerakmányba munkailag.
3: De hogyha igazán... Hagyom ezt a gondolatot. Minden vizuális hallgatom, vizuális.
4: Csak annyira gyorsan lereagált, ugye?
2: Csak annyira rácsaptam, hogy én is, hogy mondom.
3: Andi szokott hagyni a pinyakoládás tusfürdőjéből, vagy azt minden használja?
2: Mondtam már, most már grapefruit gyömbér vagy mi.
3: Mondtad.
2: Kis tudom mondani. Na. Te ilyet használsz, Andi?
4: Én kókuszosat most.
2: Na látod, egzotikus.
3: Ez most bizonyítja, hogy két külön helyen zuhanyoztok. Kizárt, hogy ez a kettő egy helyen legyen. Teljes koktél, tiki bár van nálatok, jó?
2: Tiki bár.
3: Ugye Zoromannál van a tiki.
2: Na, taka, de
3: lényeg, hogy úgy lennétek igazán tudatosak, és úgy csinálnátok igazán jól, hogyha
2: együtt zuhanyoznak.
3: Együtt.
4: Egyszerre zuhanyozom mindenki, menjen át a szomszéd.
3: Maradjunk a zuhanyzásnál. Maradjunk a zuhanyzásnál, mert azon nagyon sokat lehet spórolni, mert hogy ne a kádat törzs fel, hanem van egy ilyen zuhanytálca, az bedugod, feltöltöd, abba beleülsz, először megfürdik a Roland, és akkor utána még abban a család többi tagja is. Tehát nyilván te vagy a család fő otthon, tehát hát utána ez... jöhet a feleséged, aztán jöhetnek a gyerekek.
2: Hogy ne, egyébként, ha lenne ilyen pontfordító, lenne
3: csak
2: a sorrend
3: meg szerintem. Kell várni, míg leülepszik az aljára, ami lejött.
2: De akkor már inkább lavor.
3: Lavor?
2: Hát akkor már nem, tehát ha már mindenképpen spórolja.
4: Nem, a gyerekek a legkoszosabbak, őnekik kell utoljára fürdeni.
2: Ja, nekem csak a fantázián mocskos.
1: Buenos Morgan, minden

nagy klasszik az új évezred legelejéről, a Cashin és a Hangyu, ezzel zártam a harmadik órát. Jön a negyedik, benne még mindig a foci VB játék, és persze majd a bulvárcsokor is. Kitti a legfrissebbekkel, aztán Üzsel és Szántó közösen mutatom, milyen lesz a Jamaikán.

0: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
2: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
1: Július 4-én és 5-én Klasszaparton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi Kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor operabeavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lízdíjas Fagott művész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tataváros Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok. Előzetes adatok szerint új napi középhőmérsékleti rekord született hétfőn, megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, eddig 8 millió forint felajánlás érkezett a bajba jutottak megsegítésére az ökumenikus segélyszervezethez. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Előzetes adatok szerint új napi középhőmérsékleti rekord született hétfőn Budapest Lágymányos állomáson, ahol a napi középhőmérséklet elérte a 33,4 fokot, közölte a Hungaromet ZRT ma a közösségi oldalán. A meteorológusok közlése szerint ez a napi adat a véglegesítést követően új országos csúcsot jelenthet. A korábbi országos rekordot 2007. július 20-án mérték Dunaújvárosban, ahol a 24 órás középhőmérséklet 33,3 fok volt. Jelezték azt is, hétfőn a napi középhőmérséklet Magyarország nagy részén 30-31 fok körül alakult. Eddig több mint 8 millió forint felajánlás érkezett a venezuelai földrengés bajba jutottjainak megsegítésére az ökumenikus segélyszervezethez, amely az adományok hatékony célba juttatására a helyi evangélikus partner szervezetét kérte fel, tájékoztatta a szervezet az MTI-t. Közleményükben azt írták, a legfrissebb nemzetközi jelentések szerint több tízezer ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván, miközben 1,8 millió ember, köztük 680 ezer gyermek szorul humanitárius segítségre. A segélyszervezet továbbra is arra kéri a magyarokat, hogy csatlakozzanak szolidaritási akciójukhoz és a 1353-as adományvonal hívásával, vagy a www.segélyszervezet.hu honlapon keresztül adománnyal segítsége a földrengés károsultjait. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről döntött az országgyűlés keddi ülésén. A képviselők 135 igen, 44 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadták el Melétei Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese által benyújtott a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló jogszabályt, amely a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A szuverenitásvédelmi hivatal elnökének és elnök helyetteseinek megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik, végkielégítésre nem jogosultak, és a hatályba lépést követő 15 napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Esztergomban a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom vármegyei igazgatósága által működtetett kihelyezett ügyfélszolgálat július-augusztus hónapokban ideiglenesen szünetel. Kérik a lakosság türelmét és megértését.
0: Időjárás.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk a térségben, számottevő csapadék a legtöbb helyen nem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, 38 fok körül mérünk. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé lehet zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Úgy gondolom, nyári dallamokból nincs hiány, így lesz a folytatásban is. Sziasztok, ez a Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene itt a forráson. Jön a bulvár csokor, és persze a foci VB-s játék is folytatódik. Én Tamás, itt lesz a Purple Disco Machine, Oliver Heldens, Shaggy Eve-vel, Üzse pedig Szoltóval kezd. A Jamaican az első, tartsatok velem, szép délután!

0: Pömbe Disco Machine, Benjamin Ingrosso és Neil Rogers közös Honey Boy volt a tiétek. Egy kis mézet, na meg a fiúkat összeraktuk. 2 évvel ezelőttről hoztam, ez a Koktél 4 órában. Kevés duma, jó sok zene. No és Tamás, 2-ig tölthetjük együtt az időt. Ebben az órában is hozok bulvárcsokrot, benne pedig a The Wanted. No és mesélek majd a játékunkról is, mert hogy foci VB játék itt a Forráson, tök egyszerű dolgotok van. Utána már csak vagy lefizetni kell a csapatokat, vagy a szerencsére kell várni. Demokritosz, köszi a mai napi koktélos bölcsességet, az embernek vagy jónak kell lennie, vagy a jót kell utánoznia, memóriába fel, ha kell elővenni. Köszi! A nyári dalok között mindjárt itt a Welcome to Saint-Tropez, jön Louis is, a Well Hello pedig a Valmarra közösen dob egy kis pesgő esőt nekünk. Apropó eső, holnap már elvileg lesz, ha nem, akkor nekem is hazudtak, de akkor én is most nektek bocsánat. Szóval pesgő eső, csak slágerek közt a tiéd.
1: Már meg

0: Persze, hogy DJ Antonio voltából 15 évvel ezelőttről érkezett. Cocktail 4 órában, kevés duma, jó sok zene, rövidesen ígéretem a szíven a bulvár csokor, benne pedig a The Wanted. Egy-két érdekességet mindenképpen mesélek róluk. Most viszont foci VB-s játékunk. Franciaország, Svédország. 11 órakor kezdődik este, de neked 6 óráig már meg kell tippelned, hogy vajon mi lesz a rendes játékidő végeredménye, ez a 90 perc, tudod, és hogy ki lesz a győztes, mert hogy lehet, hogy a 90 percen túlmegyünk, és az is lehet, hogy 11-es kell dől el a mérkőzés. Szóval ezt a kettőt kell elküldened. 0-20-97-8-97-8-5-ös Franciaország, Svédország. Tehát ez a mai napi mérkőzésünk. És hogy mit nyerhetsz? Na mindjárt mutatom, jön Chris Burke, itt lesz Sophia Rice, Newick és persze Shakira. Csak slágerek közrepül. No és persze a nyeremények is, mutatom.
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj

Chris Burke és Daniel Merano, a Togas Miracle volt a tiétek a tavalyi évből érkezett. Koktél 4 órában kevés Duma, jó sok Zenana és Tamás, persze itt vagyok már is a Bulvár Csokorral, ahogy ígértem, a The Wanted a terítéken. Na kezdjük a legfontosabbal, az együttes szívtiprója Max George mögött elképesztően kemény hónapok állnak. Képzeljétek el, a 30-as éveiben járó énekesen nemrég életmentő szívműtétet hajtottak végre, és kapott egy pacemakert. Max nagyon őszintén vallott arról a rajongóknak, hogy a kórházi ágyon fekve a legrosszabbra is felkészült, és még a végrendeletét is megírta. No de szerencsére az operáció jól sikerült. Küldjük neki a pozitív energiákat, jó? Na éppen ezért a The Wanted Story-t nem ér véget, bár a teljes banda pihenőn van, a rajongók legnagyobb örömére két alapító tag, Siva és Jay úgy döntöttek, hogy nem hagyják cserben a közönséget, hivatalosan is megalapították a The Wanted 2.0 nevű formációt. Ez megint csak egy örvendetes hír, ugye? Bulvár Csokor, benne a The Wanted, itt lesz mindjárt a Fastboy ráfal, jön a Walmart és Notar Mary újdonság, elsőként pedig, ha már Bulvár Csokor, a The Wanted, no és a Walls Like Rihanna. Csak slágerek közküldön.

meg Tamással. Holnap is érkezem, 10-re itt leszek. Addig tedd el a poharad, de akkor rendelő mindenképpen töltögetjük, és persze, gyere szomjasan. A foci VB-s játékunk folytatódik, délután is küldheted az üziket, azzal kapcsolatosan, hogy szerinted a mai esti meccsen ki fog nyerni, és milyen gólarányjal. Na, Lackó, várja az üziket! Jövök vissza 6-ra, itt leszek majd a Forrás Charterben az amerikai kedvencekkel, utána DJ Yellow 2 órája lesz a tiéd a Light Sessionben. Kesha és T-Pain, a Yippie-ki jékezrögvest, én pedig holnap gyűszöm.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a vagyonvisszaszerzési hivatal. A magyarok többségének nincsen elég információja a nyugdíj célú megtakarításokról. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Július 1-e és augusztus 30-a között tesztjelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden bejegyzésében a közösségi oldalán. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán elindul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A bejegyzéshez mellékelt linken szerepel, hogy a Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balaton-Fenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. A volánjáratokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany és Szigliget. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adóvisszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíj célú szerepvállalására van szükség az önkéntes pénztárak országos szövetsége szerint. Az ÖPOSZ közleményében kiemelte, az országos reprezentatív kutatásuk szerint a válaszadók közel negyede rendelkezik nyugdíjpénztári megtakarításokkal. Ez az öngondoskodási forma a 40-es, 50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól, tájékoztatta a jogvédő szervezet kedden az MTI-t, azt követően, hogy a véleményét elküldte a kormányzatnak is. A civil szervezet a közleményében üdvözli, hogy a kormány valódi társadalmi egyeztetést folytat, az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival, írták. A Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a parlamentnek beterjesztett törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyonvédelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alávonás feltételeit. A bizottság azt is javasolja, hogy nevezzenek ki egy önálló emberi jogi felelőst a hivatalon belül. Tatabánya város közlése szerint július 1-én, vagyis holnap, a köztisztviselők napján a polgármesteri hivatal zárva tart, a többi munkanapon a megszokott rendben várják az ügyfeleket.
0: Időjárás.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk a térségben, számottevő csapadék a legtöbb helyen nem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, 38 fok körül mérünk. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé lehet zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra számítani kell felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel.
0: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Sok-sok szeretettel köszöntelek titeket imáron a délutáni csúcsban. Hello, bello, a mikrofonnál Bálint László. Ebben az órában is sok érdekességgel, közlekedési információkkal, sőt, mi több, a VB tippjátékunkkal. Ezzel is folytatjuk majd, és hamarosan elmondom nektek, hogy mit és hogy mivel lehet nyerni. De addig is viszont rengeteg zene vár, többek között például Kesával, itt a Yippie-ki-yay.

ez a Forrás Rádió mindig vele, csak slágerekkel, gyors kitekintés az autópályára. Mondhatni, hogy viszonylag kevés forgalom mellett lehet haladni eddig, meglepő módon, viszont mindenképpen készítsetek magatok mellé védőitalt, nedves törölközőt esetlegesen, és persze legyen elegendő üzemanyag a tankban. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy picit nagyobb biztonsággal, picit nagyobb felkészültséggel tudjatok útnak indulni. Ami viszont a következőket illeti, hát itt a Forrás Rádióban hozzuk a slágereket, Bye Alex és a Slepitva már is Nagy Bogival közösen, ez a Nem.

0: Ez még mindig a Forrás Rádió, ahol a Buenos Morgenből kaptok most egy kis ízelítőt, újfent. Ebben az esetben pedig a vízhiányról lesz szó, ami hát viszonylag kevéssé vidám téma, de azért valahogy ebbe is bele lehet látni a humort.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Mondjuk egyébként az Andi ötlete sem rossz, tehát, hogy menj át a szomszédba.
3: Na, tehát, ugye,
2: együtt, ha ma mindenki együtt fürdik a szomszédjával, akkor az a sok fizet meglenne spórolni.
3: Mindig máshol fürdünk, hogy ne csak az egyik használja.
4: Akkor én ezúton üzennék a szomszédomnak, Gábor, 8-kor kapogunk.
2: Jövök. És nem kell semmi rosszat elképzelni, semmi szexuálisat, tehát lehet, hogy a férjek a férjekkel, a nők a nőkkel, tehát hogy fürödhetünk így, hogy ne legyen semmi durva.
4: Most ez a férje, most erre idézhetnék a torrentéből, de nem fogom megtenni.
3: Igen,
2: gondoltam, hogy ez az idézet megvan neked. Ne, az is mindegy egyébként, hogy hol. Tehát jöhettek háromszor hozzám, mert igazából az a lényeg, hogy összességében az ország, tehát most nem az én érdekemet nézzük, nem én akarok spórolni, hanem az országnak akarjuk megspórolni a vizet.
4: Uh-huh.
2: Jó, még egy gondolat.
4: Várjál, mert már értem ezt a felvetést. Mondjuk neked nincs olyan vonzó szomszédod. Tőled elköltözött már onnan a tömbből a
2: szilikonos lány?
4: A szilikonos lány?
2: Én félek tőle, hogyha víz ér hozzá, akkor lejön a szája. Tehát, hogy így, nem biztos, hogy ezt szabad mosni. Nem, tényleg nem tudom, hogy van.
4: Vízálló a szilikon.
2: Vízálló? De a festék, ami rajta van, az
3: meg
2: nem biztos.
3: Megfenntartja a vízen, tudod.
2: Én lehet megijednék tőle smink nélkül amúgy. Nagyon durva lenne.
4: Ja, azt mondtad, igen, hogy ő egy ilyen erős, de ő ott lakik még?
2: Meg se ismerném. A nagyon durva még igen, a kevésbé durva elköltözött.
4: Ja.
2: De ketten voltak ők barátnők, de a nagyon durva az napról napra durvább. Tehát, hogy már lassan nem ismered meg tényleg. Na, újabb spórolási tippek, ne húzzátok le az egyest, csak a kettest. Vagy várj, melyik a kettes? Barna megy, sárga marad.
3: A kicsi te... és a nagy, így szoktuk mondani, a és kicsi. Akkor könnyebb megkülönböztetni.
4: Ja.
2: Kicsit nem húzod le, mert ja. Akkor ott spórolsz.
4: De hát nem csinálunk ilyet, gyerekek.
2: Nem, én nem spórolom?
3: Nem, itt főként az a baj, hogy most áll neki mindenki otthon csapvízzel autót mosni, mert rá van kötve ugye a kertesházaknál, akkor locsolgatni feszt, mert hogy nehogy kiégjen a fű.
2: Na, Roland,
3: akkor
2: te nem. Te
3: feltöltik,
2: nem.
3: Avval töltik fel ugye a medencéket, tehát itt főként ezekkel van a probléma. Nem az, hogy most én mennyit iszok egy nap például csapvizet, hát az... vagy mondjuk mennyit fürdök. Bár mondjuk a fürdés az azért jobban, de hogy az, hogy mennyit iszunk, az nem. És az a baj, szerintem itt a mentalitással van a probléma, tehát hogy szerintem sokan úgy vannak vele, hogy nehogy már nekem valaki megmondja, hogy én mennyi vizet használjak, meg mire használjam a vizet. De itt nem ez a lényeg, tehát fel kell fogni, hogy itt globális probléma van. Tehát, hogy nem magunkat nézzük már, most hadd égjen már ki az a fű, hát most nem tehetsz el, tehát nem tudsz mit csinálni.
4: Sok kicsi az így összeadódik, igen. Látjátok, én vagyok maga a megtestesült környezettudatosság. Műfűben van, nem kell locsolni.
2: Az a műfű előállítás, az biztos nem kellett víz.
4: A medencét meg nem is állítottuk föl. Tehát majd erre a nyára semmi.
2: Majd megnézem, hogy a ráolvad.
3: Soha, csak megvettétek.
4: Nem, tavaly nem állítottuk fel a medencét, meg idén előtte, igen.
2: De az, hogy Roland valamit nem állít fel, hát, na igen.
4: Jó, hát,
3: újdonság mi?
2: Majd megnézem, Roland, mikor ráfolyik a kocsidra a gyep, és így ráolvad, az milyen lesz, az mennyire fogsz neki örülni, mikor így a cappantos kis gumifűből kell kijönnöd a kocsiddal. De oké.
1: Buenos Morgen, minden

0: labdarajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
5: Panoráma piknik újra a Duna Residence-ben. Július 4-én ismét megtelik élettel a Dunaszent Miklósi domboldal. Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jó kedved. Mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést.
6: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról délután 2-től este 10-ig.
5: Család és kutya barát környezetben.
6: A belépés 14 év alatt ingyenes.
5: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell.
0: Ez reklám volt.
6: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról délután 2-től este 10-ig.
5: Család és kutya barát környezetben.
6: A belépés 14 év alatt ingyenes.
5: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell.
0: Ez reklám volt.
7: Most pedig vissza.

Jöjjön tehát a tippjátékunk itt a Forrás Rádióban, ugye továbbra is a foci VB-ről van szó, ahol tippelhettek adott csapatokra, adott mérkőzésekre. Ugye a mai napra is megvan ez a csapat, illetve csapatok, az összecsapás maga. Franciaország, Svédország találkozóra lehet ma tippelni, és mivel magyar idő szerint az este 11-kor kezdődik, egy picit több időtök is lesz tippelgetni, mint tegnap, úgyhogy bőven a műsor után azért szerintem még nyugodtan megtehetitek a tétjeiteket, tehát hogyha addig gondolkodtok, akkor nyugodtan. De ugye 11 után már mondjuk úgy, hogy lezárjuk a fogadást. De hogy nem is fogadásról van szó egész pontosan, hanem tippjátékról, mert hogy ennek kapcsán ugye a következőket nyerhetitek. Egyrészt nyerhettek egy napi nyereményt, ami nem más, mint a tatabányai Haggis Darts jóvoltából talál gazdára. 4 óra önfelett dárcozás családdal, barátokkal, ez tehát a tatabányai Haggis Darts-tól, illetve az egész 2 hét alatt, amíg játszunk veletek, addig egy fődíj is gazdára talál majd, júliusban, ugye? Ez pedig nem lesz más, mint egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanziós ellátással, a Duna Residence felajánlásával, tehát ez a fődíj, és mindazok között sorsoljuk, akik helyesen tippelnek. És hogy hogyan tippelhettek, ugye értelemszerűen a francia-svéd mérkőzésre megadtok egy eredményt, ebből fakadóan tudjátok, hogy melyik csapat áll továbbjutásra, tehát ha mondjuk 2-1-et a franciáknak tippeltek, teljesen egyértelmű, viszont ha döntetlenre végződik a mérkőzés, akkor abban az esetben azt is írjátok meg, hogy a 11-es rúgásokkal vajon mely csapat jut tovább, tehát a továbbjutott csapatot mindenképpen írjátok meg, ha döntetlenre tippeltek, jó? 0620 978 98 5, SMS-ben és Viberen névvel együtt, ennyi az egésznek a lényege. A következőkben pedig muzsika, nem is akármilyen, Altego és a Liquanit.

0: Na, hát a tippjáték az folytatódik, úgyhogy még nyugodtan várjuk ezeket a tippeket. Bőségesen van idő, este 11-kor lesz a meccs. A hóban az még, ugye, mondaná az angol, és a teljesen tök jogosan mondja is. Na de, viszont mi azt mondjuk, hogy a hírek itt vannak előttünk, úgyhogy Nemes Kittinek rögvest át is adom a terepet, hogy elmondhassa nektek a legfontosabb infókat. Némi kereskedelmi szünet után ő jön, illetve Kitti után Wise-zal folytatjuk, mert hogy érkezik a Wait című dal, amely már címében tartalmazza, hogy miért is érdemes várni. Azért mutatok egy apró részletet is.
1: Forrás Rádió, mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
5: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó. Július 4-én és 5-én Klassza Parton Fesztivál Tatán, ezúttal az Eszterházi Kastély kertjében. Szombaton este 7 órakor opera beavató program híres operaénekesek közreműködésével. Vasárnap délelőtt 10 órakor ráhangoló családi program Ocskai Gabriellával. Este 7-kor pedig Lakatos György, Lízdíjas fagottművész és tanítványainak interaktív koncertje. A programok ebben az évben is ingyenesek. A fesztivál tatai koncertjeit a Szerencsejáték ZRT, a MOL Új Európa Alapítvány, Tata Város Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatja.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 óra lesz, 3 perc múlva köszöntöm Önöket. Csúcsot hozott a hőkupola, megdőlt a hazai nyári áramfogyasztási rekord. Munkaszüneti nap lesz szerdán az egészségügyi dolgozóknak. Elkészült a kórházi fertőzések mérését és publikálását lehetővé tevő módszertan. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A Magyar Posta a rendkívüli hőségre tekintettel az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében a légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező postákat június 30-án, vagyis ma és holnap délben bezárja. A délutáni időszakban ügyfélfogadás nem lesz. Az ideiglenes déli bezárásban a Tatabánya egyeszámú főpostafiók is érintett a főtéren. Halaszthatatlan ügyintézés esetén érdemes másik postafiókot felkeresni. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak szerdán. Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, Semmelweis nap. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint szerdán zárva lesznek a házi orvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart az NNGK Nemzetközi Oltóközpontja, valamint szünetel a központ anonim AIDS szűrése és tanácsadása is. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást, írták. Felhívták a figyelmet, hogy szerdán a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes és vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják. Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs hétfőn, a hitelesített adatok alapján a kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamos energiahálózat terhelése. Ez 452 megawattal meghaladta az eddigi nyári rekordot, közölte a Mavir Magyar Villamos Energiai Ipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT kedden az MTI megkeresésére. Hazánkban az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedű Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Nyárnyitó koncert lesz Bábolnán, július 3-án a Szabadidő Parkban 20 óra 30 perctől a Cosmic Slave fel, majd 22 órától Jamina, akit 23 órától DJ Zazin követ. A belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: A sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de kisebb számban a Dunántúlon is lehetnek csapadékócok. 35 és 38 fok között mérünk, késő estére 24 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, egyenlőtlen csapadék eloszlással, akár felhőszakadással is.
0: Szám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Mindig veled, és mindig a legtöbb slágerekkel, és persze 3 óra után is sok szeretettel köszöntelek benneteket. Egészen pontosan most van 3 óra, tehát itt leszek veletek a következő 1 órában is a mikrofonnál Bálint László. Hírek, érdekességek, közlekedési információk és VB tippjátékunk várható ebben az órában, ugyanúgy, hogy a többiben is, úgyhogy tartsatok velünk. Wise és Abbé érkezik már is.

buta szerelem ez már csak ilyen. Képzeljétek, majdnem megdőlt az abszolút melegrekord Budakalászon, legalábbis az országos. 1,1 Celsius fokra volt, amikor megjelent egy ilyen random zivatarlánc, kipattant, és aztán ott hirtelen lehűtött a levegőt. Ilyen lokális zivatarokra azért most már, hogy van esély. De állítólag most már a hét második felére úgy nagyjából várható némi lehűlés, úgyhogy ez a híddóm, ez a hőkupola, ez szépen elhúz majd szépen lassan. Bár pletykákat, meg előrejelzéseket látok annak kapcsán, hogy júliusban visszatér, és ezt egyre több helyen olvasom, úgyhogy hát lehet, hogy júliusban lesz még egy ilyen fennakadásunk. Hát nagyon remélem, hogy azért nem ennyire durva lesz. Én nagyon szeretem a nyarat, de azért ez már nekem is egy kicsit sok, úgyhogy kicsikét visszavehetnél, kedves időjárás, azért ne süljünk már meg itt szárazon. Köszönöm szépen. Na, de ami minket illet, Training Season, Dua Lipával folytatjuk most, illetve nagyon fontos még, hogy ti magatok is miközben tréningeztek, akár csak úgy önmagukban is, mert hogyha ülünk is ég a zsír, szóval, hogy akkor is tartsatok magatoknál védőitalt, vigyázzatok egymásra és magatokra is, és figyeljetek a környezetetekre. Most pedig Dua Lipa.

0: délutánod olyan, mint egy hétfő reggel.
1: Bármint Lászlóval jobb lesz. Jobb lesz.
0: Ez a délutáni csúcs. Csak slágerek, csak pozitív.

Na tessék szépen tippelgetni a foci VB játékunkban, mert hogy ez is zajlik, és a mai napon a Franciaország-Svédország találkozóra tippelhettek. Mégpedig egészen egyszerű módon megírjátok, hogy mi lesz az eredmény, vagy ha döntetlen eredményre tippeltek, akkor megírjátok azt mellé, hogy melyik csapat jut tovább. A 0620-98-98-5-re teltitek meg mindezt, és hát ha nagyon szeretnétek, 11-ig is küldtettek SMS-t, viszont az nagyon fontos, hogy nem fogadunk el itt sem tömeges SMS-eket, úgyhogy ne küldjetek 200 SMS-t a tippel, mert nincs értelme, egy tipp játszik, jó? Tehát mindenki csak egy tippet küldhet be nevével együtt a 0620-98-98-5-re. És hogy mit lehet nyerni? Hát például napi nyereményeket, ami ez esetben a napi nyeremények kapcsán a tatabányai Haggis Darts jóvoltából kerül hozzátok. Ez 4 óra önfeled dárcozás családdal, barátokkal, bárkivel, akivel szeretnétek Tatabányán. Illetőleg ezt a nyereményt holnap reggel sorsoljuk, tekint vagy a mérkőzések nagy-nagy zöme, ugye késő este van, vagy most már legalábbis nagyon este, úgyhogy a Buenos Morgenben fogjuk sorsolni mindig az előző napi tippjáték nyertesét, így tehát legközelebb holnap reggel. Akik pedig helyesen tippelnek az egész játék folyamán, a játék végén köztük kisorsoljuk a fődíjat, egy wellness hétvégét két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanziós ellátással, a Duna Residence felajánlásával. Ezt lehet megnyerni tőlünk, úgyhogy erre is pályázhatok. Sok sikert! A következőkben pedig meg részekedünk.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Az M1-esen tulajdonképpen eseménytelen napunk van ma, hála jó Istennek. Egyelőre azért nyilván csak a tereléssel kapcsolatos munkák miatt mondom, amit megszoktunk, hogy eseménymentes. Persze azért dolgoznak rajta gőzerővel most is, viszont ami a közlekedést befolyásolja, tempót befolyásolja, hát most olyan nagyon nagy, sok minden nincs, úgyhogy kitartást mindenkinek. Addig is pedig természetesen jó utat, remélhetőleg ma nem kell már semmi extrémről beszámolni. Védőfolyadék azért legyen nálatok, úgyhogy erre készüljetek, megfelelően feltankolt járműbe üljetek, szóval mindenre, amire a hőhullám idején figyelni kell, azért most kifejezetten és fokozottan figyeljetek. A közlekedési infótok van a 0620 978 985-ön, megoszthatjátok azt velünk ezúton is. Köszönjük szépen, balesetmentes, jó utat!

Hát az óra vége azért közelek, suhan az idő, jó slágerek mellettem, igaz? De hát ezt én nem akarom megtörni egy picit sem, de természetesen a közlekedési információkat ugyanúgy küldhetitek, ahogy azt az előbb is elmondtam, a 0620-9185-re. Eseménytelen nyugis napunk van, van, ahol megdőlt az éves rekord is majdnem, és hát van, ahol megerelett az eső. Kicsit most már tényleg úgy vagyunk, mint Kovács Kati, hogy add már uram az esőt, hát egyébként jön a lehűlés. Kitartás mindenkinek, már nincs sok hátra. És természetesen nagyon fontos, sok-sok városban, faluban, településen mondták már, hogy ilyen és olyan módon gazdálkodjunk okosabban, tudatosabban a vízzel, gazdálkodjunk okosabban, tudatosabban az energiával, az árammal, és hát szerintem ez most abszolút kivitelezhető, de tényleg nagyon remélem, hogy már ez nem tart sokáig, ez a hőhullám. Alapvetően pedig a Los Tres Bandidos-szal folytatjuk, úgyhogy nem azt mondom, hogy ígyatok tekilát, de hogyha mondjuk lejjebb ment a hőhullám, amikor már kevésbé járt, azért lehet, hogy jól esik. A Los Tres Bandidos viszont így ebben a hőhullámban is tök jó. Summer night, party time, I won't really lose my mind. Come on, dance with me all night. Muchachos y muchachas. Neon lights, music high, tequila shot, we touch the sky. Hands up, feel the crazy vibe. Muchachos y muchachas.

0: óra elérkezett a végéhez, majdnem, hogy 4-et ütött az óra, de az is jelenti ezt, hogy jön ki ti a hírekkel. Úgyhogy itt a Forrás Rádióban jönnek az infók, aztán pedig Outliers, Have You Ever Seen the Rain, persze John Fogerty és a Creedence Clearwater Revival is bizony itt van ebben a dalban. Mutatok egy részletet most rögtön.
1: Egy izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
4: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
7: Észak-Komárom és környéke, figyelem! Most pénteken buli van! A nyár

0: Két forrás rádió lemezlovas, DJ Bóli és BRK. Tehát a jó hangulat garantált. Óriási italakció is vár mindenkit 23 óráig. A Gin Tonicból egyet vizet, kettőt vihetsz. És a belépő 5 euró 23 óráig. Utána is csak 8 euró. Tehát Komárom és környéke, találkozunk most pénteken a szabad ég alatt. Csodás környezetben Észak-Komáromban, a Vine Garden Open Air bulián. Ottali.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. Eddig 8 millió forint felajánlás érkezett a bajba jutottak megsegítésére az Ökumenikus Segélyszervezethez. Megszűnik a Szuverenitásvédelmi Hivatal, kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Az extrém hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, ezért kimaradnak egyes kedd délutáni esti S36-os, Z30-as, S40-es és Z42-es vonatok az elővárosi vonalakon, közölte a MÁV Informa honlapján. Az összegzés szerint nem közlekednek egyes járatok, például Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba, Pusztaszabolcs és Szászhalombatta között pótlóbusz jár. Eddig több mint 8 millió forint felajánlás érkezett a venezuelai földrengés bajba jutottjainak megsegítésére az Ökumenikus Segélyszervezethez, amely az adományok hatékony célba juttatására a helyi evangélikus partnerszervezetét kérte fel, tájékoztatta a szervezet az MTI-t. Közleményükben azt írták, a legfrissebb nemzetközi jelentések szerint több tízezer ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván, miközben 1,8 millió ember, köztük 680 ezer gyermek szorul humanitárius segítségre. A segélyszervezet továbbra is arra kéri a magyarokat, hogy csatlakozzanak szolidaritási akciójukhoz és a 1353-as adományvonal hívásával, vagy a www.segélyszervezet.hu honlapon keresztül adománnyal segítsége a földrengés károsultjait. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről döntött az országgyűlés keddi ülésén. A képviselők 135 igen, 44 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadták el Melétei Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese által benyújtott a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló jogszabályt, amely a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének és elnök helyetteseinek megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik, végkielégítésre nem jogosultak, és a hatályba lépést követő 15 napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Július 1-e és augusztus 30-a között tesztjeleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet, Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden bejegyzésében a közösségi oldalán. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán elindul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A bejegyzéshez mellékelt linket szerepel, hogy a Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balaton-Fenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. A volánjáratokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany és Szigliget. Esztergomban a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom vármegyei igazgatósága által működtetett kihelyezett ügyfélszolgálat július-augusztus hónapokban ideiglenesen szünetel. Kérik a lakosság türelmét és megértését.
0: Időjárás.
1: A sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar, de kisebb számban a Dunántúlon is lehetnek csapadékócok. 35 és 38 fok között mérünk, késő estére 24 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, egyenlőtlen csapadék eloszlással, akár felhőszakadással is.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben a legtutibb slágerekkel. Szevasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. Ez még mindig a Forrás Rádió, benne a délutáni csúccsal. Jelentkezem a mikrofonnál, Bálint László halljátok. Jön a VB játékunk, ha valaki lemaradt volna a tippelgetős játékunkról, annak elmagyarázok mindent, hogy mit nyerhet, meg hogyan nyerhet, és természetesen a bónuszmorgára is visszatekintünk majd hamarosan. Tartsatok velem ebben az órában is.

0: legnagyobb időutazás, nem kell hozzá DeLorean, csak egy kis figyelem, jön a csörbökő rovatunk, és a csörbökő kommentek a ma reggeli Bonus Morgenből.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Olyan kommentek érkeznek, gyerekek, hogy hát én szégyellem magam a helyett, aki írta. Tehát, hogy a kioktató, a például ilyen csoportokban, a görges vissza, keres rá, néz utána, és megy a kioktatás, megy a vagy burkoltan, avagy nyíltan hülyének titulálás, miközben sokszor teljesen kulturáltan, normálisan megfogalmazott posztokról van szó, amik tényleg, tehát, hogy abszolút intelligens módon írják le, hogy ne haragudjatok, valaki tudná segíteni. Nem tudsz segíteni, akkor görgessé tovább. De miért kell neked ezen fölháborodni, hogy más mert egy ilyen posztot írni?
3: Igen, ezeket én is szoktam nézegetni egyébként, hogy most miért kell, miért? Tehát, hogy én nem értem az embereket, komolyan mondom.
4: Há, mert ezen engedik a más... ki a gőzt. Nincs
3: én azt értem, de hát most miért kell bántani a másikat?
4: Ráadásul
3: hát, törjön
4: ugye...
3: össze otthon egy tányért, aztán adja ki a feszültséget.
4: Na, azok már eltörtek, hidd el. Ti mikor kommentáltatok utoljára? Már úgy nyilvánosan, ez nálatok előfordul napi szinten? Ha tetszik valami, azt lájkolom. De hogy ahhoz, hogy én egy kommentárt odafűzzek, vagy odaírjak valamire, én nekem a legutolsó szerintem egy-két hete volt egy ilyen zárt csoportban, amiben a társasházunk van, és ott igazából építette a komment a többieket, tehát segített abban, amit én már megoldottam. Ilyen lehet, hogy van. De hogy valakinek csak úgy odaírjak valamit, hogy így de szép vagy ilyenek, biztos nem.
3: Így de szép vagy.
2: A következő fotóm alá kérném, hogy ezt jó, így,
4: neked odaírom,
2: hogy így de szép vagy, így.
3: De most az más, ha azt írod oda, hogy de szép vagy, vagy nagyon csinos vagy, vagy nem tudom, tehát azt azért érted, tehát akkor már inkább ez legyen a kommentben.
4: De még ez se, vagy akkor, hogyha most kötözködni akarok, akkor odaírom, hogy biztos, hogy fel akartad venni ezt a blúzt. Tehát ilyeneket?
3: Igen, ha köteket akarsz, akkor igen, vagy bántani
2: a másik. De meg is fordíthatod. Biztos, hogy nem akarod levenni ezt a blúzt?
4: Így de szép vagy.
3: Így de szép, igen.
4: Tehát, hogy itt messzebb vagy mélyebben kezdődnek a problémák.
2: Igen, de az megint csak egyébként szerintem én mondom ezt én, aki tudjátok jól, hogy én ilyen nyelvtan őrült vagyok, és tényleg én még ha üzenek valakinek, akkor is odafigyelek, hogy minden vesző a helyén legyen. De hogy az, hogy van benne egy-két helyes írási hiba, az azt mondom, hogy elmegy. Tehát, hogyha a stílus egyébként rendben van.
4: Egyébként kéne kommentelőket pontozni, tudod, mint a csillagozás az ilyen szállásvadász meg ilyen helyeken, hogy akkor tudnád azt, hogy egy 5 csillagos kommentátor, tehát amit ő ír, azt úgy megfogadhatod.
2: Ja, ez tényleg, ez milyen jó lenne bevezetni ezt a funkciót, hogy pontozhatod az adott kommentet.
4: Igen, tehát lenne építőtől anyázóig egy skála.
3: Vagy az anyázóknak egy külön csoportot kéne direkt erre fenntartani. Hogy kiéhessék ezeket a dolgokat.
4: Gyere, anyáz itt.
3: Hogy nem másokat piszkáljanak, hanem
2: igen, és egymást akkor... anyázó igen. Kommentelők csoportja, ugye? Így.
4: Igen. És ott tényleg ez a lényeg, és akkor mit tudom én, minden nap valaki, aki egyébként teljesen okos, teljesen intelligens, berak valami hülye kérdést, vagy valami hülye posztot, amiben bele lehet kötni.
3: Igen.
4: Szedjetek szét!
3: Igen.
2: És az a durva, hogy manapság már tényleg bele tudnak állni. Én itt szoktam rendre felhozni azt a példát, egyszer a Dombóvári Pisti, ugye a humorista, kitett egy képet egy lecsóról.
3: Ja.
2: Tényleg, egy tál lecsó volt. Egy guszta, tál lecsó. Hát én nagyon szeretem a lecsót, lecsó jó dolog. De hogy az alatt is képesek voltak emberek igen. Egymásnak
4: jó,
2: esni kommentekbe.
4: A lecsó az egy, alapból az egy vita téma, tehát ott családok mennek szét a lecsón. Raksz bele tojást, nem raksz bele, édes, inkább nem édes, mennyi a szaftja, hogyan, tehát a lecsón ott kapcsolatok mentek tönkre.
2: De a lecsó mindenhogy jó, tehát hogy ne veszünk már össze a lecsón. A lecsó jó, tojással, tojás nélkül, édeskésen, csípősen, lecsó mindenhogy jó.
4: Lecsó jó.
1: Buenos Morgan, minden hét

0: Foci rajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
3: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinformirad a tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

Ha szeretnétek nyerni, akkor a legjobb helyen jártok, ugyanis foci VB tippjátékunk folytatódik, és hát a mai napon a Franciaország-Svédország mérkőzésre tudtok majd tippelni, ami ugyebár, hát eléggé, hogy is mondjam nektek, ilyen kettős érzelmeket vált ki belőlem. Nem hiszem, hogy annyira underdog lenne Svédország, hogy ők nyernének, de hát láttuk tegnap a Paraguay-Németország vagy Németország-Paraguay mérkőzést, és ugye Brazília is éppen, hogy az utolsó pillanatban ejtette ki Japánt, bár mondjuk a japánok nem egy úcska focit játszanak, azt kell mondjam. Szóval, hogy a svédeknél, hát nem tudom, eddig nem túl meggyőző a teljesítmény, a franciáknál annál inkább, de persze nem akarlak elvezetni benneteket arra, hogy mire tippeljetek, vagy mire ne. Egyébként sem tudhatjuk, hogy az este 11-kor kezdődő meccs az hogyan végződik, majd ugye, ha eljön az ideje. Ti viszont, ha megfelelően tippeltek, akkor a napi nyeremények közül egyet nyerhettek. A napi nyeremény ebben az esetben pedig a Haggis Darts jóvoltából egy 4 óra önfeletnyi dartsozás családdal, barátokkal, Tatabányán, tudjátok mindezt majd beváltani, és hogyha helyesen tippeltek, akkor emellett még a fődíjért is pályázhattok, mert hogy a játék legvégén, tehát 2 hét múlva sorsolunk egy fődíjat, mégpedig egy wellness hétvégét 2 fő részére, 3 nap 2 éjszaka időtartamra félpanziós ellátással, a Duna Residence felajánlásával. Ezt lehet megnyerni tőlünk, hogyha tippeltek. És hogyha tippeltek, egy valamire figyeljetek, döntetlen tippének esetén írjátok meg, hogy ki a továbbjutó, hiszen most már egyenes kieséses szakaszban vagyunk, tehát így már valaki ki fog esni mindenképpen. Úgyhogy írjátok meg, hogy szerintetek a Franciaország-Svédország meccs hogyan végződik, milyen eredménnyel, és ki a továbbjutó, mindezt a 0620-978-978 5-ön tehetitek meg SMS-ben és Viberen. A következőkben pedig itt van Asher, Lil Jon és Ludacris közöse, Faragai. Yeah.

Na, gyorsan telik az idő, úgyhogy hamarosan Kitty is elérkezik megint csak a hírekkel és az infokkal. A következő órában pedig már a For Profittal is találkozhatok, a Forrás Rádió üzleti magazinjával, úgyhogy érdemes velünk maradni a következő óra tekintetében is. Addig is viszont két muzsikára mindenképpen van időnk, az egyik ráadásul egy hazai kedvenc, jön Moriones, illetve Sabrina Carpenter, előbbitől az angyal, utóbbitől pedig az Espresso szól majd.

0: eszpresszók, egészségünkre. Ezzel zártuk az órát. Ti a forrást hallgatjátok, benne pedig a délutáni csúcsot, csak slágerekkel jön Kitty a hírekkel. A Save Me Tonight című dalt pedig ajánlom figyelmetekbe. J-Lo-val és David Guettával kezdünk a következő óra elején.
1: Legismertebb DJ-vel.

0: Szombat este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keres minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Észak-Komárom és környéke, figyelem! Most pénteken buli van! A nyár

0: Hit Forrás Rádió lemezlovas, DJ Bóli és BRK. Tehát a jó hangulat garantált. Óriási italakció is vár mindenkit 23 óráig. A Gin Tonicból egyet fizetsz, kettőt vihetsz. És a belépő 5 euró 23 óráig. Utána is csak 8 euró. Tehát Komárom és környéke, találkozunk most pénteken a szabad ég alatt. Csodás környezetben Észak-Komáromban, a Vine Garden Open Air bulián. Ottali.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva. Köszöntöm Önöket. Pest vármegyében 55%-kal nőtt a vízfogyasztás, országos és fővárosi napi melegrekordok dőltek meg hétfőn, 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé, hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. A Magyar Posta a rendkívüli hőségre tekintettel az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében a légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező postákat június 30-án, vagyis ma és holnap délben bezárja. A délutáni időszakban ügyfélfogadás nem lesz. Az ideiglenes déli bezárásban a Tatabánya egyeszámú főpostafiók is érintett a főtéren. Halaszthatatlan ügyintézés esetén érdemes másik postafiókot felkeresni. Hétfőn is megdőlt a napi országos és budapesti melegre rekord, hajnalban pedig új fővárosi és egyben országos napi legmagasabb minimum hőmérsékleti rekord is született, közölte a Hungarometer ZRT kedden a honlapján. Azt írták, hétfőn Aszódon 41,8 fokig melegedett fel a levegő, ezzel új országos legmagasabb napi maximum hőmérséklet rekord született. A korábbi rekord 38,4 fok volt, amelyet Dévaványán mértek 2022-ben. A Budapest-Újpest állomáson mért 40,3 fokos hőmérséklet új fővárosi legmagasabb napi maximum hőmérséklet rekord. A korábbi fővárosi rekordot Budapest-Budatétény állomáson regisztrálták 1947-ben. Közölték azt is, hogy Budapest Jánoshegyen és Dobogókőn 27,1 fokig csökkent csak a hőmérséklet, amivel az országos és a fővárosi legmagasabb napi minimum hőmérséklet rekord is megdőlt. Az átlagoshoz képest 55%-kal ugrott meg az ivóvíz fogyasztás Pest vármegyében a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szolgáltatási területén, miközben Szadán, Veresegyházon és Erdőkertesen a rendszer már nem tudta mindenhol folyamatosan kiszolgálni a lakosságot. A Magyar Mérnöki Kamara a vízbiztonság erősítését szorgalmazza. A közlemény figyelmeztette, a víziközmű rendszerek nem korlátlan teljesítményűek. A kutak, szivattyúk, vezetékek és tározók óránként csak meghatározott mennyiségű vizet képesek kitermelni, továbbítani és tárolni. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára a Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén, közölte az ügynökség az MTI-vel. Azt írták, a hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 000 oldalnyi tananyag kézirat és 25 000 médiaelem készült el. Kiemelték, a program célja a digitális tananyagok és előadások fejlesztése, amelyek moduláris felépítésének köszönhetően a felsőoktatási intézmények igényeihez igazíthatóak. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa várja az érteklődőket július 2-án csütörtökön 17 órai kezdettel a legendás Magyar Gyermekkönyv Írók című vetített képes előadásra, melyen 4 jeles ifjúsági írót mutat be Molnár Melinda, a tatabányai Bárdos László Gimnázium magyar történelem szakos tanára. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállítóterme, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is derült időre számíthatunk a térségben, 37-39 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap többfelé készülhetünk, záporokra, zivatarokra, akár felhőszakadásra is, 35 fok lesz a maximum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig egyben a legtutibb slágerekkel is. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. Ez a Forrás Rádió, a mikrofonnál pedig Bálint László. A délutáni csúcsnál, és természetesen ebben az órában, ahogy azt megszokhattátok, mint minden kedden, ma is érkezik a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja. Ebben pedig hamarosan számítunk újfent a figyelmetekre. Tartsatok velünk ebben az órában is.

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Indul a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: Köszöntök mindenkit, Bálint László vagyok. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja. Mai adásunkban beszámolunk a Phoenix Pharma új gyógyszerlogisztikai központjának megnyitásáról. Emellett összefoglaljuk a gazdasági élet legfontosabb híreit is. Tartsatok velünk, kezdődik a For.

0: helyi gazdasági sikerek nyomában. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: A Forrás Rádió gazdasági híreit hallják. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben 37,2%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján az MTI. A kutatási eredmények alapján egy magyar ember otthonában évente átlagosan 60,7 kg élelmiszer hulladékot termel, ami országos szinten mintegy 576 ezer tonna. Ennek több mint fele, 56,5%-a nem elkerülhető hulladék, például csontok, tojás, héj vagy kávézat. Az összes élelmiszer hulladék 34,3%-a elkerülhető lenne, vagyis tényleges pazarlásnak tekinthető. Országos szinten a háztartások évente csak nem 200 ezer tonna elkerülhető élelmiszer hulladékot termelnek. A Nébih hangsúlyozta, hogy a 10 éves maradék nélkül program 2026-ban is számos szemléletformáló aktivitással, oktatási anyaggal és gyakorlati tanáccsal segíti a lakosságot abban, hogy minél kevesebb élelmiszer vesszen kárba. A vízi közműszolgáltatók már tavasszal megkezdik a vízhiány kockázatának mérséklését a hálózatok, medencék, víztornyok ellenőrzésével, karbantartásával, és a nagy melegben nem végeznek olyan rekonstrukciós vagy karbantartási munkát, amely vízhiánnyal vagy nagyobb vízmennyiség felhasználásával jár, válaszolta az MTI kérdésére a Nemzeti Vízművek ZRT. Hozzátették, hogy bár üzemtani események, csőtörés, szivattyú hiba előfordulhat, de ilyenkor fokozottan ügyelnek arra, hogy a vízhiánnyal járó hibák javítását haladéktalanul megkezdjék, és a lehető leggyorsabban elvégezzék, valamint addig is alternatív módon rajtos kocsival biztosítanak ivóvizet. Fontosnak nevezték a vízi közműszolgáltatók közötti együttműködést is, a korábban már kialakított és kipróbált módon adnak át ivóvizet a szomszédos ellátási területre, vagy vízszállító járművekkel akár távolabbra is. Beszámoltak arról is, hogy a nyári időszakban elsősorban azokon a településeken emelkedik meg nagy mértékben a vízfelhasználás, ahol családi házas, kertes település részek vannak, a kertlocsolás, medencetöltés, járdák locsolással történő hűtése miatt. Ellátási nehézségek is főként ezeken, illetve a nagy szintkülönbséggel rendelkező, részben magasabban fekvő településeken alakulhatnak ki. Az év egészét tekintve összességében emelkedő pályán van a vendégforgalom, ugyanakkor a következő hónapokban a turizmus teljesítménye nagyban függ a globális folyamatok és a forint árfolyamának alakulásától, közölte a Visit Hungary az MTI-vel hétfőn. Az MTI-nek küldött elemzésükben kiemelték, májusban országosan 2,6%-kal 1,8 millióra emelkedett a vendégforgalom, és 3,9 millió vendégéjszakát könyvelhettek el a szálláshelyek. A vidék húzóereje és a belföldi turizmus tovább erősödött, az ország teljes szálláshelyforgalmának 60,4%-át vidéken mérték. A fővároson kívüli desztinációkra 4,7%-kal többen voltak kíváncsiak, mint tavaly, és a Budapesten kívül eltöltött vendégéjszakák 70,2%-a belföldi vendégeknek volt köszönhető. Májusban a turisztikai térségek közül a Balaton után a legtöbb vendégéjszakát a Mátra, Bükk és a Budapest környéke térségben regisztrálták a szálláshelyek.

0: mesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 21,9%-tól 45,5%-ig.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: meg jobban a térség gazdasági életét. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: Ünnepélyes keretek között nyitotta meg Kapui Győrben az ország egyik legmodernebb gyógyszerlogisztikai központja. A Phoenix Pharma ZRT június 19-én átadott 8 milliárd forintos beruházásból megvalósult innovatív létesítménye jelentős mértékben fog hozzájárulni Északnyugat Magyarország gyógyszerellátásának további fejlődéséhez. Az új logisztikai központ Győrmoson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megyék gyógyszertárait és kórházait látja majd el gyógyszerrel. A beruházás részleteiről Kaló Tamás, a Phoenix Pharma igazgatóságának elnöke mesélt.
2: A Phoenix Pharma ZRT immár 30 éve meghatározó szerepet játszik a hazai gyógyszerellátási rendszerben. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 6 logisztikai központunkból országosan minden második doboz gyógyszer a mi közvetítésünkkel jut el a gyógyszertárakba, és nagy szerepünk van a kórházak gyógyszerellátásában is. A gyógyszerellátás ez egy komplex rendszer, ami nagy felelősséggel jár egyrészt, hiszen gyógyszerekkel dolgozunk, és a gyógyszerekre nagyon speciális szakmai szabályok vonatkoznak, ami például a tárolást, a raktározást vagy a kiszállítást illeti. Másrészt pedig egy nagyon fejlett gyógyszerlogisztikai infrastruktúrát igényel. 3 évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy itt Győrben létrehozunk egy modern gyógyszerlogisztikai központot, aminek nagy szerepe lesz majd az Észak-Dunántúli régió gyógyszertárainak, kórházainak és közvetve a lakosság gyógyszerellátásában is. A fejlett technológia és a optimalizált folyamatoknak köszönhetően jelentősen lerövidül majd a gyógyszerek megrendelése és kiszállítása közötti idő, amit a betegek is érezni fognak, hiszen hamarabb fognak tudni hozzájutni a gyógyulásukhoz szükséges készítményekhez. Innét Győrből, az új logisztikai központunkból minden egyes nap 100 000 doboz gyógyszert és egészségügyi terméket fogunk tudni kiszállítani. Nagyon modern technológiával fogunk tudni dolgozni, és az árumozgatási folyamatainkat a lean irányelvek alapján szervezzük, ami azt jelenti, hogy gyorsabbak leszünk, és ez a gyorsaság, ez természetesen érezni fogják a gyógyszertárak, a kórházak és közvetve a lakosság is. Különös hangsúlyt helyeztünk a fenntarthatóságra és a hatékonyságra. Ami a hatékonyságot illeti, optimalizáltuk a folyamatainkat a lean irányelvek alapján, és beállítottunk a raktárba egy 1700 termék kezelésére alkalmas komissiózó automatát, amely minimális emberi közreműködéssel dolgozik. A fenntarthatóság tekintetében pedig az egész komplexum energiaellátása megújuló energiával fog történni a tetőn elhelyezett napelemrendszer segítségével. Összességében nagyon örülünk annak, hogy a Phoenix új győri logisztikai központjával hozzá tudunk járulni a hazai egészségügyi rendszer és azon belül gyógyszerellátási rendszer fejlődéséhez, és egy modern gyógyszerlogisztikai infrastruktúra létrehozásához.
0: A

0: helyi gazdasági sikerek nyomában. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: Köszönjük a figyelmet, ti a For Profitot, a Forrás Rádió hetente jelentkező üzleti magazinját hallottátok. A helyi vállalkozások fejlesztéseiről, innovációiról és a gazdasági élet legfontosabb történéseiről. Amennyiben cégetek, vállalkozásotok szívesen szerepelne a műsorban, jelezzétek azt e-mailben az info@forrasradio.hu címen. További kellemes rádiózást kívánok!

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Ez Budapest, baby, nem New York City. Itt nem zavar senki, csak ég a cigit. Fújjad a füstöt a csókodon át.

a tévémaci nem hoz lázba, még este is pörögné, mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Fakivágási munkákat végeznek holnap Esztergomban, csak nem 33 fok volt a Balaton vízfelszínének legmagasabb hőmérséklete Keszthelynél. Különleges mentőszervezet talált meg egy hőségtől zavartá vált férfit. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Megkezdik az Esztergom megyei jogúváros önkormányzatának fenntartásában lévő Nagy Duna sétány és a Serédi Justinián utca kereszteződésében a fagylaltozó előtt lévő fa kivágását. A munkák tervezett ideje július 1-e szerda 8-tól 11 óráig. Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre a munkavégzés időpontja módosulhat. A kivitelezés során részleges ideiglenes útlezárás lehetséges a Nagy Duna sétánynál. A munkálatok elvégzése hanghatással jár, kérik a lakosság megértését és türelmét. Folytatódik a víz felmelegedése a Balaton minden medencéjében. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, 32,9 fokos hétfőn. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a közösségi oldalán kedden. A tihanyi kutatók a vízügy mérő platformjainak adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen partközeli sávokban és a strandok bejáróinál a víz hőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is. Kifogyott autójából a benzin jakabszálláson és üzemanyagért indulva 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt egy férfi, akire a kaposvári önkéntes tűzoltó és életmentő egyesület Juta térségében talált rá hétfő éjjel, adta hírül a különleges mentőszervezet a közösségi oldalán kedden. Az elsősorban speciális műszaki árvízi, belvízi és magasból való mentéseket végző szervezet azt írta, egy telefonáló kedden este arról értesítette őket, hogy egy zavart férfival találkozott két település között mezőgazdasági területen. A bejelentő elmondta, hogy a beszélgetésük során egyértelműen a hőkuta jeleit mutató férfi a gabonatáblát megcélozva ismeretlen helyre távozott. Az időbeni értesítésnek és az azonnali reagálásnak köszönhetően a szervezet megtalálta a zavart kimerült középkorú férfit, akit a rendőrök beazonosítottak, a mentők kórházba vittek, olvasható a bejegyzésben.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is derült időre számíthatunk, a térségben 37-39 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap többfelé készülhetünk, záporokra, zivatarokra, akár felhőszakadásra is. 35 fok lesz a maximum.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szép estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok, indítom a Forrás Chartert. Kedvan, jönnek az amerikai kedvencek, a visszatek rovat, no meg Shakira és Burna Boy közös a Die Die, mert hogy ma a 20-én. Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a következő 2 órán.

Közösen, ez volt a Tájtáj. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem az amerikai kedvenceket, és ne felejtjétek, jön ma is visszatekintő rovat. Itt lesz a következő órában Harry Styles és az As It Was. Jön majd DJ Alloy és a Light Session 2 órája ma az övé. 8 és 10 között tudti, hogy megkapjátok. Előtte Tom Holland elárulta, mit tett, miután megtudta, hogy Robert Downey Jr. lesz Dr. Doom. Találkozhattok nem sokára a Zala Larsonnal, sőt, tessék abaszkodni, Teddy Swims is itt lesz egy kis pletyi erejéig. Addig pedig legjobbjaink a Honey Beast és Daniel fiú újdonság, no meg Alex Warren, és megint csak egy újdonság, a Passenger, itt a 19. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

Fender és Olivia Dean, már Amy In volt a tiétek. Ez ma a 18. A Forrás Rádió hétköznapi slágerlistáját hallgatjátok. Ez a Charter, köszönöm, hogy itt vagytok az amerikai lista pörög, tehát Teddy Swims-el a folytatásban. Jön a mi kedvenc tetovált mackós torkós zsenink. Az emberünk amúgy nem igazán bírja a hőséget, a legutóbbi vörös szőnyeges megjelenésen az American Music Awards-on akkor a divat bakit villantott, hogy a stylistok még most is a szívükhöz kapnak. Egy méregdrága elegáns designer öltönyben érkezett, de annyira izzadt a nevadai hőségben, hogy fogta magát, és a gála előtt konkrétan levágta a nadrágja szárait térdig, jelzem, ollóval. Úgyhogy egy elegáns zakó rövidgatya kombinációban tolta végig az interjúkat. Amikor megkérdezték tőle, na hát de miért is tetted? Mit mondott? Idézem, bocs haver, de a dundi srácoknak is túl kell élniük valahogy a nyarat. Imádom, tényleg, imádom. Ő jön Teddy Swims levágott gatyával, Mr. Know It All.

Hallgatjátok itt a Charterben. Köszi, hogy itt vagytok. A BTS mindjárt a folytatásban, de előtte még jöjjön a svéd pophercegnő, aki az imént is énekelt. Konkrétan zsebre tette az egész világot a napokban. Az énekesnő abszolút zenei történelmet írta a Billboard Pop Airplay listán. A múlt héten a Pink Panther-szel közös State Side című dala ült a trónon, ezen a héten pedig a Midnight Sun című gigaslágere ugrott az első helyre. Nos, ezzel Zara lett a zene történelem legelső olyan előadója, aki egymást követő hetekben két különböző dallal is debütálni tudott a lista legelején. Egyébként nemrég a manchesteri Parklife Fesztiválon lépett fel, és a rajongók azóta is a fellépő ruhájáról beszélnek. Egy olyan brutálisan merész szűk bodyban nyomta végig a látványos koreográfiát, hogy a fél internet azonnal azt kezdte valászni, honnan lehet ilyet beszerezni. Hát mondanám, hogy én tudom, de nem tudom. Azt hiszem, tudom, hogy jön a BTS, Ez a 13.

A 13-án a K-pop csapat a Swimmel a BTS-t hozta el. Kedd amerikai lista egészen 8 óráig. Köszönöm, hogy velem tartasz. Harry Styles-szal robogunk a folytatásban. Az American Girls a 12.

sportágnak rangsora lenne? Ja, várj, pont ezt csináljuk. Ez a Forrás Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással.

0: Minden kedden Amerika kedvenc slágerei. Forrás Charter. Este 6-tól 8-ig. A 11.
1: No nightmares when you can still see the light. Can't find me.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 7 óra előtt, köszöntöm Önöket. Munkaszüneti nap lesz holnap az egészségügyi dolgozóknak. Elkészült a kórházi fertőzések mérését és publikálását lehetővé tevő módszertan. Csúcsot hozott a hőkupola, megdőlt a hazai nyári áramfogyasztási rekord. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A Magyar Posta a rendkívüli hőségre tekintettel az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében a légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező postákat június 30-án, vagyis ma és holnap délben bezárja. A délutáni időszakban ügyfélfogadás nem lesz. Az ideiglenes déli bezárásban a Tatabánya egyeszámú fő postafiók is érintett a főtéren. Halaszthatatlan ügyintézés esetén érdemes másik postafiókot felkeresni. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak szerdán. Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, Semmelweis nap. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint szerdán zárva lesznek a házi orvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart az NNGK Nemzetközi Oltóközpontja, valamint szünetel a központ anonim AIDS szűrése és tanácsadása is. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást, írták. Felhívták a figyelmet, hogy szerdán a gyógyszer ellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes és vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják. Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs hétfőn, a hitelesített adatok alapján a kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamos energiahálózat terhelése, ez 452 megawattal meghaladta az eddigi nyári rekordot, közölte a Mavir Magyar Villamos Energiai Ipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT kedden az MTI megkeresésére. Hazánkban az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Nyárnyitó koncert lesz Bábolnán, július 3-án a Szabadidő Parkban 20 óra 30 perctől a Cosmic Slave fel, majd 22 órától Jamina, akit 23 órától DJ Zazin követ. A belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Az esti órákra nő a zivatar hajlam, továbbra is csak szorványosan, de többfelé kialakulhat heves zápor. Nem mindenhol esik, sőt országos átlagban várhatóan nagyobb terület marad csapadékmentesen. Szerdán egy közeledő hideg front előtt tovább labilizálódhat a térség légköre. Délután este az érkező front hatására a tornyosuló gomoly felhőzetből egyre többfelé pattanhat ki zivatar, a hőmérséklet holnap reggel 21, délután pedig 35 fok körül alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Parker! Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok! Folytatom a forrás chartert, kedlévén persze, hogy az amerikai kedvencekkel, na meg nem sokára Harry Styles-szal is érkezik majd az Acid Wars, és találkoztok Tom Hollanddel is a mai este folyamán, elárult, hogy mit tett, miután megtudta, hogy Robert Downey Jr. lesz a Dr. Doom, szerinte felhívta, de majd meglátjuk, várjátok ki bátran, sőt, itt lesz majd DJ Yellow is, a Light Sessionben őt kapjátok 8 és 10 óra között, addig pedig legjobbjaink Pink Panthers és Zala Larson, na meg Billie Jean címmel Michael Jackson 83-ból, ez ma a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt

0: drop dead.
1: A nyolcadik Pink Panther, ez is Zala Larson kollabja, na persze, hogy a Stateside, a hetediken pedig Olivia Rodrigo-val randisztál, a Drop Dead volt a tiéd, csak slágerek itt a forráson, ebben a kettőben pedig főleg az újdonságok, mert hogy egy slágerlistáról beszélünk. A menetrendjét mondom, figyelj, hétfő Európa, kedda Amerika, ez van ma, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek dance chart, és ha már emlegettem a keddi napot, és az amerikai Harry Styles volt abban az évben, már mint 2022-ben, ezen a héten az első helyen. Íme itt az As It Was!

a tiétek. A Forrás Rádió hétköznapi slágerlistáját hallgatjátok, benne pedig az amerikait. Ez a Forrás Charterén Tamás, Bruno Mars-szal a folytatásban. Nagy kedvenc lesz, én már látom. Risky Doll, így az újdonság. Ne ez a hatodik.

Igen, ugyanarra a sorsra jut, mint Alex Warren Ordinária. Esküvőkön fogjátok visszahallani. A Risky Town után pedig már is a Tame Impala és a Jenny Collab Dracula. Ez az ötödik. Valószínűséggel ugyanarra a sorsra jut, mint Alex Warren Ordinária. Esküvőkön fogjátok visszahallani. A Risky Town után pedig már is

A negyedik helyen Olivia Dean, So Easy to Fall in Love címmel persze. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszönöm, hogy itt vagy, az amerikai listát hallgatod. Ígértem Tom Hollandet, egy új interjúban elárulta, hogy még a Marvel legnagyobb titkai sem mindig maradnak biztonságban, hogyha egyszer hozzá eljutnak. A színész megerősítette ugyanis, hogy Robert Downey Jr. személyesen hívta fel, mielőtt nyilvánosságra került volna a visszatérése Dr. Doomként. Holland elmondása szerint a hívás után azonnal megosztotta a hírt Zendajával, akivel épp egy szobában voltak. A színész nevetve idézte fel a pillanatot, amikor egyszerűen annyit mondott: Downey, visszatér! Zendaya később megerősítette, hogy ez valóban így történt. Úgyhogy, hölgyek, urak, Robert Downey Jr.-t látni fogjuk, és ez egy örömteli hír. Olivia Dean-t pedig hallani fogjuk, ez is örömteli, mint a Man I Need.

0: Élete.
1: Akinek fáj.

A második helyen Bruno Mars és az I Just Might, persze. Te a Forrás Rádiód, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, ez az amerikai lista. Az első helyen már is Ariana Grande újdonságával, a mai number one a hit, I Made You Love Me.

0: az első ezen a héten Ariana Grande újdonsága, a Hit That I Made You Love Me. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, no meg természetesen az amerikai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt lesznek majd a hazai kedvencek, és a régi X-Men sztárjáról mindenképpen mesélek. Ő kérem Famke Janssen, imádom ezt a nőt, nem térhet vissza a bosszúállókba, és ő ezt sajnálja. A részletek holnap, addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Yellow lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan, és Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session az pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Szép estét kívánok! Fontos, hogy a hőségben figyeljünk egymásra az utcán is. Támogatásban részesülnek idén vármegyei önkéntes mentőszervezetek. Megkezdte a felkészülést az Opus Tigás Tatabánya. Itt Taler Andreát hallják, a mikrofon mögött hozom a hírperceket 2026. június 30-án, kedden este 8 órakor. Fontos, hogy a hőségben figyeljünk egymásra az utcán is, ha valaki rosszul van, ne menjünk el mellette. Hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
3: Nagyon fontos az, hogy amikor elmegyünk reggel dolgozni, akkor az egész napos ellátásukról gondoskodjunk, tehát hogyha kutya van a háznál, akkor legyen olyan árnyékos rész, ahova ő be tud húzódni, friss vizet tegyünk ki neki reggel, hogyha van lehetőségünk napközben a vizet cserélni, akkor ez is jó lehet, de hogyha nem, akkor azt is árnyékba rakjuk. Fontos az, hogyha valaki például a kutyáját elviszi sétálni, akkor azt időzítse vagy a reggeli, vagy az esti órákra. Ugye az aszfalt is ugyanúgy fel tud forrósodni, mint az autónak a belseje. Megégetheti az állatnak a tappancsát, tehát erre is figyelni kell. Ugyanúgy, ahogy gyereket sem a legnagyobb melegben viszünk le a játszótérre, a tűzőnapra, az állatokról is gondoskodni kell. És ebben az időszakban, hogyha akár olyan állatot látunk, gazdátlan állatot, aki segítségre szorul, vagy olyan szemét, aki esetleg rosszul van, fekszik a földön, fekszik a padon, ne menjünk el mellette, értesítsük a 112-t, hiszen lehet, hogy pár percen múlik egy embernek az élete.
2: Több mint 5 millió forint központi pályázati támogatásban részesülnek idén a Komárom-Esztergom vármegyei önkéntes mentőszervezetek. A támogatás célja, hogy segítse a szervezetek működését, fejlesztését és felkészültségének fenntartását, ezzel erősítve a települések önvédelmi képességét. A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint az önkéntes mentőszervezetek megalakítását és működésük szervezet kereteinek kialakítását még 2012-ben kezdeményezte a katasztrófa védelem. A rendszer elsődleges célja az volt, hogy minél több helyi önkéntes vehessen részt a káresemények, különösen a viharkárok felszámolásában és a helyreállítási munkálatokban. Az idei pályázati forrásból összesen 10 vármegyei önkéntes mentőszervezet kap támogatást. Az elnyert összegeket egyebek mellett üzemanyagköltségre, gépjármű alkatrészek beszerzésére, üzemeltetési és fenntartási kiadásokra, valamint különféle felszerelések és eszközök beszerzésére fordíthatják. Térségünkből az alábbi szervezetek részesülnek támogatásban. A Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület 534.183 forintot nyert, a Nyergesújfalu Önkéntes Tűzoltó Egyesület 330.000 forintot, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp 350.000 forintot, a Sütői Önkéntes Tűzoltó Egyesület pedig 502.285 forintot. Az önkéntes mentőszervezetek fontos szerepet töltenek be a katasztrófa védelem munkájában, hiszen rendkívüli időjárási események, viharkárok, árvízi védekezés vagy egyéb káresemények során gyakran elsőként nyújtanak segítséget a helyi közösségeknek, írja a dorogimedence.hu. A Tatai Városháza dísztermében írták alá június 22-én az önkormányzati alapok idei nyertes pályázatainak szerződéseit. Tataváros önkormányzata 2026-os költségvetésében a kulturális és oktatási alap pályázataira 10 millió, a szociális, egészségvédelmi és sport alap pályázataira pedig ugyancsak 10 millió forintot biztosított. Utóbbiból 2 millió forint a szociális, egészségvédelmi, 8 millió pedig a sport alap keretösszege. A pályázatok civil szervezetektől, egyesületektől, városi intézményektől, alapítványoktól érkeztek. A Városházán Mikli József polgármester tájékoztatott arról, hogy ebben az esztendőben a kulturális és oktatási alapra 26 pályázat érkezett. A pályázók rendezvényeikre közel 34,7 millió forintot kívánnak fordítani, amelyek megvalósításához 25 millió forint önerővel rendelkeznek, és 9,7 millió forintot igényeltek. A szociális és egészségvédelmi alapra 6 pályázat jött. Ebben az esetben 4,9 millió forintot kívánnak fordítani különböző projektekre, amelyekhez 3,4 millió forinttal már rendelkeznek, és 1,5 millió forint támogatást igényeltek. A sport alapra 20 pályázatot nyújtottak be, közel 30 millió forintot szeretnének fordítani a megvalósítandó programokra, amelyekhez 22 millió forint saját erővel rendelkeznek, és 7,7 millió forint támogatásra nyújtottak be igényt. A városvezető kiemelte, idén először fordult elő, hogy minden egyes pályázó megkapta a kért támogatási összeget, ugyanis a pályázati alap emelése ezt lehetővé tette. A pályázati tervek sorában hagyományos, helyi események, kulturális és sportprogramok, kiadványok, táborok, versenyek, vetélkedők, kirándulások, szociálisan rászoruló, sérült személyek részére szervezett programok, valamint új kezdeményezések is megtalálhatóak, írja a tata.hu. Rangos szakmai eseménynek adott Komárom városa otthont, itt tartotta ülését a Nemzeti Vízművek ZRT által kezdeményezett regionális önkormányzati konzultációs tanács. A fórum célja és jelentősége a folyamatos párbeszéd biztosítása a vízi közműszolgáltatást biztosító Nemzeti Vízművek, valamint az EDV ZRT és az önkormányzatok között mind a víz és csatorna szolgáltatás, mind a folyamatban lévő beruházások, felújítások ügyében. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa várja az érdeklődőket július 2-án csütörtökön 17 órai kezdettel a legendás Magyar Gyermekkönyv Írók című vetített képes előadásra, melyen 4 jeles ifjúsági írót mutat be Molnár Melinda, a tatabányai Bárdos László Gimnázium magyar történelem szakos tanára. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zambó Kornél kiállítóterem. A program ingyenes. És végül sport. Megkezdte a felkészülést az NB3 ezüstérmese, az Opus Tigás Tatabánya. Horváth Ferenc legénysége a feljutás reményében készül a 2026-27-es idényre, és már június 27-én pályára lépett Komáromban. A következő júliusi felkészülési ellenfelek között ott van a Monor, a Csákvár, a Gyirmut, a Sári Sáp és a Siófok alakulata is. A hírperceket hallották itt Taller Andreától. További szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense,

0: volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója. Íjés Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

Millás Rádió.

0: Nálunk itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Andi, remélem, valami hűsítőt hoztál.
2: Hűsítőt hoztam én is, igen. Ugyanis megvan az évfagylatja.
1: Na, az jó, az jó.
3: És ebből mindig van kismillió verseny, van Balatonfagyja, meg van nem tudom, ilyen fagyja, olyan fagyja, de szerintem én valamiért úgy emlékszem, hogy ez az egyik legrangosabb, tehát ez ilyen nívós. Tehát amit itt mondanak, azt fontos lesz követni a trendekben.
2: Igen, na, tippeljetek akkor, hogy milyen alapanyag lehet ebben a fagyiban, milyen fagyi lehet az idei.
1: Biztos, hogy valami különleges, hát nem is azt, de azért vanília.
3: Én azt mondom...
1: Csoki nincs benne, szerintem.
2: Nincs.
3: Nem. Szerintem alapvetően hagyományos dolgok vannak benne, de összekeverve valamik. Tehát most nem fog tippelgetni.
1: De azt mindig mondom, van hogy... egy olyan, tehát hogy általában ezt figyeltem meg.
3: A koriander, mert valami ilyen.
1: Igen, tehát valami, amit egyébként rohadtul nem raktál fagyiba.
2: Igen, vazsalikom volt még. Igen. Az mondjuk nem szokott rossz lenni eperrel például, azt szokták párosítani.
1: Az jó egyébként, igen.
2: Igen.
1: Biztos, hogy legalább egy ilyen van benne, amire nem számítanál egy fagyi kapcsán.
3: Jó, akkor olyan lesz benne, és nem ezek a klasszikus vonalak, hanem valami egzotikus dolog kell bele.
1: Szamócás körris.
2: Körris. Fúj, a szamócát hogy hozod össze a körivel?
1: Hát rohadt nehezet.
3: Szerintem
2: mert még ha valami narancsos lenne körivel, na, az tessék, mondjuk az úgy jó, illene.
3: Szerintem a menta...
2: Szerintem te ne csinálj fagyit.
3: A menta már nem trend. Tehát az volt egy időszak, amikor minden mentás volt, az nem. Akkor volt, amit a legjobban utáltam, mert a mentával még megbarátkoztam, a levendulás vonal. Tehát szerintem minden, amiben van levendula, az jobb levendula nélkül.
2: De hát ha jól megcsinálják, ne, akkor jó a levendula.
3: Ha érzed az ízét, de már nem jó.
1: Szerintem
3: nem. Addig jó, amíg
2: nem,
3: elfeded.
2: Hidd el, hogy van, csak ha túl sokat tesznek bele, akkor szappan íze lesz az egésznek, de alapjáraton, ha jók az arányok, akkor jó szokott lenni a levendula.
3: A levendula nem étel, az írtó. Az a nagy nap volt benne a szekrényben, kis párnában.
2: Vagy mi az a levágott, mi a nejlomban
3: is nyelvon. Igen. Tehát, hogyha naftalin fagyit akarok, akkor nem ezt csinálj.
1: Nem, én is azt mondom, amit az Andi. Tehát, hogy nőnél is, meg fagyinál is legyenek jók az arányok. Az a legfontosabb.
3: Na jó,
2: akkor most már elárulom, hogy mi, mert szerintem most már mindenkinek izgatja a fantáziáját.
3: Kuszkusz.
2: Majdnem kókuszos szorbet, kurkumás mandarinos gyümölcs szósszal és kókuszos mandulás ropogóssal.
1: Na, mit mondtam előbb, hogy mandarinos kör is. Hát az mondjuk erősebb lenne azért a kör, a kurkumával igen, azzal
3: a kurkuma az emésztek jobb.
2: Majdnem egyforma erősek egyébként. Tehát,
3: hogy... A kurkumát
1: tényleg hasonló. Na, hát gyerekek, és
2: sárga.
1: Leszarozod a fagyikészítő képességemet, ami nincs.
2: Hát mondjuk, nem
3: a körét nem szeretem, a kurkumát szeretném, annak is ilyen erős íze van?
1: Kicsit igen, de a kurkumát jobban el tudom képzelni a fagyiban, mint a curry.
2: Igen, a currynek van egy kicsit ilyen jellegzetesebb íze.
3: De akkor ez tulajdonképpen egy ilyen sárga kókusz? Már is színes sárga lesz, nem?
2: Nem kókusz, leöntve sárgás szmötyivel.
1: Igen, tehát fehér fagyi, sárgás szmötyivel.
3: Oké, viszont a szorbé vonal az ugye az, ami a vizes fagyi, nem?
2: Igen.
3: Amit én kifejezetten szeretek, azt én jobban szeretem, az engem jobban hűsít, meg kevésbé is hízlalt, tehát ez a szorbé vonal, ez nekem tetszik.
1: Igen, tehát hogy te voltál az, aki majdnem orgazmusig jutott.

0: Hétvégén a vízzenén egy sima jégkásától is.
1: Mit egy?
2: Igen, ja, kettőt is benyomott.
1: Az a világ legjobb dolga a jégkása szerintem, és valamiért ez idén nyaramból kimaradt. És itt ebben a hőmérsékleti értékben ez zseni volt. Szóval Tomi is megkóstolta, amit nem értettem, a Tomi párja életében először ivott jégkását.
2: És azt mondta, tiéd volt az első.
1: Igen, mert megkóstolt az enyémet, hogy hogy él le valaki úgy, hát nőtet, 20-22 évet, hogy nem szív bele egy jégkásába.
0: Ezt mondjuk én sem értem. Biztos ő nagy...
1: Élet az.
0: Ő neki eddig a fagyi. A fagyi vonal jött be biztos.
2: Lehet.
1: De nagyon tetszett neki, tehát utána jött és kért sajátot. Tehát, hogy működik a dolog. Szerintem a jégkás az egy nagyon-nagyon nagy találmány. Én egyet nem értek soha, mert én egy időben akartam otthonra jégkásógépet venni magamnak, hogy miért nem készítenek cukormentes jégkását. Tehát szerintem annyira alap lenne ma, amikor már minden ital zéro, hogy cukormentes legyen egy jégkás, és
0: valami
1: nem csinálják.
0: Édesítővel?
2: Ugye én is ezt mondtam kint, mert hogy ugye itt vaciláltál te is, hogy jégkását tegyél, vagy fagyit, és akkor mondtam neki, hogy igazából nem, tényleg jó a jégkása, csak baromi édes. Tehát jó lenne, ha tényleg lenne egy ilyen cukormentes
1: ma,
2: verziója.
1: Amikor minden diet, meg minden zéró, meg ízés nincs.
0: Egy jó kis agave szirupos jégkása. Na.
1: De olyan már volt például, hogy elmentünk Budapesten egy mexikói étterembe, és hajnal kérte a jégkását, és mondták, hogy abban tekila van, mert győzd meg a 3 éves kislányodat, hogy az tekilás jégkása, és olyat nem kap.
0: Hát figyelj, még egy 10 éves fölcsillan a szemek, mondja, hogy akkor kettőt kér.
1: Hát nem, amúgy kapott, csak tudod, nem lehet meggyőzni.
0: Ha nem vagytok tőle, visszafogott szülőkre.
1: Arriva! Buenos morgen! Minden hét

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig

ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgen!

Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tisztas sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: éles a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd meg!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet, élvezd meg!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd meg!
0: Ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj!

0: világomban vakot vezet. A világtalan élvez, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszár. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesört. Napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszár. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesört.
1: Nem kérlek, légy